0: beszélgettünk, elmondtam neki, hogy mi történt, az úrral való találkozásom is, ők tudták, hogy ez csoda, ők azonnal elhitték, mert ismerték folyamatában, figyelemmel kísérték az életemet, tudták az állapotomat, és az a lényege, hogy Isten fél éven belül elhívta az egész családot, mert hogy beszélgettem az öcsémmel, ő ezután nézegette a tévét, és akkor egy istentiszteleti műsorra rákattintott, és megragadta az ige hirdetés, megragadta az evangélium, amit ott hallott, és azonnal lement egy gyülekezetbe, megtért őszintén, teljes szívvel a családjával, és utána folyamatosan az egész testvéreimet levitte, és mindenki megtért a családba. Persze kisebb, nagyobb odaszállás a szolgálati ajándékkal, de mindenki ittre jutott, és én ezt nagyon nagy kegyelemre tartom. De visszatérve a börtönbe, ott rengeteg csoda, hogy mi történt? Hogy Isten ma is csodákat tesz. Ahogy tudom azt, hogy Isten kicserélte a természetem, hát önmagamat tanulmányoztam, én is egyáltalán, hát senki nem akarta elhinni. Egyrészt nagyon jól éreztem magam abban az állapotban. Előtte nekem, mikor azt mondta az őr, hogy kötelező takarítás van, menjek ki az udvar és söpörjek össze, elzavartam az őrt, nagyon durván kiosztottam, és ezekért rengeteg fogdát ültem, mert én nem voltam hajlandó közösségben részt venni, takarítani meg ilyenek. Főleg azt mondtam, figyelj, de én cigány gyerek vagyok, nálunk az asszony szokott otthon takarítani, mosni, főzni. Hát, nem gondolod, hogy kamura vagyok itt, lent, tiszta kajakra letartóztatnak, elveszítek mindent, azt majd még kislányt akartok bele, nem csinálom, takarodj ki. Így beszéltem az őrrel. Nem azért, mert menősködtem, így ki voltam idegileg, és ráadásul az igazat mondtam. Jó, Lajos, szedje a cuccát, megyünk a fogdára. Na most azért, de most így visszagondolunk, így utólag annyit rögök a saját magamon, hogy egy fél óra alatt összesöpörtem volna, vagy egy óra alatt lejutam, inkább húztam fogdát. Egyedül, mindenféle kedvezményektől megvonva. Szóval nevetséges dolog, hogy az ego, hogy az ördög hogy be tud keményíteni, és így hogy tudja tönkretenni az ember életét, mert úgy gondoltam, hogy a szávra is ezt nem engedheti meg magának. Hát, szóval rengeteg ilyen balhéjaim voltak az őrökkel, meg ott mindenkivel, és tudták is az állapotomat, a természetemet, és ez a másnap, a Jézus Krisztusa volt találkozom, ez a bűnvallás, a Szentlélek által való bűnvallásom után, az új természetemmel elkezdtem szeretne az embereket. Sose felejtem el, jött egy kis cigány gyerek, ilyen 50 kilós lehetett az egész ember. És ott az én zárkámat előtt azért, én még azt is kivívtam ott magamnak, hogy mindenkit nem is engedtem a zárkába, mert akkor nagy balék voltak, meg kidobtuk, meg ilyenek, és megengedte, hogy ne legyen balhé, megengedték az őrök azt, hogy válogassuk össze a haveri kört, és akkor ott legalább akkor nyugi volt, csend volt. És hát ezek mind ilyen kigyúrt állatok voltak, emberállat persze, és akkor képzeljétek el, hogy jött egy kis cigánygyerek, mert ez úgy van a szállításnál, hogy mindenkit az őr mondja, ha hoznak embereket szállításba, hogy álljon ez az árka, az ahhoz, az stb. És akkor valaki odaállította egy őr ezt a kis 50 kilós cigánygyereket, de nyár volt, egyik papucs volt, egyik lábán volt papucs, másikon nem tisztelettek szegényként, valami melóban valahol elcsípték, mert volt valami zűrös baléja, behozták, és oda teszik a mi zárkánkkel, és bekukkantott. És meglátta ezt a sok kigyúrt embert, csibészeket, elkezdett ordítani. Én ide nem megyek be. Mit akarnak engem, ide ne tegyem be a zárkába.
1: Szegény.
0: És akkor oda mentem hozzá, és akkor kinyújtottam a kezemet, mondom, figyelj ide, itt senki nem fog bántani. Gyere, ide. Te volt álljúva, az árkatársim voltak a legjobban elájúva, mert ilyeneket nem szoktam csinálni. És akkor átöleltem, behoztam az árkába, láttam, hogy éhes, nincs ruhája, két cipőm volt, egyiket azonnal odaadtam neki, ruhát, amit tudtam, ami jó volt rá, kaját adtam neki, és azt mondtam, hogy senki nem bánthassa ezt a gyereket, hagyjátok békén, ő egy kiszolgáltatott helyzetben, amit nincs csicskáztatás, én ezt sosem engedtem meg világi koromban, és utáltam az ilyeneket, és ez az ember olyan hálás volt, hogy egyszerűen nem tudtam hozzátenni. Szóval ez a változáson, az árkatársaim Lajos azt mondja, azért ezt nem kellene ennyire belemélyülni a vallásba. Mondom, de figyelj, ez van a szívemben, mit akarsz ettől az ártatlan embertől? Hát miért ne jöhetne ide, miért ne lehetne itt, miért kellene bántani, miért kellene csicskáztatni? Mondom, majd én segítek nekem, amiben tudok, és felejtsétek el. Szóval ez volt a szívemben, és azért annak nagyon örülök, hogy a legnagyobb csibészek, gengszerek is, amit mondtam, sajnos a rosszba követtek, a jóba is követtek, és el is vártam, hogy ezt azért tartsák figyelembe. Szóval rengeteg csoda volt, például olyan, hogy a börtönparancsnok a saját irodájából engedéllyel adott egy asztalt nekem azért az ágyam mellé, hogy olvashassam a Bibliát. Ilyen nincs a börtönben. Ez egyedül, mindenhol van egy ebédasz, és kész. Nekem külön engedélye, bejöttek a kommandósok, meglátták az asztalt, széttörtek, szétdobáltak mindent. Mit keres itt az asztal? Hogy képzelem én ezt? Honnan szereztem? És akkor mutattam az engedélyt, és az csendben maradtak. Szóval volt egy srác, egy akkor ott a börtönben egyik legerősebb ilyen gyúrós gyerek volt, már bent volt 20 éve, nagy tekintélye volt mindenhol. Ő is így szóbelileg összevitatkoztam vele, és megtérés után, mikor találkoztam vele, egyszerűen Isten annyira kedvesét tett a szívébe, hogy odajött, és azt mondta, Lajos, ne haragudj. Szóval mi vagyunk azon a szín, én nem tudom, mi volt velem, azt nem is tudom, hogy beszélhettem én ilyen durván. Azt mondja, egyszerűen mi vagyunk olyan szinten, hogy barátkozzunk egymással, és ne haragudjál, hogy ordítottam, kiabáltam, és csúnyán beszéltem. És ez az ember segített nekem, ezek pedig az elég durván kiosztottam, meg fenyegetőztünk. Ez az emberen keresztül, mikor megbocsájtás volt a szívembe, az Isten őt is megváltoztatta. Ez nagyon érdekes. Nem csak én, hogy én Isteni, ja, hát persze. Bocsánat, én nagyon fontos dolgot elfelejtettem. Lementünk a sétára. Nagy tömegek, hát akkor lementem még frissen, akkor egy másik zárkából, egy új helyre kerültem, és lementünk udvarra, és egy csomó ismerős volt. Hát sajnos több volt az ismerős ott bent, mint kint. A lényeg, hogy szólnak nekem a haverok, ott álltak előttem, és szólnak nekem, szóval a múltkor, akivel összepattantál szóbelileg, aztán visszahozták ide, biztos valami tárgyalása van, mert ez miatt elszállították, hogy ott kitört ez a vitatkozásunk, és aztán visszahozták, azt mondja, de most aztán meg fogja kapni magát, azt mondja, te megtértél, most maradjál csendben, ne csinálj semmit, aztán majd azt adunk most neki, majd azt mondja, meg fogja tudni, hogy kivel fog legközelebb száját nyitni. És akkor elkezdek gondolkodni, hogy képzeljük, hogy az ember milyen, meg az Isten. Kizökkentem, hirtelen mi volt bennem, a baráti emberi kör, a régi beidegződött állapot, és akkor elkezdtem mondani nekik rögtön az észre, hogy gyerekek, nem akarom, hogy bekerülje ez a hülye miatt, még, mert ott bent is elvernek valakit, bizonyítva van, vagy kamerafelvétel, akkor elítélik, többet kap, mint idekint. De nem akarok nektek külön balhét, mondom, de ők erőlködtek. Jó, mondom, akkor úgy csináljátok, hogy a fürdőbe ki kell csavarni az égőt, ne láss, sötét legyen, és amikor bemegy, kicsavarjátok az égőt, rá kell dobni egy lepedőt, és akkor kell jól összerúgdos, hogy ne tudja, hogy ki volt.
1: Azt a minden.
0: Ez így jött zsigerből. És egyszer mit érzek? Így állnak velem szembe, hát olyan másfél méterre körülbelül a srácok, mintha valaki így mellbe lökött volna. Tehát láttam, velem szemben áll az ember, senki. Föl sem emelték a kezüket. De már féltem, szinte tudtam, hogy a Szentlélek volt. Fizikálisan éreztem, hogy mellbe lökött valaki. Ezt nagyon komolyan mondom. És akkor egyből megijedtem, egy istenfélelem rájött. Állj, mondom, fiúk, felejtsétek el, amit mondtam. Felejtsétek el, amit mondtam, én ennek az embernek megbocsájtottam, Isten is nekem sok bűnömet megbocsájtott, én is megbocsájtok neki, és teljesen mindegy, mit történik, hagyjátok békén, nem kell hozzányúlni az emberhez. És mondják, Lajcs, ez egy elvetemült gyilkos. Ez nem normális. Hát nem biztos, hogy azt mondja, ezzel jól ki fogsz jönni. Ne törődjetek semmivel, ez az én dolgom, ezt Istenre bízom, a bosszú az Istené, nem akarok tőle semmit. És ezután találkoztam vele a folyosón, és ezután jött ő jött oda bocsánatot kérni. És egy tényleg egy elvetemült primitív gyilkos galóca

De ahogy kijöttem, folytatva most, hogy az Ármánd, amit kérdezett, igenis, ámulatba esett mindenki körülöttem is. Azt se tudták, hogy kezeljék ezt a dolgot, és hát persze sokan azt hitték, hát na majd a Lajcsi kijön, majd ugyanúgy lesz pénz. Hát a családban is ezt hitték, ez az igazság, hogy a családom is ezt gondolt, a barátököröm is ezt gondolt, hogy majd elkezdek dolgozni, és lesz bőven, mint karácsonykor. Csak én hát ezt elmondtam nekik, hogy gyerekek, innentől kezd engem ez nem érdekel. Nekem más az értékrendem, én nagyon jól megvagyok, nem vagyok igényes, nekem már volt bőven minden, és egyáltalán nem érdekel. 1000 forint volt a zsebemben, sokkal boldogabb voltam, mint előtte, bármikor. Aztán Isten előkészített a szolgálatokat, rengeteg barátommal, volt egy zsidó keresztény testvérem az úrral, aki akkor, ahol egy zsidó meg egy cigány elmentünk szolgálni, nagyon komoly csodákat csinált az úr. Aztán a börtönmisszióba is rengeteg ember felé használt az Isten. És azért szeretem a börtönmissziót, mert oda bementem, hát mit mondanak a börtönbe a csibészek, a bűnözők egy pásztornak, vagy egy kereszténynek. Figyelj ide, te nem tudod ide bent mi van, nem tudod milyen az életen, neked könnyű hazamész, könnyű osztani az ész hazamész, és akkor eszel iszol, szóval könnyű ezt így mondani. Az én helyemben volna, te ezt sok esetben jogosan mondják így másfelé, de én nekem ezt nem mondhatták. Volt ilyen eset, mikor kijött valami új a misszióra, és akkor mondta, hát azt mondja, Lajos nem ismert személyesen, ezt Lajos, nekem olyan problémáim vannak, ami nem fér bele, meg nem olyan könnyű, hogy ezt így elmondod, azt mondja, nagyon szeretném én is, ha így lenne, de hát ezt nem lehet megoldani, mert itt nagyon súlyos dolgok vannak, és akkor ott rugdossák a lábát, mondták a többiek, figyelj, Lajos is itt ért meg, ismeri, sokkal mélyebben volt, mint te, nehezebb helyzetei voltak, az Isten kihozta, úgyhogy már nem is kellett nekem magyarázkodni, egyik mondta a másiknak bizonyságként, hogy igen, ne neki mond, mert ő tudja, hogy te milyen állapotban vagy, ő rosszabban volt, és az Isten felemelte, kihozta, meggyógyította, tele rakta örömmel a szívét, azóta itt jár, és ő évekig én úgy jártam mindenhova szolgálni, hogy ezért nem kaptam pénzt. Örömmel, a szívembe volt. Mert azt mondja, az igaz jobb adni, mint kapni. És amikor ezeket megtapasztaljuk, ezeket az Istennek az igazságait, ingyen adtátok, ingyen kaptátok. Ez teljes szívből, krisztusi szeretetén, amikor szolgálunk valaki felé, attól a legnagyobb öröm akkor van a mennyben, amikor egy bűnös ember megtér, azt mondja az ige is. Ebben részesek lehetünk. Mert az is egy nagyon fontos ige, hogy gyűjtsetek kincset a mennybe. Megmarad az örökké valóságba. Szóval mikor az ember ezeket az Istennek az igéjét megtapasztalja, mert sajnos nagyon sok olyat ismerek, persze kijöttem, mindenféle gyülekezetet végigjártam, Isten sok tapasztalatot szereztem ezáltal, mert kíváncsi voltam, szóval kijöttem, és elmentem a Cseri Kálmánhoz, elmentem a Hídgyülibe, elmentem egy baptistához, stb. És ugyanazt a dolgot éreztem, hogy teológia teljesen másképp közelíti meg. Hála Istennek az alap, a megváltás egyforma, de amikor növekedni akarsz a hídbe, és vannak kérdéseid, akkor nagyon különböznek sajnos sokszor a teológia. Van 4-5-6 féle keresztény teológia, és innentől kezdve engem ez nagyon zavart. Hát hogy létezik az? Ugyanaz a Biblia. Hogy létezik az, hogy ez így magyarázza, az úgy magyarázza. És én ezt végigjártam, mindenhol eltöltöttem legalább 1-2 évet, amíg azt éreztem, hogy ez már engem zavar. És akkor azt mondtam, hogy jó, nem megyek semmilyen gyülekezetbe, most, addig, míg az Isten nem vezet el valahol, vagy nem mondja meg, hogy mi a gond, addig én nem megyek sehová. Napokat, heteket otthon voltam, imádkoztam, vártam, Uram, elévittem. Istene Jézus, úgy beszélgettetünk, mint a barátunkkal. Kiöntöttem a szívem, mint a legjobb barátommal. Uram, te ismersz, látod a helyzetemet. Nem tudom. Sok jó dolgot mondanak, de én nekem nem ez van a szívemben. És én nem értem ezt, hogy lehet ennyire eltérően mondani. És akkor Isten megmutatta azt, hogy ő rá

0: figyeljek, az, hogy ne vádaskodjak, megmutatta azt, hogy Jézus függő legyek, ő rá figyeljek, és kaptam olyan kijelentéseket az Istentől, de aztán a megtérésem után is, ez is egy nagyon nagy kegyelem, megtérésem után, ez az újjászületésem után, kaptam olyan kijelentéseket az Úrtól, például ilyen mélységekért, engem nagyon érdekelnek a mai napig is az Istennek a Biblia mélységei, hogy nem akarok ebbe belemenni, csak mondok egy címet, hogyha Isten tud, minden tudó, és tudta azt, hogy mi történik ezzel a világgal, hogy tombol ez a gonosz ördög, miért engedte meg, miért így teremtette a világot. Szóval erre megvannak. Isten nem így teremtette, jónak teremtette, az ördög befolyás alá került az ember, szabad akaratból kerültünk. De ez egy hosszú, mély dolog, ebben nem akarok belemenni, de ilyen mély dolgokat már engem érdekelt, és az Isten adott olyan kijelentéseket nekem a szívembe, hogy csak hosszú évek után hallgattam vissza tanításokba, hogy ez tényleg úgy van, amit én volt egy meggyőződésem a szívembe erről a mély kérdésről. És az Isten adott erre egy látást nekem, és csak hosszú évek után hallottam vissza, hogy ez le is van írva a Bibliába valahol. És akkor ezek ilyenkor szárnyaltam mindig. Uram, csodáltam az Istent. Hát én erről nem hallottam, azt sem tudtam, hogy ez le van írva, hogy van ilyen ige. És hogy te ezt már nekem mikor kijelentetted a szívem, és valóságosan le is van írva ellenőrizhető módon. Szóval nagyon sok ilyen van, hogy azt mondja az ige, hogy az is a szent lélek, amit tanítunk, és ezt tényleg komolyan lehet venni, ha szívvel figyelünk az Úrra mindig, de a lényeg az, hogy arra jöttem rá egy kis 20 éves tapasztalat után, hogy nagyon sok ember különböző felekezeteknél jól érzi magát, maradjon ott, növekedjen az Úr. A lényeg az, hogy Jézus Krisztus a megváltónk, az Isten fia, fogadjuk be a szívünkbe a megváltónkat, figyeljünk őre, az alap, az üdvösség kérdése legyen a helyén, hogy egy kicsit másképp közelíti meg. Ez ne legyen probléma, mert elválaszthat a testvéri közösségtől. Akármilyen felekezetbe, a protestáns keresztény gyülekezetekbe mindenki, ha odaszánja magát az Úrnak, az alaptanítás, az azt jelenti, hogy testvérek vagyunk Jézus Krisztusba. Az, hogy most, azért mondja az ige, hogy más akkorban is vannak nekem juhaim. Ha most eltérnek bizonyos tanítások más szemszögből, úgy, mint a négy evangéliumnál is minimális dolgok eltérnek, ez még nem jelenti azt, hogy most belázadjak, mert a sátán ezt nagyon fel tudja használni, hogy ne járj oda, az nem Istentől van, ott nincs a Szent Szellem, az egy törvénykező. Tényleg vannak ilyenek. Ezt nagyon diszkréten meg lehet, föl lehet ismerni, el lehet mondani, ha valaki ezt igényli, de egyáltalán nem mindegy, hogy mondom, ha valaki olyan állapotban van. A lényeg az, hogy a szeretetből megpróbálok neki segíteni, elmondom az én látásomat, és elfogadja, vagy nem fogadja el, az egy más kérdés, de nem lehet azt csinálni, hogy lerohanjak. Úgy, ahogy én is például csináltam, azt hazajöttem a börtönből, azt csodálkoztam, ha valaki itt is sem, mondom, te hülye vagy? Hát mondom, te nem láttad, hogy gyere, adok én neked munkát. Hát mondom, te Istentől bankóként akarod használni. Ha valaki Istenről beszélt előtte. Akkor megtértem, találkoztam az Úr Jézus Krisztussal, megtörtént az újjászületés, akkor onnantól kezdve azt nem értettem, hogy nem hisznek Istenbe. Le akartam mindenkinek nyomni a torkán a Bibliát, az evangéliumot, erőltetni akartam, mi lett a vége, hogy mindenki menekült, Lajos, ne haragudj, nem érek rá. Szóval nem lehet ezt erőltetni szeretetbe. A szeretet által munkálkodó hit indít megtérésre. Szóval Isten maga szeretet, és aki szeretettel fordul, vagy tisztelettel szeretettel az emberek felé, az már betöltötte a törvényt, az már sokat nem tud hibázni, hogy nem kell egy teológia.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Száva Lajos lesz az én vendégem. Tartsatok velünk!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos, Vazul az én vendégem, úgyhogy folytatjuk itt a történetünket. Most nagyon sok mindent elmeséltél nekünk, hogy mi történt a megtérésed kor, a megtérés után, még a börtönön belül, aztán szabadulás után is. Ugye visszajársz a börtönbe szolgálni az emberek felé, meg itt kint a szabad életben is rengeteg ember felé szolgálsz, és sokan megtértek általad, meg nagyon tetszik, hogy ugye kerested az igazságot, tehát nem megmaradtál egy helyen, hanem kutakodtál, és kerested azt, hogy melyik közösségbe járjál, melyik teológia a helyes, stb. És eljutottál addig arra a szintre, hogy most már tényleg sok helyen szolgálsz, és nagyon örülök neki. És van most tervben neked egy olyan dolog is, hogy könyvet írsz, ugye benne vagy a projektben, erről beszélhetek?
0: Persze, természetesen. Köszönöm is, mert 2 hónap múlva szeretném lezárni, már 2 éve írom, de most már 2 hónap múlva szeretném teljesen lezárni, de igen, nyugodtan kérdezzél.
1: Tehát mi a fő cél ezzel a könyvvel?
0: Most még, hát ez persze egy keresztény kiadó kért fel erre, mert én már ezt megírhattam volna 10 évvel ezelőtt is, csak nekem nem az volt a célom, hogy most szereplési, vagy nem volt szereplési vágyam. Több keresztény kiadó is ismerve az életutamat, meg a szolgálati ajándékot az úrtól, amit kaptam. Már 10 évvel ezelőtt is többen fölkértek, hogy írjam meg. De olyan mélységeim voltak a világi életben is, meg a keresztény életemben is, annyi csodát megéltem, hogy egyszerűen nem tudtam átadni a töredékét sem. Nem tudtam egyszerűen megfogalmazni. És úgy gondoltam Isten kegyelméből, mikor most 2-3 évvel ezelőtt megint kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy fölkértek, hogy most már kész vagyok arra, hogy a lényegi fontos dolgokat, amiket megéltem, össze tudom írni mások épülésére. Szóval a könyvnek a célja az lesz, hogy szeretném bemutatni a világi életemet, hogy lehet bűnözésből is el lehet jutni nagyon magas szinte anyagilag. De mi a különbség? Az Istennel való találkozás, az újjászületett, krisztusi keresztény élet és a világi élet között. Óriási a különbség. És azt szeretném összehasonlítani, hogy micsoda minősége van ennek. Persze arra szeretném még fölhívni bűnmegelőzés céljából a figyelmet, főleg a fiatalok felé, hogy miért nem érdemes bűnözni. Mert leírok rengeteg sztorit, keményeket, melegeket, igazolhatom, mert lesz benne hosszú rádióriportok, lefordítva szöveges anyagra, aztán rengeteg újságcikk, milyen kemény balhékon mentünk keresztül a 90-es években, és ez az én életemen keresztül szeretném bemutatni a 90-es éveket, és az én életemen keresztül szeretném azokat a csodákat bemutatni, meg azt a minőségi keresztény életet, összehasonlítva a kettőt, hogy aki ezt elolvassa, nem erőltetve persze semmit, de hogy érdekesség. A 90-es évek nélkül nem tudnánk megérteni a rendszerváltást. A 90-es évek alvilága az támaszza a rendszerváltás mélységét. Aztán az, hogy egy ilyen csodákon keresztül, nem vagy, mert nagyon örülök neki, hogy az egész testvére megtért, de azért nem mindegy, drága barátaim, hogy bent a börtönben lenulláznak, egy depressziós, kibarult állapotban vagy, amiből persze Isten fölemel, és ettől jobb nem kell. Vagy az, hogy lemegyek egy gyülekezetbe, tele vagyok pénzzel, minden rendben van körülöttem, családi ház, komoly autók, pénz, ékszerek, és úgy befogadom a Jézust. Ez a jó. Na de nekem el kellett arra a mélységre jutni, hogy össze tudjon törni az Isten úgy, hogy én valóságosan tudjam odaszánni az életemet. Mert nagyon nem mindegy, és ezt nem szabad megvárni szerintem. Ha az ember komolyan veszi, mert nincs olyan ember szerintem a világon, hogy az élete valamelyik részén ne jusson el odáig, hogy ne tegye fel azt a kérdést, hogy mi az életemnek a célja. Van-e élet a halál után? Ideig minden ember előbb-utóbb el fog jutni, vagy időskorával, vagy betegség, vagy problémáltal, de ebben biztos vagyok, hogy ez így van, mert ezeken én is nagyon sokszor föltettem, csak nem foglalkoztam vele. De az ember ezzel foglalkozik, ismeretre jut, akkor tud hozni egy döntést, és egészségesen, fiatalon, jó anyagiak között meg tud térni, és akkor többet tud segíteni a rászorultaknak is. Például ez is egy nagyon jó szemszög. Egy nagyon fontos dolog jött föl bennem még. Azt mondja az ige, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Nekem azt mondták erre, meg én is csodálkoztam az, hogy jó, én nem tudtam a börtönbe bemerítkezni, akkor most mi van, akkor nem lett üdvösség egy embernek? Hát azt kell mondanom, hogy ez nem így kell érteni, mert ezt is lehet törvénykező szinten mondani, de a lényege az, hogy a bemerítkezés, ez az én véleményem, ismeretem szerint, az, hogy emberek előtt és Isten a szellemvilág előtt kijelentem, hogy hová akarok tartozni, milyen döntést hoztam. Na de ennek őszintének kell lenni, mert sokan bemennek bemerítkezés, csak vizesen jön ki. Nincs oda szánt élet. De bemerítkezés nélkül, ha őszinte a szív, ha Isten akaratába hoz egy döntés, és egy odaszánja az élete minden területét, akkor megtörténhet az újjászületés, mert én tudom, hogy nála megtörtént. Úgy, mint a Lator esetében, neki se volt esélye bemerítkezni, a börtönben nekem se volt esélyem bemerítkezni, halál előtt is meg tud térni az ember, neki sincs ideje bemerítkezni.
1: Tehát nem szóval, üdvösség feltétele a bemerítkezés.
0: Így van, hanem az odaszánt hitélet így van, de az viszont, ha az ember teheti, mert én mikor kijöttem, azért bemerítkeztem. És nem azért, mert ez volt benne a szívembe, mert én tudtam, hogy újjászülettem, és lecsaltak a testvéreim egy alkalomra. És olyan jókat mondtak, jó hosszan beszéltek, na mit veszíthetek vele, ha bemerítkezek? Semmit. Bemerítkeztem, és képzeljétek el, hogy megerősített az Úr a hitemet. Mondok gyorsan egy példát. Az Oktogonnál ültünk, és soha nem felejtem, a táncos lányok dolgoztak nálam a bárba sokáig, az éjszakai mulatomba, és akkor leültünk kávézni, egy táncos csaj, rövid miniszoknya, úgy, ahogy kell, bum, bevágódik az ölembe, így 6-8 év után. És nem úgy, mint régen. Előtte, amikor kiszabadultam, ez az igazság, hogy ez volt a gyengeségem, féltem kijönni a lakásból, találkozok valami régi csajjal, vagy régi olyan, hát mondom, hogy nehogy elbukjak, mert a kísértés az tombolt. Az nagyon erős volt a kísértés, hívtak telefonon, örülök nagy, hogy itthon vagy, üljünk össze, mibe tudok segíteni, nem mertem találkozni a régi nőkkel. Mondom, nehogy elbukjak. Én hónapokig ki sem mentem az elején a lakásból. És mikor ez a bemerítkezés után másnap, és ez se véletlen, beugrott az ölembe ez a táncos lány, egyszerűen soha nem felejtem el, nem tudtam úgy ránézni, mint egy nőnek. Megfogtam a vállát, fölálltam, átöleltem, hogy vagy, örülök, hogy látlak. Egyszerűen úgy éreztem, a kísértések annyira elmúltak, hogy úgy éreztem ezt a lány, olyan volt, mint egy angyal lett volna, nem is tudom elmondani, mint hogyha ilyen, nem, se nő, se férfi. Szóval, ha nem volna, mintha nem lenne neme. Egyszerűen.
1: Azt a mindenit.
0: Így éreztem, nem vágyakozás, vagy kísértést. És innentől kezdve akkor elfogadta, Uram, köszönöm, egyből eszembe jutott a bemerítkezés, mondom, tényleg, Uram, megszabadítottál ezektől a kísértésektől. Szóval mindenkinek javaslom, adja a tapasztalataim szerint a bemerítkezés, ha teheti, de hit, a lényeg a hit. Ha nem teheti, vagy még nem merítkezett be, vagy nem tart annyira fontos, akkor az odaszánt életét erősítse az Úrba, de nekem ez tulajdonképpen, ez egy nagyon kellemes élmény volt megtapasztalni.
1: Viszont, hogyha valaki tényleg hisz, és úgy hisz, hogy követni akarja Krisztust, akkor Krisztus is bemerítkezett, példát mutatva nekünk. Igen. Írja a Biblia, tényként írja, igen, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Természetesen nem üdvösség feltétele, viszont aki tényleg megtér, annak szerintem utána most lényegtelen, hogy most
0: be akarná érkezni, Jézus is nem? Ezt mondta, így van. Jézus is azt mondta, hogy így illetekünk betölteni a törvényt. Igen. Szóval nagyon jól mondtad, pontosan ez a lényege, hogy először hitre jutok, megtérek, oda szánt életemre, és utána az ember már vágyódik, mert a Biblia ír róla, tudósít róla.
1: Így van. Nagyon szépen köszönöm, Lajos, hogy itt voltál, és Ha megjelenik a könyv, akkor várunk nagy szeretettel.
0: Hát lesz, miről beszélni a könyvnál. Könyvnél, akkor szeretnék kiemelni a 90-es évekből nagyobb dolgokat, és a csodákat, a megtérés, és persze azt szeretném majd összehasonlítva, hogy a könyvbemutatónál majd arra szeretném hangsúlyt tenni, hogy miért érdemes Istent keresni, és hogy Isten egy valóságos dolog, és Jézus föltámadta halálból, és lehet vele találkozni, és ez egy megtapasztalható igazság. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, sziasztok!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trajó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Jaj!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörös Marti és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörös Marti tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörös Marti tér mellett ugyanez történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gócot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békás-megyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békás-megyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A második világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 3-a, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A ma esti adás két részből áll majd, melynek az első felében Sárközi András, fiatal hegedűművész tanulóval készült riportom egy részletét hallgathatják meg. Majd második vendégem a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radó József, akivel a napokban készült könyvéről beszélgettem, melynek címe A cigány kunyhóból Hollywoodig. Mai adásban a beszélgetésünk első részét hallgathatják meg, amelyben mesél nekünk a gyermekkoráról és a cigány zenészek helyzetéről az 1950-es évektől kezdve. Akkor most hallgassunk bele Sárközi András fiatal hegedűművész tanulóval készült riportomba. Tartsanak velünk a ma este folyamán is!
4: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekhez, jó? Zenész családban nőttél fel?
5: Igen, mind a két részről ugye mindenki zenész. Apukám ugye a Rajkó zenekar nagy bőgőse.
4: Így van. Édesapámmal együtt dolgoztunk.
5: Igen.
4: Így van.
5: Úgyhogy ő volt ugye az első inspiráció. Uh-huh. Ugye már kisgyerekkorom óta ugye jártam az előadásaira, néztem a felvételeket, és ugye egyébként már kiskoromban észrevették a szüleim, hogy ez a gyerek nem játszik ugye a játékokkal, hanem mindig ugye a hegedűvel meg azokat néztem a felvételeket.
4: Aha.
5: Úgyhogy egyébként apukám is, ugye ez ilyen roma szokás, hogyha a külföldre játszak, akkor szoktak hazahozni valami ajándékot.
4: Igen?
5: És ugye akkor apukám hozott haza egy ilyen nyolcados hegedűt, egy ilyen nagyon kicsit, akkor még ugye nagyon itthon nem lehetett.
4: Így van, ez nagyon pici. Mekkora ez a nyolcados hegedű?
5: Hát körülbelül ekkora, igen.
4: Igen, egy ekkora hegedű, és a normál hegedű az...
5: Hát persze. Igen,
4: nagy
5: és abban az időszakban ugye itthon még nem lehetett, és akkor ezt hozta nekem egy vonóval, gyantával, tokkal, mindennel együtt. És egyébként ez egy érdekes sztori, mert ahogy ezt hozta haza apukám, ugye ezt megtudta egyébként a Rajkóban egy szervező is, és akkor volt ez a Farkasházi Réka, és ő szervezett egy ilyen mesefilmet, ez a Simi Manó című mesefilm, és abban így nyilván nem tudtam hegedülni, de így imitáltam a hegedülést, és így.
4: Aha.
5: Úgyhogy végül is az első felvételem is a Rajkó által lett, szóval ez nagy befolyással volt.
4: Uh-huh. Mennyit is voltál akkor?
5: 3 éves.
4: Ja, hát... Világos.
5: Igen.
4: Zenei tanulmányaidat mikor kezdted egyébként?
5: 8 évesen kezdtem.
4: 8 évesen, aha.
5: A Dr. McLaren-nél Baranyi Balinénél.
4: Zeneiskolában?
5: Zeneiskolában, így van. Ugyanő zeneiskolában.
4: És előtte is már tanultál azért hangszeren játszani, vagy?
5: Hát
4: apukád mondjuk segített, bár ő nagybőgős.
5: Igen, tehát, anyukám egy kicsit egy-két ilyen egyszerű népdalokat, mert ő is elvégezte a konzervatóriumot, Székesfehérváron. Most egyébként zenepedagógus, vagy óvónő. Óvodapedagógus.
4: Tehát akkor ő volt az, aki tulajdonképpen elindított, és egy kicsit segített téged így a kezdeti szakaszban.
5: Ő is úgy inspirált egy kicsit, igen.
4: Testvéred? Azért említsük meg mindenféleképpen őt is,
5: hiszen
4: tehát a testvéredet legutoljára láthattuk a Virtuózok tehetségkutató televíziós műsorban
5: is. Külön díjas is lett.
4: Ő viszont nagybőgős, ugye?
5: Igen. Igen, hát egyébként az ő hangszeres tanulása is, ott viszont egy kicsit én is befolyásoltam.
4: Aha, mert te voltál a bátyja.
5: Igen, ez úgy történt, hogy mindig kérdeztem, ugye már 10 éves volt, és akkor én mondtam neki, hogy te nem szeretnél semmilyen hangszeren játszani, vagy tanulni, és mondta, hogy hát ő nem. És akkor ez úgy történt, hogy ugye kérdezgettem, és mondtam neki, hogy jó, mondom, van 3 napot, hogy akkor eldöntsd, és akkor majd fogsz mondani valamit. És mondta, és akkor jó, de nem mondta el nekem. És akkor egyszer csak beszaladt apuhoz, és akkor azt mondta, bőgő, és visszaszaladt.
4: Jó, és
5: ez,
4: jó.
5: És ez így történt.
4: Szóval te beszélted, nem az, hogy rábeszélted.
5: Nem, rábeszéltem, végül is biztos mindig.
4: Döntés elé állította, hogy na most már döntsd el, hogy játszol, vagy...
5: Igen.
4: Hű, ez nagyon inspiráló lehetett akkor számára.
5: Igen.
4: Na erről majd őt fogom megkérdezni viszont.
5: Igen.
4: Aha. Tehát a zenés család az téged mindenféleképpen abba az irányba terelt, hogy neked hegedűsnek kell lenned, vagy zenésznek kell lenned, vagy hogy ezt úgy...
5: Hát egyébként az elején azért is ilyen későn kezdtem el hegedülni, mert nem nagyon szerették volna, hogy zenésztek, mivel ez nem egy nehéz, vagy nem egy könnyű, ugye...
4: Igen,
5: könnyű
4: nem egy
5: élet.
4: Könnyű hivatás.
5: Igen.
4: Igen.
5: De viszont én annyira akartam, hogy már én kérdeztem rá, hogy mikor irattak be, és akkor már nem mondtak nevet, természetesen.
4: Sok zenész van egyébként a családban?
5: Hát mindenki visszamenőleg mindenki zenész.
4: Tehát akkor, hogyha összejön a család, akkor egyből kijön egy kis zenekar, és akkor ott muzsikálás,
5: igen.
4: Szórakozás. Aha.
5: Igen, legtöbb zenész.
4: Hát a zenész családban, a zenész családokban ez így szokott menni, igen. És milyen volt a zeneiskolában? Milyen élmény volt?
5: Hát nagyon tetszett nekem ugye, hogy járhattam végre hegedű órára. Uh-huh. Bali néninél nagyon szerettem járni. Utána később tanultam ugye a Földesi Lajos tanárútól is, uh-huh. ugye ugyanitt a Hubai Jenő zeneiskolában, és ugye egyébként ő a Liszt Ferenc különleges tehetségek osztályon is tanított. Uh-huh. És ő neki is sokat köszönhetek.
4: Gondolom akkor az egyik meghatározó tanár az Ökrös Attila volt számodra,
5: igen,
4: hiszen ő általa tudtál kimenni akkor Brüsszelben is. Mesélj róla is egy kicsit, hogy
5: nagyon,
4: milyen tanár.
5: Nagyon, nagyon jó volt járni hozzá, uh-huh. nagyon nagy motivációt adott.
4: Az Egresiben.
5: Az Egresiben, így van.
4: Illetve Egresi Béni református művészeti szakgimnázium, hogy pontosan nevezzük meg az iskolát, igen.
5: Igen, és már az első óra nagyon különleges volt, hogy megmutatta, mert egy fantasztikus hegedűs egyébként, hegedűművész, fantasztikus hegedűművész, és nagyon jó volt már az első óra, hogy hallottam, ahogy elhegedüli, és ez egy akkora inspirációt adott, hogy még jobban az egész klasszikus zenét megszerettette velem.
4: De jó.
5: Uh-huh. És nagyon jó kapcsolatban vagyunk, mai napig is szoktunk beszélni, telefonon is találkozni. Uh-huh. És egyébként ő is inspirált erre, hogy Belgiumban, Brüsszelben az ő tanárától is tanuljak, és folytassam ezt a vonalat.
4: Uh-huh. Meddig tanultál nála, hány évet?
5: Két évet.
4: Két évet voltál nála?
5: Két és fél évet, igen.
4: Nyilván az egy nagy élmény, hogyha az ember egy olyan embertől tanulhat, akire úgy fölnéz, hogy ő egy igazi hegedűművész, és ő egy koncertezőművész, aki egyébként rendszeresen fölteszi a hegedűjátékát még a Facebookra is. Igen. Én is szoktam nézegetni Attilát egyébként rendszeresen. Fantasztikus felvételeket rak föl magáról, és ez nyilván azért nem csak téged inspirált akkor, hanem az összes többi növendékét is.
5: Igen, egyébként én már előtte hallgattam ugye a felvételeit, uh-huh. és már úgy volt, és akkor élőben még előtte nem hallottam, és már úgy mentem oda, hogy biztos jó lesz, uh-huh. hogy így a felvétel, és ugye élőben meg még komolyabb volt. És akkor már az első órán nagyon nagy inspirációt adott, hogy gyakoroljon az ember.
4: De jó.
5: Folyamatosan. Utána megmutatja neki, és akkor mit szól majd hozzá. Uh-huh. És fantasztikus dolgokat is mondott.
4: Szóval, szigorú egyébként?
5: Igen, igen.
4: Igen?
5: Szigorú.
4: De jó. Te tartottál tőle, hogy mit szól?
5: Nyilván, egy ilyen, aki jól hegedül, igen? Nyilván ott ugye nem nagyon lehet kamuzni.
4: Igen, persze, mindennek van, ez így van.
5: Így van. Minden kiszúr.
4: Jól van. És ugyanezt a vonalat követi akkor, akinél most vagy jelenleg Brüsszelben, tehát Osztrák?
5: Igen, hát ő is, ugye az Attila is, ő nőlát tanult a Valeri Osztráknál, és uh-huh. Igor Osztráknál, ugye apjától, uh-huh. édesapjától a Valerinak.
3: Az imént a műsor első felében Sárközi András fiatal hegedűművész tanulóval készült riportom egy részletét hallgathatták meg. Mai második vendégem pedig a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radu József, akivel a napokban elkészült könyvéről beszélgettem, melynek címe A cigány kunyhóból Hollywoodig. Ma este a beszélgetésünk első részét hallgathatják meg, amelyben mesél nekünk a gyermekkoráról és a cigányzenészek helyzetéről az 1950-es évektől kezdve. Köszönöm Józsi bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
6: Nekem van megtiszteltet is, drága Andiskám.
3: Józsi bácsi, mi inspirálta a könyv megírására? Mi volt a célja a könyvvel?
6: Ez már nagyon rég megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék egy könyvet írni. Ugyanis a családom az mindig is nevelte a gávai cigányokat, az én bátyámat. Ha szabad egy kis történeti vagy történelmi áttekintést adni, mi Gáván a cigány telepen laktunk. Na most ez meg ne tévessze a hallgatókat, úgy a cigány hallgatókat, mint a többségi társadalomhoz tartozó embereket. Mi szociális helyzetünkből adódóan kerültünk cigány telepre. Mit jelent ez a kifejezés? Az én drága szép apám, aki kitűnő klarinétművész, klarinétos volt, a háborúba került, és a háborúba légnyomást kapott, elvitték a németek, táborba került, stb. Nagyon-nagyon kellemetlen múlttal rendelkezik a drága apám, és nyomorékként érkezett vissza haza. Hát ez is egy külön világ, elmondanám, hogy hogy jutott a drága anyám a frontra ki, hogy az apámnak elvitte azokat a legfontosabb eszközöket, a hangszerektől kezdve mindent, ahogy megtudta, hogy hol van, hogy életbe tudják tartani, tetvesen, stb. Stb. Hát szóval ilyen táborba volt az apám. Na mindegy, és hazajött nyomorékként. Tatárhágó is

laktak, mert szociálisan kerültek oda. Az én apám meg anyám igaz, hogy írni, olvasni nem tudott, mert akkor a cigányok nagy része semmit nem tudott. Majd később, az 50-es évek elején már akkor iskolázott emberé vált a bátyám is, mert ő felvételt nyert az Állatorvos Tudományi Egyetemre és a Zeneművészeti Akadémiára abban az időben. Igen ám, egyszerre mind a két helyre fölvették, és hát így jár a cigány ember, két szék közé esett. Miért van? Emberi mulasztásból, vagy szellemi színvonalból adódott ez a probléma, hogy nem tudta a képzést, a magas szintet teljesíteni? Nem. Hanem egyszerűen arról volt szó, hogy mi 8-an voltunk testvérek, és az apám az nyomorékember volt. Tehát ez nagyon sokat rányomta a bélyegét. Muzsikálással is probléma volt, mert légnyomást kapott, nem tudott megfelelni annak az elvárásnak, amit egy kiváló profi muzsikusnak kellett volna. Lakodalmakban tudott már csak megfelelni. Anyám pedig, hát egyszerűen ő háztartásbeli volt, és iskolai végzettség is, mint egy háztartásbelinek annyi volt. Ellenben anyámnak az apja, Balázs János, cigányprímás volt, Gáván, Görbének hívták, és Dezsefi grófnak volt a házi muzsikusa. Épp most november 1-én voltam otthon, Gáván, minden szentekkor, és körbenéztem, hogy úgy állnak-e még a házak. Hát a mi házunk nincs földdel, egyenlővé tették, stb. Kihalt a családom, minden. Ellenben nagy köszönettel tartozom a Gáva Vencsellői polgármesternek, ifjabb Berenc Jánosnak. 1971-ben összefonások voltak területileg, így volt ez Gávával és Vencsellővel is. Ezért a kettő névből lett egy, összehúzták, és így Gáva Vencsellő lett. A kis faluból már egy közepes nagyságrendű falu lett. Tulajdonképpen ennek gazdasági konzekvenciája is volt, meg amellett finanszírozási problematikát is megoldott állami gazgatás vonatkozásában, és így ekkor alakult ki ebbe az időbe, hogy 3222 község volt, és egy járásban pedig olyan 15-16 községből állt egy járás abban az időben. Na, visszatérve, megint bocsánatot kérek, hogy nálunk a családban nem szellemi probléma volt, hogy kis kunyhóba laktunk, nem. Az én apám nyomorékon jött vissza a háborúból, ez a probléma. Úgy, hogy már nem rendelkezett azokkal a készségekkel és képességekkel, mint egy javakorabeli cigány muzsikusnak kellett lenni. Beteggé vált a drága apám, mert egyáltalán annak örültünk, hogy életben maradt. Tehát ez óriási nagy dolog. Tehát mielőtt még bárki egyszerűen kimondja, kunyhóba lakott? Igen, igen, kérem. A szociális helyzetünknél fogva, meg aztán abban az időben is a cigányokat a falu végére tették. A falu akkor is összefogott a cigányság ellen, hogy ne legyen szomszéd. Nem engedték meg. Meg se tudta volna venni a cigány azokat a helyeket,

0: házhelyeket, ahol tulajdonképpen jó hely volt, csak nem engedték abba a cigány közösségbe. Tehát ezért lettünk mi a sor, cigány sor végén, amiből cigány kunyhók tömkelege lett, és majd a cigány kunyhók tömkelegéből cigány telep lett. Tömbösödve cigány telepek alakultak ki. Aztán ami ennek negatív eredménye, az mind látható volt és érezhető, hogy vízvezeték nem volt, hogy villany nem volt. Ezeket a problémákat az ma már vagány vagy iskolázott nyelven infrastruktúra hiányának nevezik, és ahol ezek nincsenek, ott akkor az életszínvonal is sokkal alacsonyabb szintű, és nem tud olyan komfortos emberi életet élni a cigány, mint más a többségi társadalomhoz tartozó ember. Tehát cigány kunyóba laktunk mi Gáván, mondom, ez sok embert mielőtt ítélkeznének. Fontolják meg, hogy ez nem azért kerültünk oda, mert bolondok voltunk, iskolázatlanok, szociálisan egy nyomorék cigány család, akinek munkahelye nem volt, és a lakzik is csak néhány zenekarnak volt megadva a lehetősége, nehezen tudta teljesíteni a követelményeket, hogy megfeleljenek, és hogy az anyagiak elviseléséhez szükséges összeget meg tudják keresni. 50-től 57-ig a cigány muzsikusok szinte ki voltak tiltva minden étteremből, nem volt rá szükség, és azért volt kitiltva, mert gentry maradványnak tekintették a cigányzenét. A Rákosi éra rendszer nem adott nekik lehetőséget, hogy munkát vállaljanak, nem foglalkoztatták, mert Rákosi azt mondta, hogy az országot lerombolták második világháborúba, akkor a magyar embernek nem mulatni kell, hanem dolgozni kell. Nem kell a gentry élet, az operetteknek az élete sem semmi, hanem álljanak, fogjanak lapátot, és csinálják meg, alkotó fizikai munkát végezzenek. Ekkor volt az, hogy Magyarországról cigányok, falukról is a fővárosi vagy nagyobb városoknak az ipari üzemébe mentek el dolgozni. Lásd például Törökszent Miklós, hogy legyünk kicsit közismertek, akkor elmentek a gépgyárba dolgozni Törökszent Miklóson. Ott volt az Eke gyár, meg mezőgazdasági gépek gyára a legkülönbözőbb ipari vállalatokhoz, és portásnak, kapusnak ilyen munkahelyekre mentek el, mert sajnos a zenén kívül nem volt más végzettségük a zenészeknek, és nem volt egy olyan diploma, ami konvertálható lenne több feladatra. És bizony segédmunka várt ezekre az emberekre. És ezért sok ember elköltözött, különösen akkor a cigányok 80-85%-a vidéken élt, falukon, és falu munkalehetőség csak a mezőgazdaságban volt. És bizony telítődtek ezek a munkák, állások is, ahol ezek a cigányok megjelentek. Mert a cigányság 85%-a segédmunkás volt. Majd 1957-től megindult a szocializmusnak új irányzata, amikor is visszaállt a szakszervezet által létrehozott OSK, Országos Szórakoztató Zenei Központ. És akkor ott előírás lett, hála Istennek, hogy kötelező a vizsgáztatás, hogy vizsgákon kell megfelelniük, ha valaki el akart állni. És ekkor vezettek be három kategóriát. A, B, C kategóriát. A vizsgát, azt a vizsgáztatást az OSK végezte, Országos Szórakoztató Zenei Központ. Bizottság, igazi szakvizsgáztatók voltak, mert maguk is kitűnő muzsikusok voltak. Cigányban, gágyóban egyaránt. És ekkor nívós oktatás, nívós szolgáltatás volt. Tehát a cigányoknak egy nagyon jó időszaka volt, 1957-től 2006. szeptember 26-áig, azt hiszem.
1: Szeretnék idézni pár mondatot akkor Radu József a Cigánykunyhóból Hollywoodig című könyvéből. A fejezet címe Nesze neked, magyar cigányzenész. Nesze neked, magyar cigányzenész. Korabeli dokumentumok. Miért én emelek szót az ügyben? Bár én is tanultam hangszeres zenét, azonban inkább a muzsikus menedzserését, képviseletét, színpadra juttatását, érdekvédelmét vállaltam fel, amikor a világhírű 100 tagú cigányzenekar elnökeként több mint 16 évig tevékenykedtem. Ma, ha nem is közvetlenül az együttessel, de a cigány kultúrával, a cigány művészettel foglalkozom, mint politikus, és nem hagyhatom szó nélkül a muzsikus társadalom és sok muzsikus barátom panaszát ezzel a kormányzati intézkedéssel szemben. 2006 őszén a liberális intézkedés nyomán a gazdasági és közlekedési miniszter letörölte azt a rendeletet, amely előírta, hogy a szórakoztató zenészek és még néhány művészeti ágban dolgozók kizárólag csak működési engedéllyel, illetve szakvizsgával foglalkoztathatók a szálloda és vendéglátás területén. Ezt a rendeletet, amely már több évtizede érvényben volt, utoljára 1988-ban az Ipari Kereskedelmi Idegenforgalmi Minisztérium, vagyis a mai Gazdasági Minisztérium elődje adta ki, megerősítve az előző időszakot. Miért ez a minisztérium? Azért, mert mindig is ez felügyelte a kereskedelmet, ezen belül a vendéglátást. Ez a rendelet két szempontból is jó volt. Az egyébként is nagymértékben lecsökkent zenészek, cigányzenészek alkalmaztatása miatt nagyon sok muzsikus vált állástalanná. Azonban ez a rendelet legalább azt biztosította, hogy csak a hivatásos, vizsgázott, profi muzsikusokat lehetett alkalmazni. Továbbá a vendégek részére pedig egy garanciát jelentett a profi muzsikusok alkalmazási kötelezettsége, amely kizárta az élőzene színvonalát lejárató, dilettáns, esetleg flopival zenét szolgáltatók féláron történő alkalmaztatását. A liberális vélemény az volt, hogy majd a vendég eldönti, hogy jó a zene, vagy nem. Mindig? És mindenkori vendég alkalmas erre? Azt hiszem, hogy a vendégnek, ha beül egy szórakoztató, illetve vacsorázó helyre, az étel és az ital és a felszolgálás garantált minősége mellé garantált élőzenei színvonalhoz is joga van. És ez ki is fejeződik a vendéglátóhelyek osztályba sorolásakor. A damaszt abrosszal és ezüst eszájgal megterített színvonalas vendéglátóhelyhez nem elektronikus, hanem élőzene dukál. Ezt a zenei színvonalat csak profikkal lehet biztosítani, akik a zenebirodalom legszélesebb skálájából szinte mindent játszanak. A vendégnek természetesen joga van eldönteni, hogy a jók közül neki melyik a legmegfelelőbb, melyik a legszimpatikusabb, részére melyik a legszórakoztatóbb. Ellenben a dilettantizmust ki kell zárni, ugyanis a zene alapminőségét az üzletvezető sem képes eldönteni, hiszen ez egy szakma. Szíveskedjenek ezt a szakemberekre bízni, ahogy a tapétázást is vizsgához kötik, a targoncakezelést, sőt a takarítás államilag elismert, országos képzési jegyzékben szereplő szakmává vált 2005. január 1-től. Vagyis Kóka miniszter úr szerint, ha a zenész az nem szakma, hanem a rendelete kiadásával segédmunka lett.
0: Nesze neked cigány muzsika.
1: Különböző megnyilvánulások során az üggyel kapcsolatban az is elhangzott, hogy a működési engedély a Kádár korszak maradványa volt. Jobb lett volna, ha az illetékesek utána néztek volna ezen állításuk valódiságának, mielőtt nyilatkoztak volna. Ezúton közlöm, hogy már a 30-as években is Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzása alatt is létezett. A zenész szakszervezet által kiadott működési engedély.
0: Így van. Tehát amikor 1950-től 58-ig cigány muzsikusok nem voltak levizsgázva, ezáltal nem is dolgozhattak. A kifogás az volt, hogy nem rendelkeznek szakmai vizsgával, mert a szakmai vizsga az volt, hogy érettségi legyen, az a fő cél. Igen, de egy ilyen analfabita rétegnek nem lehet egyik napra a másikra az érettségét megszerezni, plusz a cigány menjen el dolgozni, szerezze meg a tudását, gyakorlatot, stb., mert előtte meg ipari területeken dolgoztak. Tehát ott ezektől az emberektől nem lehet azt várni, hogy gyakorlatuk nincs, meg voltak vonva forgalomból. Kocsmások lettek, kocsmába jártak. Sokszor pénz nélkül, csak amit elhúztak egy nótát vagy kettőt, akkor a gágyó adott egy megfelelő összeget. Tehát nagyon nehéz élet volt ez. Vége lett a forradalomnak, és akkor a forradalom gondoskodott arról, hogy művészi munkát végezve méltó elismerésben részesüljenek, és a társadalmi ranglétrán is megfelelő pozícióba részesüljenek. És ekkor vezették be a három osztályba sorolt vizsgáztatást. A, B, C kategóriával rendelkezett például a cigány muzsikus társadalom, de a szórakoztató zenészek is, tehát az éttermi presszóban játszó zenészek is. És ennek egy 9 éves gyerek hogy tudja elősegíteni, hogy a romák közébe ezt a folyamatot felgyorsítsuk? Hát a bátyám ennek a vezetője volt, mert ő egy képzett ember volt, okos, és a Józsut, ez voltam én. Gyere csak, öcsém, és állj be, és figyeld, hogy mit kell, hogy. És mellettem volt mindig, vagy én voltam mellette, inkább ez a helyesebb kifejezés, és bizony én már jobban tudtam a kottát, én már 7 éves koromban, én már Nyíregyházára jártam a zeneiskolába, és ott tanultam szolfést, zeneelméletet, stb. És hetente kétszer, illetve háromszor jártam be Gábáról Nyíregyházára, de úgy, hogy 4 órakor keltem hajnalba, ez a kisgyerek, és kisvonattal bementem Nyíregyházára, és akkor egy fél órás, mert a zene iskolában 1 óra az fél órát jelentett. Most azért, hogy én egy fél órás zeneórát vegyek fel, 7 órát vett igénybe tőlem. Hogy jött ez ki, ez a 7 óra? 4-kor kelek, 5:30-kor már mentem az állomásra ki, az első kis vonattal mentem be, utaztam Nyíregyházára. 5:30-tól 35 kilométert 2 óra alatt tettem meg kis vonattal. Ugyanis az a kis vonat nem elég az, hogy 35 kilométerről ment, hanem bevárta az oldal irányból menő vagy jövő vonatokat. Ezt úgy mondták, hogy meg kellett várni a csatlakozást. Na, vetítsem csak le, hogy ez hogy nézett ki. hogy aki innen Balsáról indult, Balsai Tiszapart, Balsai Tiszapartnál elindult, és Nyíregyházára kell befutni a végállomásig. Akkor kérem szépen, egy vonalon mentünk Hermina tanyáig. Majd onnan az oldalágról összevártuk, az oldalág az Hermina tanya volt, azt is megvártuk, ott fél órát, 3-4 órát kellett várni, és beértünk Nyíregyházára 7:30-ra. Este ugyanígy fordítva, tehát így tette ki a 2,5 órát, amit Balsai Tiszapartról ment a vonat. Vártunk egymásra, akkor a 1/2 órát lemuzsikáltunk, de ott is várni kellett a zeneiskolába, hogy ránk kerüljön a sor. Sok volt a várakozási idő. Nem tudtam hol eltölteni az időt, mint a zeneiskolába. Addig kiültem a zeneiskola udvarára olvasni, vagy szómizálni, mert ugye szólfés volt, stb. Tehát ezek a csatlakozások, ezek megbénították, és meghosszabbították a menetidőt. Míg például egy nyíregyházi cigány gyerek, az csak azt mondta 11:30-kor az anyjának, mert egyre kellett menni. Anyám, ki van már főve az étel, az ebéd? Nem soká már meg lesz, fiam. Kifőzöm mindjárt, aztán eszel. Igen, mikor megebédelt a gyerek, elment zeneiskolába, egyszerre 2 dolgot tudott le. Zene elméletet, a szólfést és a hangszeres órát. Letudta, és ő már azt mondja, 1 óra, 2 óra, 10, 2 óra, 20-ra hazament. Már letudva azt a elméleti órát, a szólfést, és a zene elméleti órát, és a hangszeres tárgyi órát.
1: A ma esti műsor második vendége a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radu József volt, akivel a napokban elkészült könyvéről beszélgettem, melynek címe A cigánykunyhóból Hollywoodig. Ma este a beszélgetésünk első részét hallgathatták meg, melyben mesélt nekünk a gyermekkoráról és a cigány zenészek helyzetéről az 1950-es évektől kezdve. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék. Vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 4-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ma esti adás ismét két részből áll, amelynek az első felében Sárközi András fiatal hegedűművész tanulóval készült riportom befejező részét hallgathatják meg. Majd második vendégem ismét a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radói József, akivel a napokban elkészült könyvéről beszélgettem, melynek címe A cigánykunyhóból Hollywoodig. A mai adásban a beszélgetésünk második részét hallgathatják meg, amelyben mesél nekünk a gyermekkoráról és a cigányok történetéről is. Tartsanak velünk! versenyeken voltál?
4: Egyébként az első versenyem az pont egyébként a Rajkóban volt egyébként. Klasszikus zenei verseny volt. És ott ugye első helyezést is értem, ez volt az első verseny. Uh-huh. Aztán később a Hubaiba és Hubai Jenő zeneiskolában is volt egy ottani versenyek. Több is
3: zeneiskolai versenyek,
4: igen. Uh-huh. És ugye még a jövőben is szeretnék. Ugye majd terve van.
3: Fontosak számodra a versenyek? Egyébként a zenei versenyek?
4: Hát úgy érzem, hogy tudnak lehetőséget biztosítani a jövőben egy-két verseny. Uh-huh. A későbbiekben koncert lehetőségek, kapcsolatok is, meghallják az embert nemzetközileg, meghallgatják. Meg maga a felkészülés is egy fejlődés.
3: Így van. Tehát készülni arra, nem tudom, hónapokat,
4: igen,
3: nyilván éveket, igen, inkább éveket, nem is hónapokról beszélgetünk, arra, hogy most abban a 10 percben mondjuk el kell játszanod mindent, amit az elmúlt időszakban tanultál.
4: Igen.
3: És bele kell sűríteni minden tudásodat, minden lélegzetedet abba a pár percbe, hogy az tökéletesen jöjjön, szólaljon meg és jöjjön ki. Ez mondjuk nem egy egyszerű műfaj ebből a szempontból.
4: Nem egyszerű. Uh-huh. Igen. Uh-huh.
3: És mit gondolsz, hogy milyen lehetőségeid vannak külföldön, Brüsszelben? Tehát nyilván, hogyha valaki kimegy külföldre tanulni, akkor ez sem egy lényegtelen szempont, hogy azért azt várja az ember, hogy majd esetleg ott nagyobb lehetőségek adódhatnak, mint esetleg itthon idehaza.
4: Igen, ugye amit említettem is, hogy Belgium nagyon nemzetközi. Uh-huh. Nagyon sok ember megfordulott, egyébként zenekarok is, szimfonikus zenekarok is ugye vannak, és ugye Belgium is egy olyan, földrajzilag is egy olyan helyen van, ahol közel van Franciaország, uh-huh. Németország, szóval nagyon sok lehetőség.
3: Uh-huh. Tehát ha már azon a környéken vagy, úgy gondolod, akkor már akkor ott a környező már országok is tulajdonképpen mind így beleesnek abba a lehetőség kategóriába, hogy akkor valami összejöhet.
4: Igen.
3: Akár Párizsba, akár
4: így van.
3: Kölnbe, vagy
4: nem tudom. Igen.
3: Aha. Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad a jövőben, akár 5-10 vagy 15 év múlva?
4: Ez mi a terved? Az álmom az lenne, hogy egy szólista hegedű művész, uh-huh. de egyébként először még kipróbálnám a zenekart is egy kicsit, uh-huh. egy szimfonikus zenekarban. Egyébként kamarazenei projektekben is szeretnék részt venni sokban. Uh-huh. És ugye a tanítás is, az is nagyon tetszett mindig, és szeretnék majd a jövőben uh-huh. tanítani.
3: Jelen pillanatban alapvetően gondolom a Zeneakadémián van lehetőséged a zenekari játékra.
4: Igen.
3: Az hogy folyik ott a Zeneakadémián?
4: Egy évben 2 zenekari projekt szokott lenni, uh-huh. szemeszterenként ugye 1-2 szemeszter, uh-huh. és ugye ott úgy történik, hogy egy hétig vannak a zenekari próbák, de akkor semmilyen más tantárgy ugye nincsen, csak zenekar, és akkor reggeltől estig.
3: Ugye, egész nap zenekaroztok.
4: Egész nap, igen. Aha. És ugye péntek, szombat, vasárnap, akkor pedig ugye koncert. És egyébként ez nagyon jó, mert nyilván fárasztó is, ugye reggeltől estig meg koncentrálni kell, de ez így nagyon jó, mert az ember tud koncentrálni arra, amit csinál, mert akkor nincsen semmilyen más melléktantárgy. És előtte, akkor pedig azokra tud koncentrálni, mert nincs zenekari projekt.
3: Az egyetemen kamarazenélésre milyen lehetőségeid vannak?
4: Ugye minden héten van kamaraóra is, de? És legutóbb 2 kamara projektben is részt vettem. Uh-huh. Az egyik egy Babadzsanyen triót játszottam. Uh-huh. Ugye a másikban volt Mozart trió, Beethoven duók. Uh-huh. Uh-huh. És egyébként ez a trió, a Babadzsanyen trió egy nagyon érdekes trió volt, számomra nagyon új.
3: Nem annyira ismert.
4: Igen. Örmény zeneszerző. Uh-huh. És különféle ritmusok is ugye megtalálhatók benne, és erre egyébként pont nagyon jó volt, hogy tanultam ezt a kottolvasást.
3: Aha.
4: És ezt a féle módszert ugye különféle ritmusokkal is, uh-huh. és így nagyon segített ez a kottolvasásban, ennek a megtanulásában is, ennek a triónak.
3: Aha. Tehát nyilván ez így függ össze, hogy az egyik tantárgy azért mégiscsak segíti a másikat, de amikor az ember így felfedezi, hogy milyen jó, hogy ezt ott megtanultam, akkor ez egy külön élmény lehet.
4: Aha. Igen. És egyébként volt olyan tantárgy is, amit minden említettem, a poliritmika. Hogy külön kellett ugye egyik kéz, másik kéz, és mondani a neveket.
5: Aha, nagyon jó.
4: A hármat egyszerre.
5: Hát ez nem könnyű feladat.
4: Igen, és a vizsga is úgy történt, hogy az is blattolás. Egy teljes új.
5: Na jó, egy zongoristának mondjuk ez természetes, igen, hogy neked. Jobb kézben más ritmust játszik, bal kézben mást, és akkor még esetleg egy harmadik szólamot énekelünk, hiszen...
4: De egyébként itt jött kicsit segítségre, hogy tanultam zongorázni itthon.
5: Aha.
4: A kötelező zongora, mert már egy kicsit meg volt szokva, hogy két kézzel, ugye konzervatóriumban 4 évig tanultam kötelező zongorát, és akkor így egy kicsit éreztem, hogy ez így segítségemre vált.
5: Igen. De ez érdekes, hogy nem énekeltetik a diákokat, hanem...
4: Az külön van. Azt, ugye van külön a intonáció óra.
5: Ja! Aha.
4: És ott énekelni kell.
5: És ott viszont énekelni
4: kell. És ott ez meg érdekes. Annyira olyan, hogy nem úgy, mint itt van, hogy ugye mint például egy Bach példatár.
5: Igen?
4: Ugye annak van dallama, hogy valahonnan az egy darabból van, és van hangneve minden. Ott direkt erre megy, hogy betanítja a hangközöket.
5: Aha.
4: És utána teljes össze-vissza, nincs hangnem. Teljes olyan, mint egy ilyen 21. századi vagy. Tehát így kimondott egy ilyen feladat. Szóval egy ilyen...
5: Szóval egészen más rendszer.
4: Egészen más.
5: Másként közelíti meg nyilván a zenének az elméleti alapjait, illetve
4: igen.
5: Másként gyakoroltatja még a kódtolvasást is, az éneklést.
4: Igen.
5: De nyilván ennek a rendszernek is megvannak a saját sajátosságai, az előnyei, hátrányai, gondolom ugyanúgy.
4: Igen.
5: De hát ezek mind az embernek, egy zenésznek a hasznára válik.
4: Igen, meg ezeket... így tudja az ember, így most már mind a kétféle kicsit, hogy ugye itthon is tanultam, kint is.
5: Össze lehet hasonlítani.
4: Hasonlítani. Igen, teljesen aha. Más, de valahol mégis összeér egy kicsit. Ugye mégis zenéről van szó, ugye?
5: Igen. Nem kérdezem meg, hogy melyik rendszer a jobb, mert nyilván ezt nehéz eldönteni.
4: Igen.
5: Megvannak az előnyei egyiknek, másiknak. Beszéljünk még egy picit a zenéről. Mik a kedvenc zenéid? De valójában van egy kérdés, amit mindig felszoktam tenni a vendégeimnek. Mi lenne az az 5 album, CD, bakelit, amit mondjuk elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Igen. És kik játszanának ezeken az albumokon? Kitől?
4: Hát jó kérdés, így 5 CD. Talán így kevés lenne 5, ugye?
5: Igen, persze.
4: Igen. De mindenképpen hegedűsök közül lenne benne egy Hajfetsz, uh-huh. CD.
5: És melyik album?
4: Talán a Csajkovszki, ahol a Csajkovszki hegedű versenyt
5: aha.
4: Játsza. Második biztos, hogy lenne hegedű, szintén hegedűsök közül egy Pinkas Zuckerman CD. Ott egyébként ott úgy csinálnám, hogy ilyen összeállítás különböző darabokból.
5: Milyen darabok lennének?
4: Vinyamszki polonéz, Bruck hegedű verseny, igen. Elgár hegedű verseny, talán őtől is a Csajkovszki hegedű verseny. Harmadik lenne egy zongoristától a Glenn Gould.
5: Igen? Mit játszana?
4: Bach Tokkát, a Bach fúkák.
5: Aha. Gouldnak nagyszerű felvételei vannak, és nagyon híres felvételei van.
4: Igen. Akkor a negyedik és ötödik az kicsit más műfa is lenne, ne legyen túl unalmas.
5: Aha, például?
4: Hát ugye cigány zenéből, magyar zenéből. Biztos, hogy járok a Sándortól. Van egy olyan CD, hogy apa és apáról fiúra, ahol az idősebb Járóka Sándor, és egy fiú Járóka Sándor is muzsikál rajta. És az ötödik pedig lehet, hogy egy jazz lemez lenne, az pedig Oscar Petersontól.
5: Jó, de jó.
4: Aha. Egy album.
5: Aha. Melyik, azt lehet tudni? Vagy bármelyik?
4: Ott is ilyen összeválogatások.
5: Aha,
4: ilyen.
5: Válogatás.
4: Igen.
5: Szóval azért lenne benne egy cigányzen, és ez nagyon fontos, igen, ami azért, számomra...
4: Igen, azért az is nagyon közel áll hozzá.
5: Igen, hiszen a családod révén...
4: Föl,
5: így van.
4: Első hát... inspiráció ugye ez volt, ugye?
5: Nagyon izgalmas CD-k, és azt hiszem, hogy ezzel egy kis bepillantást nyerhettünk a lelki világodba, hogy tudjuk, hogy miket hallgatsz, milyen személyiség lehetsz ezáltal. Köszönöm szépen a beszélgetést, számomra nagyon inspiráló volt, és mindig egy nagy élmény bemutatni egy fiatal tehetséget, aki előtt még tulajdonképpen ott áll az élet, és majd még csak most fog kiderülni, hogy mennyire fogod tudni kibontakoztatni a szárnyaidat, úgyhogy sok sikert kívánok neked a tanulmányaidhoz elsősorban, és utána a koncert életben a sikereidhez.
4: Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm a meghívást.
3: Ma esti adás ismét két részből áll, amelynek az első felében az imént Sárközi András fiatal hegedűművész tanulóval készült riportom befejező részét hallgathatták meg. Most pedig második vendégem ismét a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radu József, akivel a napokban elkészült könyvéről beszélgettem, melynek címe A cigány kunyhóból Hollywoodig. Mai adásban a beszélgetésünk második részét hallgathatják meg, amelyben mesél nekünk a gyermekkoráról és a cigányok történetéről. Mi inspirálta a könyv megírására, és mi volt a célja a könyvvel?
6: Tulajdonképpen mi 8-an voltunk testvérek, és én voltam a legfiatalabb, a legkisebb. Hát a mesében is úgy van ez, ha valaki szerencsét próbál a sok gyerek közül, mindig általában a legfiatalabbnak a történelmi küldetése és feladata, hogy eredj

elvégezni. Miért nem? Hát sajnos a cigány telepre azért nem jutott el a jogszabályok tömkelege, hogy ahogy olvasta volna a bátyám, ugyanis az igaz, hogy az információ abban az időben is az hatalom volt. Hát a gávai cigány telepre Limbert bácsi, Limbert János, a postás nem hordta a jogszabályokat le, hogy olvassátok előcsém, és vonjátok le a konzekvenciákat, vagy amik jöttek törvények, jogszabályok, olvassátok, képezzétek magatokat, legyetek informáltak. Hát ezekkel a lehetőségekkel nem tudtak élni, és a bátyámat, mondom, hiába vették fel az egyetemre, nem tudott vele élni, mert beteg volt a drága szép apám, nyomorék volt, anyám beteg volt szintén, mesternénél ez egy hentes és mészáros volt, egy tipikus úri család, jómódú család, akinél szinte mindennapos munkás volt anyám, és a lányok is, mert ők mostak, vasaltak, főztek a mester családra. És a hentesék nagy köztiszteletben álló személyek voltak, a cigányságon belül pedig nagy elismerésnek örvendett a mi családunk is, mert a gyerekek mind iskolázottak, kábáltak, és egy olyan attitűddel rendelkeztek, hogy minden gyerek a közösségnek, a cigány közösségnek a támogatója volt. Én is, a bátyám is, mindenki segíteni akart a kevésbé iskolázott cigány testvéreken. Tehát ez történelmi kihívás és feladatunk volt, hogy a mögöttünk maradt cigány testvéreinken segítsünk. Ez nem kell, nem kellett se valami különleges adottság, cigány szív kellett, hogy sajnáljam, együtt érezzek, együtt gondolkodjak, szolidáris legyek a népemmel. Ez kellett. De sok kérelmet írt meg a bátyám, meg intézkedett. Még akkor úgy hívták ezt a kockás papírt, amit a boltba lehetett megvenni 20 fillérért, hogy francia kockás papírt, és akkor a cigányok jöttek, gyuszikám, megyem a töködet, segíts rajtunk, légy szíves, te vakerázni tudsz, írni minden, segíts. Egy kis segít. Írjál már a párbizottságra, írjál már a járási tanácsnak, eredjben fel a község házára. És így lett ilyen ösztökélésre, meg a cigányok bizalmából adódóan Gáva községnek az egyik körzetében tanácstag lett a bátyám. Hivatalosan, tehát ez egy óriási dolog volt. És a cigányoknak az ügyét intézte tiszta szívvel, őszintén, áldozatvállalóan végezte ezeket a feladatokat. Abban az időben nem volt cél, hogy egyetemet végzett cigány ember legyen. A faluból többen jelentkeztek állatorvosira, egyedül a bátyámat tették fel. A legnagyobb Kulák is jelentkezett, annak meg rosszul esett, ugye, hiába jó indulatú volt az az ember, de annyira nem volt jó indulatú, hogy annak a valódiságát elfogadja, hogy a mezitlábos polond cigány bekerül az egyetemre, és az én fiam, aki jó körülmények között nőtt fel, meg végzi a feladatát, azt meg nem vették fel. Az is igaz, hogy a történelmi helyzet az úgy alakult, hogy a szegényeknek jól jött ez a pozitív diszkrimináció, és ezt ők nem fogadták el. Ennek pedig áldozatává vált a bátyám, meg a hozzá hasonló többiek. Általában cigányokból, hogyha jól képzett ember,

0: vagy akart tanulni, az vagy katonatiszt lett, még a katonatisztek között is a politikai tiszt, aki a szocializmus eszméivel azonosulni tudott, és hát voltak, akik a néptanítók voltak, tanárok, ezeknek lehetőségük volt. Az én bátyám, hát állatorvos, gágyó szakmát választott, ugye, és sose felejtem el, mikor mondom, és drága bátyám, és mi ebben a szép a jó? Hát cigánytelepen laktunk, se tyúk, se disznó, semmi nem volt, nemhogy még orvos legyen, állatorvos. Drága öcsém, azt mondja, ha benyúlsz a tehénnek a seggébe, akkor nem szart húzol ki, aranypénzt. Ez lefordítva, hogy a jó lét, a jó mód ott van. Ezt kell választani. Áttranszponálta rögtön a világot a bátyám. Nyíregyháza az a megyei központ volt.
1: Az világos.
0: Szatmár megy. Oké.
1: Okay. Maga... nyilván könnyebb volt annak, igen, aki ott lakott mellette, így de hogyha van, messze lakott valaki, akkor meg 7 órát kellett utazni oda-vissza.
0: Meg a nyíregyházi muzsikusok azért, igen, már iskolázottabbak voltak. Ott volt a zenei, cigányzenei intézmény is, Gáván meg, hogy tisztafalusi cigányok voltak. Tehát magába hordozta azt a hátrányos megkülönböztetést, amit nehezen tudtak elviselni és megoldani.
1: És miben tudott nekik segíteni?
0: Én már is mondom, összeírtam például Gáván. Meg volt határozva, hogy mennyi időt kapnak a vizsgára való felkészülésre. Tehát akkor kapnak működési engedélyt, hogyha ezeknek megfelelnek. Egyrészt írni, olvasni meg kellett tanulni. Nem mindenkinek volt ez meg. Az én nagybátyámnak sem volt, Dozsnyáknak. És olyan muzsikus volt, olyan. Behívták vizsgázni, csak ezt megint elmondom. Kérem, húzzon tételt. És írni, olvasni, hát én nem tudom, mi ezt kéne. Azt mondják a Dozsnyák Janninak, Jancsi bátyának, Jancsi, de gyerekeskedj már, és az OSK részéről el kell ismerni, hogy segítettek olyan tekintetben, hogy tudták, hogy nagyon nagy muzsikus, de nem tudja nevét se leírni. Hát innen indultak, és akkor nekem az volt a feladatom, önként vállalt feladatom, mert hogy én elvállaltam, hogy megtanítom írni, olvasni őket. Amellett megtanítom a kottára. És akinél lehet, akkor eljutunk a 7 kereszt, meg a 7 B ismeretéig, érted? Elméleti vonatkozásban, gyakorlati vonatkozásban legalább 2 osztályt kottából, érted, hogy tudjanak, hogy mi ez, mi az. Na, az én kis karmesteri dolgom ebben mutatkozott meg.
1: Tehát tulajdonképpen már nagyon fiatalon megmutatkozott a célja, hogy szeretne valamit segíteni a közösségnek, ahol lakott, ahol élt.
0: Így van.
1: És ez inspirálta végül később a könyvnek a megírására is?
0: Igen, mert ott mert láttam, hogy milyen anomáliák vannak, milyen problémák, szövegértelmezése, meg minden. Tehát akkor találkoztam élesben, hogy milyen alacsony szinten vannak szegény testvéreim. Még nem is értették, amit felolvastak, vagy olvastak neki. Tehát nagyon nehéz volt. És innentől kezdve már később fejlődött ki a dolog. Ezeknek sógraim voltak, idős bácsik, stb. Ezeknek a gyerekei is felnőttek, akik értelmesek voltak, és iskolába jártak, azok jobban tudtak a szülőkön segíteni, de volt olyan szülő, aki nem kapott sose támogatást, mert nehezen tudott eljutni 5-ről a 6-ra.
1: Egy picit térjünk vissza a könyvre. Milyen főbb témákat érint a könyv, és melyek a legfontosabb üzenetek, amelyeket át szeretne adni az olvasóknak, és pontosan kiknek?
0: Hát mivel nagyon vegyes összetételű a könyv, mert sok információt tartalmaz, és ezeket az információkat csokorba kellett kötnöm, és annak megfelelően adott helyen kellett ezt kibontani. Hát más az elmélet, és más a gyakorlat. Tehát ez nehéz volt a gyakorlatban megoldani. De hadd mondjam el, hogy Gávai cigánytelepi életemnek az eseményei például, hogy kisvonaton csároztam. Ugye, ha csároztam, akkor kalapoztam. Ez azt jelentette, mikor muzsikáltam és éhesen beutaztam Nyíregyházára, akkor egy túrt, ezt úgy mondtuk mi, hogy egy túrt lemuzsikáltam, és utána levettem a kalapot, vagyis nem a kalapot, hanem a sapkámat, és utána az utasok között csároztam. Nem erőszakos módon, akinek tetszett a játékam, meg látta, hogy szegény cigánygyerek vagyok, hát ez hozzájárult ahhoz, hogy zsebbe nyúljanak, és egy pár forintot adjanak. És sokszor, nem sokszor, hanem mindig jól jött, mert tudtam venni egy kis kiflét, vagy zsemlét, és megittam egy korsóval, vagy egy pohárral teljes kávét. És akkor három kiflivel, ez már délig elviselhető volt részemre. Ez a csározás. Tehát, hogy a csározás és csárázás közötti fogalmaknak a megmagyarázása van benne. Aztán ilyenek voltak, hogy az emberi vállásomnak melyek voltak azok az apró szilánkiai, ami a kiteljesedett embert formálta meg a személyemben. Aztán, mikor én ezt 9 éves koromban csináltam, ezt csináltam 5 év, 95-14, hát 6 évig mondjuk, hogy tanítottam Gábán, és hol? A Fertőn, ahol a cigány muzsikusok, ha egy évet veszek alapul, nyáron vályogot vetett. Van egy ilyen dankó nóta. Nyáron vályogot vetett, télen pedig muzsikálok. Mert akkor voltak a disznóvágások, akkor voltak a lagzik, minden, tudod? Tehát a cigány muzsikusnak alkalmazkodni kellett. És nekem is a tanítással. Amikor holt idő volt, akkor össze kellett verbúválni a muzsikusokat. Mentem házról házra, közben nekem senki nem fizetett, nem is kellett volna. És bizony így váltak jó muzsikusokká, legalább megtanulták, mi az, hogy violinkulcs, mi az, hogy egy keresztel muzsikaház, két keresztel muzsikaház, mi változik, hogy G-dur, E-moll, D-dur, H-moll, A-dur, bis-moll, stb. Akkor mik változnak, milyen hangok, fisz, cisz, gisz, disz, stb. Ezeket, hogy ezt megmagyarázt, akkor csináltam egy kis táblát, meg ha nem volt az elég, akkor földön elsöpörtem a homokot, és akkor egy kis ággal, nyírfa vesző ággal magyaráztam, meghúztam a vonalat, minden, na ez. És akkor mindig, mikor egy etapot felvállaltunk, kibeszéltük, megmagyaráztuk, értitek most már akkor, hogy ez hogy van? Jó van, drága öcsém, értjük, jó, akkor menjünk tovább. Na hát ilyen kis tanítás volt ez, hogy nem volt idegen, mert mégiscsak egy cigány gyerek mondja, és netán még a sógorom is ennek előnye volt, tudod, hogy így foglalkozott velünk. akkor ezeket, amit én Nyíregyházán megtanultam az állami zeneiskolába, én azt a tudást már hoztam haza Gávára. Már nekem azért is jó volt, mert tudom, hogy várt engem mondjuk 10-15 cigány, hogy na Józsu, mivel foglalkozunk? Mutatják már, drága öcsém, hogy mi ez, mi az. És engem ez kötelezett arra, hogy én Nyíregyházán a zeneiskolába figyeljek, tanuljak, mert nekem rögtön tovább kellett adni. Hát ez őskori stílus, de ez volt. Azt mondja, van egy olyan része a könyvnek, barackot kaptam a fejemre. Ez azt jelentette, hogy volt egy úri család, egy úri házas pár, az egyik Miketz Juliska néni, és a férje pedig dr. Szögyényi Barna Levente, miniszteri főtanácsos. Ezek voltak egy férj és feleség, de már ezek jóval 60 éves korukba esküdtek meg második házasságként. És ezek a falunak is az előnyére szolgált, mert nagy tudású emberek, kifinomult stílusok voltak, szóval rendkívül jó volt. És ennek a legnagyobb kellemes emlékem az volt, hogy barackot kaptam a fejemre, mert apámék ugye tanítottak, hogy hága gyerekem, ha mész fel a falura, hát mi cigánytelepen laktunk, az mélyedésbe volt. Hogyha már onnan kijöttünk, mentünk fel, akkor gyermekem, mindenkinek csókolommal kell köszönni, meg kell adni a tiszteletet, te pedig tisztán, tiszta körömmel, megmosakodva, stb. Tehát, mint ahogy egy muzsikus cigány gyereknek meg kell jelenni, az magába hordozza azt a követelményt, vagy követelmény megvalósítását, hogy ápoltak, tiszták legyünk, és hogy a követelmény még az, hogy köszönjek mindenkinek. Ez egy nagyon szép, szívbe markoló emlékként van leírva, hogy mit jelentett ez nekem. Akkor volt ennek egy kis történelmi áttekintése is, a hangszeres tudáson kívül az elméleti foglalkozás, és amellett, ami egy primásnak, vagy egy iskolázott tagembernek szükséges, kicsit a történelemmel foglalkozni, hogy kik is a cigányok. Nagyon fontos, hogyha a vendégek közül mondjuk egy vacsora közben megkérdez, hát honnan jöttetek, kik vagytok ti? Nagyon fontos, egy jó muzsikus, egy intelligens ember meg tudja mondani, hogy honnan jöttünk, milyen állomásokon keresztül, ki hova jutott Európába, vagy pedig Ázsiába maradt továbbra, stb. Stb. Aztán mióta éltek ti öcsi cigányok Magyarországon? Jó erről beszélni, hogy mikor. Öröm volt az, hogy az ember mikor el tudta mondani, hogy Magyarországon 1423-ba kerültek a cigányok, Zsigmond király adott mellevelet, hogy letelepedjenek. De a letelepedéssel egy időben az is járt, hogy tulajdonképpen védelem alatt voltak ezek a romák, királyi védelem alatt voltak, mert ezek a cigányok pedig másik oldalról védték a Zsigmond királynak a hatalmát, és annak a szolgálatába álltak be. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt.
1: A ma esti adás második részében ismét a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radu József volt a vendégem, akivel napokban elkészült könyvéről beszélgettem, melynek címe A cigánykunyhóból Hollywoodig. Az imént A beszélgetésünk második részét hallgathatták meg, melyben mesélt nekünk a gyerekkoráról és a cigányok történetéről. A folytatásért pedig tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 centis emelkedés várható Paksnál, míg keddre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a tudományos és technológiai miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a budapesti közlekedési központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalogokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10-e és 16-a között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 10-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ma esti vendégem a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radó József, akivel a napokban elkészült könyvéről beszélgettem, melynek címe A cigány kunyhóból Hollywoodig. A mai adásban többek között a cigányság történelméről is fog nekünk beszélni, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a mai este folyamán is.
5: Aztán a mai modern világban, modern megfogalmazásban olyan helyzetbe kerültünk, hogy a cigány roma nevet kapta meg. Vajon ez mit jelent? Mi ez? Mint valami tudományos fokozat, hogyha ezt elérem, akkor már onnantól roma vagyok. a másik, aki nem tudott esetleg írni, olvasni se, az meg cigány, ez minőségi jelzést jelentett? Nem, nem. Tulajdonképpen, hát mióta van ez, hogy cigány vagy roma kifejezés? Habár a muzsikusok, mi mindig románnak hívtuk magunkat, romák, de én előszeretettel használtam a cigány szót is, mert rátapintott a lényegre, hogy ezek vagyunk, cigányok. De későbbiekben, amikor már megtanultuk a cigányság történetét, és azt a hármas tagozódást, hogy a Magyarországon élő cigányok, azok tulajdonképpen 80%-ban romungrók, egy 17-18%-ban olátcigányok, és egy 5-6%-ban pedig beás cigányok, vagy balajáró, teknővájó cigányok. Ez a három rétegződés van Magyarországon. Na most a gágyok ezt nem értették, hogy miért tagozódunk mi három felé, mert három hullámban érkeztünk Magyarországra. A romungról az 1423-ban rá 150-160 évvel érkeztek az olátcigányok, és most utánuk a beás cigányok jöttek, és a beás cigányokra még az is jellemző, hogy teritoriálisan beszűkült és behatározott területen vannak. Hát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy elsősorban Zala megyében, Baranya megyében, Somogy megyében találhatóak. Ez az a három nagy terület. Somogy megye, Zala megye, Baranya megye, igen. Gélvámpa. Például Gélvámpa 100%-i, ott egy gágyót nem találsz, ott mind cigányok laknak. Tehát a cigányra ez jellemző, és még egy, hogy a cigány nyelvet beszélik, méghozzá a lóvári cigány nyelvet. És vannak a beás cigányok, azok a balajáró cigányok tulajdonképpen, ők a ősi óromán cigány nyelvet beszélik. Na most ezekhez hadd mondjam el, hogy a romungró az a szélrózsa minden irányában megtalálható Magyarországon, teritoriálisan, nincs meghatározva, az egész országban megtalálható. Az olát cigányok pedig beszélik a lóvári nyelvet. Na most hadd mondjam meg, a lóvári nyelv mellett még nyelvtörzsek vannak, akik tovább osztódtak. Mi ez az osztódás? Foglalkozások szerint, meg családok szerint, lóvár, collár, masár, gurvár, kelderás, ezek más-más nyelvjárásban beszélnek, és ennek van egy rossz buktató tulajdonsága, hogy ez a szegény analfabéta olátcigány gyerek, aki mondjuk az egyik megyébe van, másikba, egymásnak olátcigányok beszélnek, de eltérés van, úgynevezett nyelvdialektusokban beszélnek. És mindenki azt hiszi, hogy az a nyelv az igazi, amit ő az anyjától meg az apjától tanult. Jó, hogy egytőről fakad, de bizony dialektusokban eltérések vannak. A harmadik, tehát ezek a nyelvjárások vannak, ez az olátcigány nyelv. Itt álljak meg egy kicsit. 1971-ben Londonban a cigány világkongresszuson megállapodtak a következőkben. A cigányoknak legyen egy közös zászlójuk. A közös zászló, hogy ég, az kék, lent zöld, és van egy piros küllőkből álló kocsikerék. Ez azt jelképezi, hogy az kék ég alatt vándorolnak, kocsikerék, a cigányok. Ez azt jelenti. Na most, a nagyobb része cigányságnak a romunkról 75-80 százalékot teszik ki. 18-20 százalékot teszik ki az olasz cigány, és 5 százalékot körülbelül a beász cigány. Most nézzük hátulról. Ez a beász cigány, ez egymagában ugye teljes terjedelemben beszélik a nyelvet, méghozzá az óromán nyelvet, és beszélik a magyar nyelvet. Középen van az olá cigány teljes mértékben. Olá, azért kapta az olá nevet, mert olá országban, a havasalföldökön, földön keresztül érkeztek Magyarországra.
6: Mikor érkeztek Magyarországra az olá cigányok?
5: Amikor megérkeztek a romungrók, rá 150-200 évre a vándorlás után úgy érkeztek Magyarországra.
6: Tehát az 1600-as években érkeztek akkor az olasz cigányok?
5: Körülbelül, igen. Vissza kell számolni, igen. Tehát ez az olasz cigány, és még egy. 1971-ben Londonban és én ott voltam, tehát én a kulturális csoportnak a vezetője voltam, mivel nincs se országunk, se hazánk. Indira Gandhi 1971-ben csak azt mondta, hogy örülünk, hogy a cigányaink így beszélnek, de a lényeg az, hogy szimpatizálnak ezzel a dologgal, de nem mondták ki, hogy India az ős haza. Most már a fejlődés során egyre jobban tendálódik arra a nemzetközi értekezlet és intézmény, hogy mégiscsak India az ős haza. És hogy honnan származik? India Punjab államból származik a cigányság. Ezer éve vándorolnak a cigányok Indiába, Punjab volt az ős hazájuk. Kora divánnak van egy ilyen szerzeménye. Megállapodtunk abba, ha már van úgymond ős hazánk, őseink, a kereteket kell olyanná tenni, hogy állami keretek kül szolgáljanak. Tehát itt ezen a nemzetközi londoni világtanácsülésen az alábbiakban állapodtunk meg. Egy, hogy sok nyelvűség van. Ha mi nemzetközi kitekintésben akarunk élni, akkor kell egy irodalmi nyelvet kialakítani. Mi legyen ez az irodalmi nyelv? Ez lóvári nyelv. A lóvári nyelv lesz az irodalmi nyelv, amivel elérjük azt, hogy ha mondanak egy szót, hogy masz, akkor Moszkvába olvassa az illető cigán, ugyanaz kell, hogy értse, mint mi. Masz az hús. Ettől a pillanattól kezdve a cigán nyelv az világnyelvé vált. Egy kifejezés alatt, egy fogalom alatt egyet értenek. Ez egy óriási dolog. És ez a nyelv a lóvári nyelv. De ez egymagában nem zárja ki a többi alrétegződéseket sem. Tehát bárki ezen belül collár, massár, kelderás lehet. De az igazi, például könyvek, azok lóvári nyelven jelennek meg. Most vannak olyanok már, ahol el tudják érni a személyes kötődés okán, meg a tudományos fokozata okán, hogy kelderási nyelven jelent meg. Tehát akkor megállapodtunk a nyelven, megállapodtunk, hogy legyen zászlónk, akkor, hogy a himnusz, hogy legyen egy himnuszunk, ez nagyon fontos, és a himnuszban itt is kettő-három féle van. Az egyik a nem loptunk mi egyebet, mint...
6: Ez az a bizonyos cigány himnusz, aminek a dalszövege zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is, gondok kése húsunkba vág, képmutató lett a világ.
5: Igen. Ezt elsősorban a beász cigányoknak a himnusza. lóvári olácigányoknak pedig a dzselem-dzselem lett. Az olácigányoknak a krémje lóvé, lóvés cigányok, tehát a kereskedők egy része innen van, lóvári, lóvés cigány. A beász cigány az meg erdészetben dolgozók, famunkások, teknővályok, dísztárgy készítők, ezek a beász cigányok. Akkor van a harmadik, romungró, magyar cigány, a romungró.
6: Igen, és a romungróknak melyik a himnusza?
5: Magyar himnusz. Hát azért romungró, magyar cigány vagyok, magyarul beszélek. A romungróknak a 80%-a vagy 85%-nak a anyanyelve magyar. Az első világ cigány kongresszus tanácskozás, hogy miben állapodott meg demokratikus választás útján, 4 évenként újra válasszák ezt a cigányvilág tanácsot.
6: Kik voltak ott Magyarország részéről ezen a világkongresszuson?
5: Hát akik a cigány nyelvet beszélik. Farkas Pali, Rostás Farkas Gyuli, én voltam ott, mert én akkor a kulturális

0: menj érte a csólival ez. Éjszakákba mentünk egy mondatért, érted, hogy mi ez, ez mi, várjál, ez így, ez úgy. Hát úttörők voltunk. És most nekem ez azt jelenti, mert egy darabig csak magyar relációban beszéltünk a cigányság társadalmi, politikai, kulturális helyzetéről. Ebben éltünk, meg foglalkoztatás politika, meg kultúrpolitika, művelődés politika, és az igazi alaplépések, ez olyan, mint nekünk az alkotmány. Ez sokszínű véleményeket dobtunk össze, fejtettük ki a gondolatainkat.
1: Ha egy picit beleolvasunk a könyvnek a tartalom jegyzékébe, az elején már egy impozáns név jön ide a szemünk elé, Vizies Szilveszter tekintetében, aki a Magyar Tudományos Akadémiának volt az elnöke.
0: Így van.
1: Ő írta az előszót a könyvhöz. Utána további nagy fejezetek következnek, Cigány sors, ami tulajdonképpen az életét hivatott bemutatni.
0: Cigány sors.
1: A második nagy fejezet a magyar cigányok, ami tulajdonképpen a cigányságnak a történetét mutatja be. Majd később a közéleti szerepeire tér rá egy picit, hogy milyen tevékenységei voltak az elmúlt évtizedekben, és a vége pedig a cigány ételek, ami egy, én azt hiszem, egy kis kuriózum, egy kis különlegesség itt a könyvnek a végén. Beszéljünk akkor egy picit a közéleti szerepeiről. Melyiket tudnál ebből kiemelni? Melyik a legfontosabb Józsi bácsinak?
0: Mind. De az, hogy amikor már érzékelhető volt, hogy figyelnek az általunk elmondottakra, értik, beazonosítják magunkat, helyüket, szerepüket. Ez azt jelenti, hogy körülbelül hát a mozgalomban én gyerekkorom óta részt vettem, de olyan 1962-től számolom az, hogy cigány közéletbe beleszóltam, 14 éves voltam. Tehát én már ekkora, mikor Szentesen jártam technikumban, már akkor a könyvtárból vettem ki a cigányokról szóló kis leírásokat már akkor. Nem volt nagy irodalma, de engem nagyon érdekelt, és a könyvtárból kikölcsönöztem. Akkor a cigányságot Magyarországon kb. 100-120 ezer főre mondták. Hát ma már ez 800 ezert is meghaladja. Egyes cigány politikusok, vezetők 1 millió, sőt 1 millió fölé teszik a Magyarországon élő cigányságnak a számát.
1: Milyen kutatásokat végzett Józsi bácsi a könyv megírása előtt, és mennyi ideig tartott a könyv megírása?
0: Elvem az volt, hogy nem voltam időhöz kötve. Engem semmi nem kötött ahhoz. Inkább azt néznénk, hogy a végkimenet igaz legyen, reális, hogy a valóságnak megfelelő információkat írjak le a könyvbe. Ez az, ami engem nagyon jól meghatározta feladataimat. Na és, hogy honnan szereztem ezt, akkor elmondanám. Az egyik az, hogy mivel 62 éves koromig tanultam különböző egyetemeken, itt-ottam ott, egyrészt a tanulmányaim, a sokszínű, változatos tanulmányaim alapján sok információra tettem szert. Ez egy nagy tudásanyagot adott és halmozott fel. Aztán könyvtárakban, amiket olvastam, ez a második rész. A harmadik rész, ahonnan származik a tudásom, az tulajdonképpen különböző szemináriumokon vettem részt, és annak a tudásanyagát, változatos tudásanyagát is felhasználtam. Aztán külföldi tudományos rendezvényeken, amit hallottam, jegyzeteltem, ezeket a jegyzeteket is felhasználtam. Innen származik az ismeretanyag. Aztán sok, hát mert elsősorban

0: gágyoknál volt ez a tudásanyag a könyvtárjaikban, aztán a tudományos tanácskozásaikon, különböző formációban, ezekből ki kellett halászni, ki kellett válogatni, ezeket össze kellett párosítani, és ezt úgy mondom én, szintetizálnom kellett ezeket a ismeretanyagokat, és ez bővítette a cigányságra jellemző információkat.
1: Van olyan forrásanyag, amit esetleg kiemelne szívesen? Tehát például olyan írott anyag, ami már összegzi valamilyen formában a cigányság történelmét?
0: Nézd, én nem történetíró vagyok. Az egyik az, ha én társadalom ismeretileg nagyon sokat tanultam, én az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jártam. Tehát, vagy ott oda is jártam. Én nagyon sok anyagot használtam fel, könyvtár, irodalmat, professzoroknak a tudományos kutatásaiból. Én azokat mind felhasználtam valahol, és abból kijegyzetelgettem, és mint tudásanyag, azt én használom a munkám során. Tehát sok tudományos értekezést, véleményt regisztráltam le, és sajátítottam el.
1: Volt valamilyen különleges kihívás a könyv megírása során?
0: Nem, hanem nekem az alapvető célom az volt, hogy amit én leírok, vagy egy definícióról például, az igaz legyen, az hiteles legyen, az többféle módon bizonyságul szolgáljon. Ez a lényeg.
1: Józsi bácsi, kinek ajánlja elsősorban ezt a könyvet?
0: Hát egyszerűen én inkább mondanám azt, hogy mindenkinek, de három rétegnek különösen. Az első réteg a cigányság, magunkat, magunknak, hogy kik is vagyunk mi, történelmi áttekintéssel, honnan jöttünk, hová tartunk, jelenleg hol tartunk, mi jellemző ránk, milyen sajátosságok a mi világunk, milyen sajátosságokat tartalmaz, engem ez érdekelt. Aztán a cigányság, ahogy szétszórtan élt és letelepedett ki melyik országba, akkor hogyan telepedett le, milyen sajátos jegyeket vitt magával, és hogyha megnézzük ezeket a sajátos jegyeket, akkor mindenütt más-más, de egységben az egész, és a szétszórtságban van az egész. Tehát ez egy óriási dolog, mert ez utal arra, hogy honnan jöttünk, mikor jöttünk, milyen formában, és ebből tud egy tudományos ember egy képet, egy tudományágat kialakítani. Én nem tudományos ágra gondoltam, a munka, a feladat az lehet az, tudományos megközelítés, de én nem vagyok filológiai tanár, filológus sem, hanem az a sok felhalmozott tudás, tapasztalat, értékítélet, látásmód, ezek összességében adják azt a tudásanyagot, amely nyugodtan elmondhatom azt, hogy egy irányba tendálnak. Sok közös tulajdonságok vannak, közös motívumok vannak ebben a könyvben. Még Magyarországon még most sem egyértelmű a cigánysággal kapcsolatos történelmi megállapítások. Különböző izmusok befolyásolták ezeket a dolgokat, különböző cigány értelmiség képviseli a cigányságot és az ideológiát, ezeket mind próbáljanak közelíteni, próbáljanak konzekvenciákat levonni. Na most én nem tudományos cigány gyerekeknek akarok például szolgálni, majd az a tudománynak a feladata, hogy ebből konklúziókat vonjon le. Én csak egyrészt történelmi áttekintést szeretnék adni, hogy mikor érkeztünk Magyarországra, milyen sajátosságokkal rendelkezünk, mi a jellemző ránk, és egyáltalán, hogy mit akarunk, hogyan, hol, stb. Ezt akarom. Na most egyet tudok, ez az egyik, az általános dolog. A másik, kell egy olyan megállapítást adni, hogy a cigányság nem áll azon a szinten, most sem, most még jobban nem, hogy kik is vagyunk, honnan jöttünk, mi jellemző ránk, mit kell nekünk azért tenni, hogy a magyar társadalom egyenjogú és egyenrangú állampolgárrá tudjunk válni. Ez hallatlan fontos. Ez tudományos, gyakorlati, és hát ez több tudományágat foglal magába. Na most én ezt a könyvet azért javaslom, mert ebből lehet látni, hogy nagyon sajátos helyet foglalunk el a magyar társadalomban, a mai jelenünkkel, a mai problematikánkkal, és az útkeresésünkben milyen tudomány tud nekünk segítségül lenni a vonatkozásban, hogy mi egyenjogú, egyenrangú emberként szólaljunk meg, éljünk és használjuk fel az eddigi tudományt. Úgyhogy ezek általános, de nagy dolgok. Hát nincs 1000 éves történetünk. Hát Magyarországnak ugye 895-96-tól van a honfoglalás, attól van történelme. Hát mi hol a fenébe vagyunk? Hát ezt nem lehet ilyen könnyen megállapítani.
1: Így van.
0: Hát ez nem lehet.
1: Ha például egy közeli kisvárosban, mondjuk Kistarcsán, egy fiatal cigánylány érdeklődik a saját történelme iránt, akkor hogyan juthat hozzá ezekhez az információkhoz?
0: Amiket mondok, én előbb az én teóriámat, az én módszeremet mondom el, de még ezen kívül többféle módon is hozzá lehet jutni. Az egyik dolog az, hogy amikor én ezt a könyvet megírtam, és kiadásra került volna a sor, én megállapodtam Sztojka Attila államtitkár úrral, nekem a fő célom az a korosztály, amelyik kell, hogy rendelkezzen ezzel az információval, ezen könyvben leírtakról. Az idős emberek, na fontos, mert az idős embernél van a tapasztalat, meg a múlt, de jelenben a legeredményesebb elérést az 7 éves kortól 30-ig egyszer, és utána 31-től 60 évig még, de felnőtt emberként használható információval rendelkezik, és ebbe a korosztályban nevelhetőek a cigányok. Tehát az első teljes aktív idő, amikor iskolába járnak, utána 31-től 60-ig. A többi az önszorgalomból képezheti magát végletekig. Ez az egyik. Második szempontom. Egységes nézet nem alakult ki a cigányságról, hogy most kinek a teóriája érvényesül. Mert mást képvisel a olasz cigány, a beász cigány, a romungró, meg a magyar ember. Itt, amiben én nem vagyok járatos, ezt nyugodtan elmondhatom, és ha szabad ezzel büszkélkedni, hogy milyen analfabéta vagyok, akkor vállalom, de az az igazság, hogy itt már a tudománynak a különböző formációi jelennek meg, hogy melyik tudomány ágat használom fel annak érdekében, hogy megértessük a cigány fiatallal a múltját, a jelenét és a jövőjét. Ezt tudományosan, tudományos emberekre bízom. Mit szeretnék én elérni? Miért írtam? Mert már én feljebb vagyok ebben a vonatkozásban, mert meg egy megfelelő tudás birtokosa vagyok. De úgy néz ki, hogy még nagyon kevés ahhoz, hogy én tudományosan megalapozottam, vagy tudományos megalapozottsággal kimondjam erről, arról, vagy ilyen és olyan folyamatokról, hogy ez a helyes a cigányságnak. Mert itt metodikában is változik a helyzet. Milyen módszerrel tudom a legjobban megértetni a cigány emberrel, vagy cigány gyerekkel, hogy melyik formációt alkalmazzuk ahhoz, hogy az a cigány elnézett világlátás, ez a járható út. Én azért tartom fontosnak, hogy ezt a három kategóriát elmondtam, hogy nullától 30 évig a legaktívabb a cigányság. Ha most ez intézményesítetten iskolában jelenik meg, akkor ez leszorítkozik mondjuk nullától, mert hát óvoda, stb. Egy olyan 25-28 évig. Utána 28-tól tanulni még, de intézményesített vonatkozásban, például amikor egyetemista valaki, akkor is fogékony, és ezek a legaktívabbak, és proaktívak ezek az emberek, mert sokkal kevesebbet kell mellé olvasni, hogy eredményesen tudja ezt a cigányságról alkotott véleményt, nézetet hirdetni. De itt az van, hogy ne passzív embernek tekintsem a cigányembert. A cigányembert aktivizáljam, és egy-egy gondolatok bekerülnek az agyba, ő formálja meg, váltson át arra vágányra, ahol legjobban érti azokat a dolgokat. Mert az, hogy passzív módon követi a nézetet, követi a véleményeket, és ebben nincs semmi aktív feladat. Aktivizáljam, hogy legyen proaktív. Mondjon egy-egy tudományos álláspontról véleményt. A feladatokról mondjon egy véleményt. Tehát be kell vonni. Hát ez pedig a tanárok feladata, meg önkéntes alapon az illetőnek is a feladata, cigány gyereknek, vagy cigány hölgynek. Nagyon fontos. Itt nem lehet gyerek módon, hogy másod le, el van intézve. Érdekelje a gyereket, hogy a saját sorsa, a népének a sorsa, hogy alakul, ezen ő mit tud formálni. Tulajdonképpen a cigány értelmiségnek szólok a következő mondatokkal, és ezt a cigány értelmiségnek szíves figyelmébe ajánlanám. Zümmögünk, akár a méhek. Egymásba döfjük a mérget. És aki szúrni mer, az nyer. Minket az Isten ekép ver.
1: A mai este a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radu József volt a vendégem, akivel a napokban elkészült könyvéről beszélgettem, melynek címe A cigány kunyhóból Hollywoodig. Tartsanak velünk a folytatás érdekében a holnap este is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez a Rádiódik.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszerem. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigány zenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigányzenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszerem. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigány zenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigányzenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7 óra múlt, újra hétfő van, és augusztus 10-e. Szép reggelt mindenkinek. A mai napon a lőrincek és a lórántok ünneplik neve napjukat. Boldog névnapot szeretnék innen is nagy szeretettel kívánni. Ma 69 éve született a Kossuth díjas Básti Júlia, Básti Juli, ahogy ugye sokan hívjuk, hívják. 66 esztendős ma Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész. Hát mondanom se kell, hogy ugye Desperado című filmmel vált ő szerintem nagyon sokak számára világhírűvé, és nagyon sokak számára fantáziává, hogy így mondjam, ugye a nőket elsősorban, vagy a nők szemében elsősorban. Egy igazi spanyol lover, egy igazi safety pro. Ma 233 éve nyílt meg a Louvre Múzeum Párizsban. Aztán 40 éve rendeztek először világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen, kerek 40 esztendeje. A versenyt Mogyoródon, a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották. Az első magyar nagydíj pole pozícióját Ayrton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val, a második helyről honfitársa Nelson Piquet indulhatott, míg a második sorba a világbajnoki pontversenyt vezető Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel. A győztes Nelson Piquet volt a Williams Honda Turbo csapat tagja. Aztán 1071 évvel ezelőtt az Augsburgi csatában a német hadsereg legyőzte

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerület Honvéd utcát a Szabadság tér és a Bátori utca között filmforgatás miatt. Aztán lezárják a fél útpályát a 6. kerület Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávon lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Hát ezekkel tudtam most nektek szolgálni így hirtelennyében. Jönnek nem sokára roma hírek, de előbb zene.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Úgyhogy füleljetek!
1: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A falubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigány nőszt vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Hamarosan 8 óra van, sziasztok, szerbusztok, jó reggelt kívánok. Első gyerekét várja David Schumacher és Keszthelyi Vivien. A 7-szeres világbajnok Michael Schumacher unokaöccse, valamint magyar felesége mesébe illő fényképpel osztotta meg az örömhírt a nagyvilággal. A fiatal pár ezzel a februári esküvőt követően újabb mérföldkőhöz ért. A közösségi oldalaikon megosztott fotón egy tükör látható, amelynek képében ők maguk csókolóznak összeborulva egy mesés hegyvidéki táj előtt. A boldogságuk mellett a kép valódi üzenetét a tükörre rózsaszínnel felírt baby, azaz kisbaba felirat, valamint a tükör előtt elhelyezett plüsmaci és egy pár gyerekcipő teszi félreérthetetlenné. A szerelmünkből lettünk mi ketten, az élet pedig most háromra bővít minket, írták a meghitt fénykép mellé. David Schumacher, a 7-szeres világbajnok Michael Schumacher unokaöccse, az egykori Forma 1-es pilóta Ralf Schumacher fia, mi Keszthelyi Vivien autóversenyzőként vált ismerté. Közös szenvedélyük a száguldás által már egészen fiatalon 8 éve találtak egymásra. A kapcsolatukat sosem helyezték rivalda fénybe, a novemberi eljegyzést, valamint a februári esküvőjüket is szűk körben a családtagjaik és a legközelebbi barátaik jelenlétében ünnepelték. Illetve még egy kis rövid hír Újpestről, egészen a 4. kerületig megyünk most vissza, ugyanis titokzatos munkaszerződéssel, vagy talán munkaszerződés nélkül filippino, illetve indiai vendégmunkások kezdték el takarítani az utcákat, és még meg is kérdezték az Újpest önkormányzatát és magát Tripor Norbert polgármester urat, a Blick egész pontosan, a titokzatos utcaseprő brigáddal kapcsolatban, és ők azt válaszolták, hogy a fotókon szereplő személyek sem Újpest önkormányzata, sem az Újpesti Városgondnokság Kft. És annak alvállalkozói alkalmazásában, valamint megbízásában nem állnak. Szóval, hogy kik és milyen szerződés alapján, hol és mennyi ideig takarítatják az újpesti utcákat ázsiai vendégmunkásokkal, nincsen válasz, tehát egy titok övezi ezt a történetet. Ezt csak így gondoltam érdekességként így a óra végére bedobom nektek. Nem sokára jövök vissza, egész pontosan 8 után egy programajánlóval.

Rádió Dick. Amikor úgy ér...

0: Ez a Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódiben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódiben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mondd meg mi. Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szép jó reggelt kívánok ismételtem mindenkinek. 8 óra múlt jön egy kis programajánló, és még mivel tart a szabadtéri szezon, ezért arra gondoltam, hogy ismételten a Margit-szigeti Színház szabadtériére hívlak benneteket, és augusztus 13-án és 14-én bemutatásra kerül a Nabucco című opera, mely ugye Giuseppe Verdi szerzeménye. Nabuccót a babiloni királyt Kálmándi Mihály Kossuth díjas bariton opera énekes a Halhatatlanok társulatának örökös tagja alakításában láthatja a közönség 2026-ban. A magyar bariton már pályája kezdetén a kolozsvári Gyima Zeneakadémia hallgatójaként Verni Nabuccójának címszerepével debütált. A lenyűgöző hangú számos hazai és nemzetközi díjjal elismert magyar drámai koloratúr és spinto szoprán Boros Csilla a nemzetközi hírnevét épp Verdi Nabucco című operájának Abigéjével indította el 2011-ben Rómában. Nabucco egyik legmegrendítőbb és legnagyobb súlyú alakja Zakariás, a zsidók főpapja. Ebben a szerepben Palerdi András lép majd színpadra. A Nabucco lírai szíve kétségtelenül Fenéna alakja, Nabucco lánya, akinek sorsa a hatalom és a hit határ mesdjéjén bontakozik ki. A szerepben majd Vörös Szilvia lép színpadra, aki érzékeny és mélyen átélt alakításaival már számos alkalommal bizonyította kivételes tehetségét. Közreműködik majd a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen, a Magyar Nemzeti Férfikar, karmester Dénes István, rendező producer pedig Bán Teodóra, aki nem mellesleg a Margit-szigeti szabadtérinek is az igazgató nője. Szóval a szereposztás Nabucco, Kálmándi Mihály, Izmael, Ricardo Gatto, Zakariás, a zsidók főpapja, Palerdi András, Abigél, Boros Csilla, Fenéna, Nabucco lánya, Vörös Szilvia, Bál főpapja, Zajkás Boldizsár, Anna, Zakariás nővére, Kristófi Ágnes, és végül, de nem utolsó sorban, Abdalló, a babilóniai király tisztje, Újvári Gergely. Nos, szóval, Nabucco Verdi operája a Margit-szigeti szabadtéri színpadon augusztus 13-án és 14-én is. Na jó, most zene következik, és utána jövök vissza friss közlekedés.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 8:30 üt az óra, jönnek a közlekedési hírek. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 9. kerület Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 11. kerület Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közmű építése miatt. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Ezekkel tudtam most nektek így iziben szolgálni. Nem sokára jönnek ám a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival, de előbb jöjjön egy kis muzsika.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Már annyira sok mindent tanultam, és képzeld, már nagyon oda szoktam kapni a fejemet, amikor mások roma nyelven beszélnek körülöttem, és nagyon büszke vagyok magamra, hogy már sok mindent megértek, sőt, itt a Rádió Dikken ugye nagyon sok olyan dalt hallani, amiben van cigány nyelv, és azokat a szavakat is szoktam már érteni, és olyankor nagyon büszke vagyok magamra, és arra gondoltam, hogy még nem ismerem a helyhatározó szavakat, például azt, hogy alatt, felett, középen, mögött, vagy előtt, rajta, esetleg benne. Ezeket megtanítod nekem a héten?
2: Persze, akkor vegyük első nap azt, hogy alatt.
3: Figyelek.
2: Az úgy van, hogy téla.
3: Téla.
2: Így van. Viszont, hogyha alul, azt akarjuk mondani, akkor egy löbetűt rakunk a végére, hogy télál.
3: Télál, tehát téla és télál.
2: Így van. Szitjú vaszlos esze.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: neked. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 9 óra van, üdvözlök nagy szeretettel ismét mindenkit. A Forbes Magyarország idén is összeállította a legértékesebb hazai hírességek rangsorát, amely azt vizsgálja, kik számítanak a legismertebbnek, legkedveltebbnek, leghitelesebbnek, valamint kik rendelkeznek a legerősebb márkaértékkel a hirdetők szemében. A lista összeállításakor az ismertséget, a hitelességet, kedveltséget, az online jelenlétet, valamint a pénzt teremtő képességet is figyelembe vették. Az idei rangsor élén ismét egy jól ismert sztár végzett, maga mögé utasítva többek között olyan nagy neveket, mint Szoboszlai Dominikot és Sebestyén Balást is. Idén ismét Majka végzett a dobogó élén, aki az elmúlt 5 évben immár 4. alkalommal hódította el az első helyet. Az igen. A rapper és műsorvezető továbbra is az ország egyik legfoglalkoztatottabb média személyisége. Koncertjei teltházasak, az RTL képernyői rendszeresen látható, hamarosan pedig ismét mentorként ér vissza az X-faktorba. A Forbes szerint online jelenléte és márka értéke továbbra is kiemelkedő. Ez vitán felül áll. A második helyen Szoboszlai Dominik áll, ugye a Liverpool magyar válogatott labdarúgója nem csak a pályán ér el sikereket, hanem reklám arcként is rendkívül keresett, többek között a Magyar Telekom és a McDonald's kampányaiban is szerepel. A kutatás szerint a 18-59 éves magyarok 86%-a ismeri, és a megkérdezettek közel fele hitelesnek is tartja. A dobogó harmadik fokára pedig Sebestyén Balázs került. A rádiós és televíziós műsorvezető továbbra is a hazai szórakoztatóipar egyik legmeghatározóbb alakja, miközben DJ-ként is egyre nagyobb közönséget mozgat. A felmérés szerint még mindig az egyik legkedveltebb magyar celeb, akinek ajánlásaira a fogyasztók is nyitottak. Hát szívből gratulálunk a dobogó első 3 helyezettjének, és ez vitán felül így is van szerintem. Nem is, ezzel nem lehet szerintem vitába állni és vitába szállni. Na, hát ennyit a Vekkerről, nem sokára 9-et üt az óra, ez nem jelent más, mint hogy pár perccel 9 után jövök, de akkor már nem magamban, hanem Völgyi Zsuzsanna, Magdolna, Mercedes, Ilona, Gizellával, és jól kibeszélgetjük, hogy kivel mi történt a hétvégén.

0: Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: A 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani. Ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerű. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló interrégió és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-éig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatot. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repontautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.

0: 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, augusztus 10-e van, és milyen nap? Hétfő. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt!
1: Erőt, egészséget, csodaszép, napsütéses reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Ó, csoda, hogy fel tudtam kelni egyébként, mert annyira rossz éjszakáim vannak, nem tudok elaludni, és csak valami változás van, vagy van valami az időjárásban?
1: Semmi,
2: nem jön semmi front, vagy bármi.
1: Csodaszép idő van, ma is 35 fokos maximumok lesznek.
2: Nincs front.
1: Úgyhogy nincs semmilyen.
2: Akkor nem ez befolyásolja.
1: Semmi az ég.
2: Mi a mai csúcshőmérséklet, Gyuszikám?
1: 35.
2: 35?
1: Igen.
2: Nem megy följebb már.
1: Hogyha ma szép idő van, akkor szépnek ígérkezik az ősz is bő terméssel. Ez egy ilyen népi jóslat, kérem tisztelettel. Úgyhogy hát szép idő lesz ma, úgyhogy elvileg ősszel is nagyon szép időjárásnak leszünk majd szem, fül és érzékszerv tanúi. Igen, most már olyan 40 fokra nincs kilátás.

0: egy-két nap, azt mindig jól megmondják, és az viszont azt jelzi, hogy 35-36 fokos maximumokra, kánikulára is számíthatunk, úgyhogy csodaszép időjárás lesz még ezen a héten biztosan. Ez a lényeg.
1: Igen. Na, hát szuper.
0: Na, én is nagyon örülök neki. Na, hogy telt a hétvége?
1: A hétvége, hát ilyen vegyes érzelmekkel, mert volt benne jó is, volt benne szomorúság is, kezdeném inkább a szomorú részével. Sajnos elhunyt egy nagyon hozzánk közel álló családorvosunk, aki főorvos volt, dr. Dávidovics Zoltán, kardiológus, főorvos, farmakológus is volt a doktor úr, és hát én azt tudom mondani, hogy az évek alatt a családom több tagjának, és jó magamnak is megmentette az életét, és éppen ezért ez nagyon-nagyon fájó, és nagyon fájón érintett mindannyiunkat, mert ő tényleg nem csupán egy kiváló orvos volt, hanem olyan ember, akinek a szakértelmére, emberségére, hivatástudatára többször is rábízhattuk a szeretteink életét, és hát családunk tényleg több tagjának segítette azt, hogy tovább élhessen, és bizony vannak olyan emberek, akik nem csak éveket töltenek el ezen a világon, hanem nyomot hagynak mások életében, és Dávidovics doktor úr ilyen ember volt, és az ő tudása a keze által családunk tagjai is új esélyt kaphattunk, ezért most a veszteség fájdalmával szeretnék búcsúzni tőle itt a rádióból is, és kívánok a családjának a gyászban sok erőt és sok szeretetet, hogy az emlékét megőrizhessék. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan jártunk a doktor úrhoz. Én számtalanszor, amikor a rendelőben vártam, akkor bizony-bizony velem együtt több 20-30 ember is, amikor csak ott voltam, várólistán voltak a doktor úrhoz, hogy bejussanak hozzá a kezelésre, mert hogy ő egy tényleg nagyon jó szakember volt, úgyhogy minket most ez a veszteség sújtott ezen a hétvégén, úgyhogy a családunk emiatt most szomorú volt, viszont volt pozitív is, mert hogy kijutottam DJ Oti koncertjére.
0: Na, láttam ilyen a képet, hogy ott szigeteztél te is, ugye ez már nem a szigetem, de a szigetem
1: igen,
0: volt.
1: Igen, ez már a szigetem volt. Ott még azért készülőben vannak, még ilyen, hát ilyen nulladik nap volt ez, hogy Sebestyén Balázs.
0: Igen, nem, tegnap volt a Bródi nap.
1: Szombaton.
0: De a Bródi nap volt a nulladik nap. A Balázs akkor nem tudom, mi volt a mindegy,
1: igen,
0: az
1: nem
0: a nulladik.
1: Tudom, akkor negyedik nap volt.
0: Valahogy így csinálták meg, hogy sőt, hova tovább, jobbat mondok. Tegnap volt a Bródi nap, az a magyar fellépőkkel, és ma van a nulladik nap hivatalosan, tehát a tizedikei dátumra van írva, itt most én azt olvastam, de amúgy lényegtelen is szerintem, hát nem vagyunk egy nagy sziget fesztiválozók, úgyhogy igazából annyira lényegtelen ez a dátumozás.
1: És igen, én nem is nagyon bírom a tömeget sem, meg a port, viszont kaptunk két darab jegyet, és úgy voltam vele, hogyha már ott van az a két jegy, akkor megnézem, hogy mi történik.
0: Na, jó tetted.
1: Hangulatban nagyon izgalmasnak ígérkezett, mert tényleg rengetegen voltak kint, élvezték is a bulit, hát ilyen 90-es évek retro, nem is tudom, techno, meg house zenéit fűzte egybe Balázs, ugye Oti, DJ Oti, aki stílust is teremtett ezzel a DJ stílusával, mert hogy mivel a 90-es évek, bár szerintem a öltözés stílus az nem is feltétlenül 90-es, hanem még előrébb is tolható, mert rengetegen inkább ilyen Jane Fondás 80-as évek fitness lady-ének és fitness fiújának voltak öltözve. Egyébként nagyon, nagyon vicces az egész, ahogy így mész és nézed a fesztivál szerkókat az embereken. Mindenki igyekszik valami különlegeset, valami speciálisat belevinni, valami a koncert, hát ugye ez nem koncert, mert egy DJ zenél, ezt nem tudom, ezt nem lehet koncertnek nevezni, nem?
0: Ja, hát az nem, az inkább ilyen buli.
1: Aha.
0: Buli. Buli.
1: Igen, tehát hogy így a buliba úgy mindenki olyan volt, aki stílusosan a Balázshoz öltözött, ilyen fényes, ilyen alufóliás szerkók, de voltak olyanok, akik meg csak egyszerűen a fesztivál cuccot húzták magukra. Hát erről egy külön-külön ilyen divatsót lehetne csinálni.
0: Igen,
1: és hogy csak úgy nézegetett, tudod, hogy azt, hogy föl vannak öltözve, voltak Barbie.

0: lányok, akik tényleg úgy néztek ki, mint valami fitness Barbie, tornadress, tehát hogy annyira össze voltak rakva a szerelések így az embereken, hogy de fiúkon is, tehát megvolt az is, hogy fiúkon is ez az UV zöld, UV rózsaszín, tehát inkább ezek a színek ebben domináltak itt az emberek.
1: Érdekes, képeket én is láttam, meg hallottam egy-két ilyen kis videót is, nekem nem stílusom ez a zene, tehát hogy én nem bírom az ilyen techno, meg house zenéket, tehát nekem ez csak ilyen...
0: Ismersz, nekem se, de ellötyögtem rajta.
1: Persze, most egyszer érdekes. Nem csak közben, meg utána olvastam, még mesélted, hogy mondom, honnan jött ez neki, és azt olvasom, igen, hogy egy egyszerű rádiós poémból és a 90-es évek, valamint a 2000-es évek retro slágere iránti rajongásából született meg. Balázs egy kitalált, nosztalgikus kelet-német DJ figurát épített fel maga köré, és eredetileg csak egy egyszeri születésnapi bulinak szánta. 2024. július 20-án a Siófoki plázson lépett ő fel először így, mint DJ Oti. És hát azóta meg, ja, olvastam én is, hogy 65 ezer ember, igen, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen tényleg ilyen giga számok voltak itt, tehát pont ma reggel olvastam így a Blicknek a kis cikkéből, hogy tényleg óriási. Konkrétan ez volt a szalagszín, hogy milliárdos bevételt hozott Sebestyén Balázs bulia, hatalmasat kaszált DJ-ként a műsorvezető. Ez volt egész pontosan a szalagcím.
0: Múlt héten még foglalkoztunk is azzal, hogy a Portfolio készített egy kutatást, hogy kik a legértékesebb celebek.
1: Nem a Portfolio.
0: Ki volt? Mondja,
1: segíts. Az a leghíresebb, a Forbes.
0: A Forbes, igen. Tehát, hogy a Forbes szerint tehát, hogy hol vannak rangsorolva a celebjeink, és hát Balázs a harmadik helyen végzett, úgyhogy nem is csoda, hogy ennyi embert be tudott vonzani. Ráadásul azért az ő rádiós műsora évek óta működik, és ez is jó visszaigazolása annak, hogy mennyien hallgatják őket, persze, meg hogy mennyien hát szeretik őket.
1: Ez vitán felül áll, persze. Maga ezt a DJ dolgot én soha nem értettem, tehát hogy én nem tudom hova tenni ezeket a sztár DJ-ket is, amikor jönnek ide hozzánk, ez a DJ Garrix, meg a mit tudom én, hogy hívják, volt egy, akinek hirtelen tudtam a nevét, de kiment a fejemből, na mindegy, Árvai Laci. Úgyhogy,
0: hát nézd,
1: amíg nem tudjuk valakinek a nevét, ezt eddig be lehet nyomni. Nem viccen kívül, valami híres
0: látod most már,
1: DJ, és nem tudom hova tenni ezt a DJ dolgot. Tehát, hogy nem,
0: még mindig nem tudom.
1: Nem tudom. Tudom, ott volt régen a Sterbinskitől kezdve a DJ nyúl.
0: A bárány,
1: a nyúl, a kecske, a róka, vitt, mindig ilyen nevek voltak. Nem, viccen kívül, hát én is hát emlékszem, hogy újpesti panelpatkányként ott DJ Sterbinskire mi is bulisztunk, ilyen suli-buli, meg mit tudom én. Persze, hát emlékszem rá, és értem valahol a jelenséget, de közben valahogy annyira mégse. Tehát, hogy most azért kimenni több tízezren, hogy valaki CD-ről berak zenéket.
0: De fontos. Fontos a DJ, fontos a DJ, mert a DJ határozza meg azt, hogy milyen zene szóljon a buliban. Nálunk is, nekünk is van cigány DJ-nk, ott van Kobe Style, tehát ő is az összes buliba, roma lakzikba, hogyha könnyedebb zenét akarnak, és mondjuk már lement a húsleves, és mondjuk a cigány zenekar már elhúzta a csárdásokat.
1: Akkor van egy cigány DJ. Persze, aki oda megy,
0: persze.
1: És akkor
0: így van. DJ az kell, tehát ez fontos. Ma már főleg a bulikba, a DJ az egy nagyon meghatározó alakja a buliknak, mert hogy ő rajta múlik, hogy egyrészt, hogy milyen stílusú zene szól, másrészt pedig, hogy igen, hogy milyen lesz a hangulat. Tehát legfőképpen a stílus irányzata múlik a DJ-n, hogy te mit fogsz abba a buliba hallgatni, funkit, vagy 70-es évek diszkóját, vagy éppen mire van igény, révre, kattogósra, technóra, vagy house-ra.
1: Alapvetően értem magam, mondom, a DJ-k jelenlétét, így a nagyvilágban nem erről van szó, csak úgy nekem még mindig ez egy olyan egy picit, hogy imádom, amikor mondják, hogy jön ide a sztár DJ, mit tudom én, hogy hívják, van ez a nagyon híres, most nem fog eszembe jutni a neve, de lényegtelen is, és hogy jön ide, és hogy a sztár DJ. Uh-huh. Hát most mitől sztár, hogy gyorsabban cserélik ki a két CD-t, mint más? Vagy
0: hát nem a zenei világa miatt.
1: Ja, a zenei világa miatt.
0: Ez olyan, mint
1: de mások zenét használja.
0: Abszolút, igen.
1: Tehát, hogy...
0: de más feldolgozásba, tehát ő akkor hozzányúl, más, ad neki egy másik világot, másik ütemet, tempót, tehát, hogy... De vannak saját zenéi kis DJ-knek most már, tehát most már eljutottunk oda, nem is csak most, már évekkel ezelőtt is csináltak DJ-k saját zenéket, zenészekkel, énekesekkel, tehát, hogy simán vannak a DJ-knek saját zenéik. Hát érdekes volt, szeretnék egy kicsit így mesélni a koncertről. Én ugyan a késve érkeztem, de mondhatjuk azt, hogy a koncert, vagy hát a buli második felére értem oda. Tök jó volt a hangulat, szerették az emberek, beszippantott engem is magával ez a millió. Én is úgy teljesen szárazon, így át tudtam venni a buli hangulatát, pedig tényleg nekem sem a, feltétlenül ez a zenei világom, de azért rá tudtam úszni én is erre a stílusra, főleg azért is, mert hogy nagyon sokan nagyon jól szórakoztak. Aztán képzeld el, Gyuszi, hogy... Itt már egy kicsit átkapcsolt bennem a színpadi ember, és elkezdtem figyelni, hogy mi történik a színpadon, és hogy mi történik az emberekkel a nézőtéren, és ugye elkezdtem egy kicsit így kívülről figyelni, hogy hogyan veszik ezt a következő momentumokat az emberek. Na most az volt, hogy egyszer csak megállt a zene a semmiből, és hogy mindenki nézett, forgolódott, hogy most mi fog történni, most elment az áram, vagy mi történt, kicsit le is kapcsolódott a színpadon a fények, és aztán utána Balázs kijött a nagyfiával a színpad elejére, hogy akkor eljátszanának ők egy dalt, és hoztak két gitárt, és hogy a nagyfia gitározik, egészen jóképű, nagy 17 éves a nagyobbik fia.
1: Ja, a
0: és
1: Benny, akkor Benny.
0: Azt talán, mondjuk, igen. És aztán mondta, Balázs felkonferálta, hogy még 96-ban itt Magyarországon, itt volt egy világsztár, aki elénekelt egy dalt, hát akkor már mindenki tudta, hogy a Tavaszi szél vizet áraszt című népdal, vagy műdal, nem tudom, hogy melyik hova rangsoroljam. Igen, mindegy, népdal vagy műdal, hogy ez lesz most majd hallható az ő tollukból. És alatta szólt Freddie Mercury-nak a hangja még 86-ból, ahogy itt Magyarországon énekli a tömeggel, és ők pedig rágitároztak, buzdítván a közönséget, hogy énekeljenek együtt. Nekem ez ott egy kicsit azért egy ilyen, akárhogyan is nézzük, hát nagyon jól tudjuk, hogy ez egy politikai pártnak volt. Nem
1: már.
0: Olyan rég, hát így
1: most
0: van.
1: Már
0: hát
1: igen,
0: így van.
1: Igen.
0: Politikai
1: nem
0: pártnak
1: volt,
0: az induló zenéje,
1: igen,
0: vagy
1: volt,
0: átvették, igen. Tehát, igen, hogy itt tudjuk nagyon jól, hogy ebben benne volt a politika jó erő teljesen. Na most ott a nézők közül nem mindenkinek jött ez be, és nem mindenkinek jött ez át, és miközben buzdította Balázs, hogy énekeljék, nem énekeltek az emberek, nagyon maréknyi ember énekelt. Így néztem is, hogy hogyan jön ez át az embereknek, és nem értették. Tehát nem értették ezt, hogy most előbb még a fét lesz szólt, kattogtunk, aztán utána Balázs mondta, hogy hú, most már nagyon magas volt a BPM szám, egy kicsit levesszük, és egy teljesen más performanszal, egy gitárral, kicsit olyan érzésem volt, bocsánat, hogy ezt mondom, de mint amikor a gyerekemnek vannak az iskolai vizsga előadásai a zeneiskolába, amikor eljátsza az éppen tanult népdalt vagy műdalt. És, olyan, és nem csak nekem volt ez az érzésem, hanem azért ott a körülöttem lévő embereknek is voltak ezzel kapcsolatban megfogalmazott kritikái, de ezt inkább hagyjuk. És úgy előadóként volt ez bennem már, hát kapcsoltam egy kicsit ilyen előadóiba, hogy nem biztos, hogy feltétlenül jó az, hogyha felviszed a gyermekedet a színpadra és szerepelteted. Én nem szoktam a Glóriát felvinni a színpadra, sőt, én mindig gyerek nélkül érkezem, amikor megyek fellépni, vagy koncertezni. Hát,
1: kimondottan, ez a normál amúgy,
0: kimondottan
1: persze,
0: nem is kedvelem, amikor most följön a színpadra. Sőt, más mondok.
1: De
0: amikor...
1: azért azt tegyük hozzá azért a mentségdanánt, hogy a te lányod egy gyerek, egy kisgyerek, a Balázsnak a fia meg egy fiatal felnőtt már, tehát, hogy egy 17 éves, ahogy te
0: igen,
1: mondtad.
0: Igen, de nem olyan, lehet, nem olyan volt a performance.
1: De lehet, hogy ő akart,
0: van,
1: tudod.
0: Van, amitől le kell beszélni,
1: igen,
0: tudom,
1: lehet,
0: mert
1: ő akart,
0: több bántás fog érni, mint pozitív, és lehet, hogyha valami olyan olyat pattintottak volna oda, ami tényleg egy olyan szóló, érted, hogy följön és egy ilyen Guns-ból a Slash-nek a szólóját úgy eltolja, akkor lehet. Akkor azt mondom, igen, akkor azt mondom, de 17 éves, nem 10.
1: Igen.
0: És mégiscsak az érzésem volt, hogy egy gyerek előadáson vagyok. És
1: akkor
0: nagyon
1: előadnak egy népdalt, igen.
0: Nagyon hirtelen átkapcsolt, igen. Most itt a politikai áthallásról már én nem akarok itt rugózni, meg nem akarok erre kitérni, hogy ez jó-e, vagy nem, miközben egy nagyon nagy megosztottságban vagyunk így Magyarországon, én
1: hát
0: azt gondolom.
1: Hát azért
0: olyan
1: nagy megosztottság már nincs, de nem is ez a lényeg.
0: Nem menjünk
1: hanem
0: ebbe
1: a,
0: bele,
1: persze,
0: én azért úgy látom, hogy van, és
1: hogy
0: van.
1: Igazából
0: van, mert ott
1: egy...
0: a tömegben is volt, szóval azért van.
1: Hát
0: nem
1: jó,
0: mindenkinek
1: értem.
0: Lehet még ezt, nem mindenkinek jön ez be, na.
1: Igen, értem, mert amikor, furcsa választásokban azt mondod, hogy egy népdalt választasz.
0: De amikor pont azért mész, de várjál, tehát hogy ne csúszunk már rá a politizálásra, amikor pont azért mész, hogy kikapcsolódj. Tehát azért mész, hogy pont ne érjenek ilyen izék, vagy ilyen dolgok,
1: értem.
0: Vagy akár a tömegre is, ez egyébként szerintem ma már nem egy jó, nem jó hatást nyom a tömegre, miközben igen, megosztottság van. Nem mindenkinek tetszett. És hogyha mellettem állóval most ezért, mert neki nem tetszett, nekem mondjuk nézeteltérésem van, tehát ebből tud egyébként generálódni.
1: Igen, értelek,
0: egy tök negatív, egy tök rossz hangulat,
1: értem,
0: sajnos
1: értem.
0: Generálódott is, elmondom neked, hogy ez a 65 ezer embernek úgy lement a buli hangulata, hogy utána már azt az utolsó búcsúdalt nagyon nehéz volt visszahozni. Nagyon-nagyon nehéz volt. Már nem volt olyan egyszerű. Miután
1: leültetett
0: a BPM.
1: Erről nem írnak az újságok. Ez milyen érdekes, nem?
0: Hát,
1: vagy nem tudom, tehát,
0: nézd,
1: hogy így, most vagy az, hogy vagy te élted meg ezt így,
0: nem.
1: Vagy
0: én
1: valamiért
0: meg
1: az újságok nem akarják
0: nem, mert
1: ezt.
0: TikTokon láttam videót, és TikTokon is az emberek, akik még ott sem voltak, tehát még azok is másképp élték meg.
1: Aha.
0: Tehát, hogy az miért újságok érdekes? Most nem fognak erről írni, ja. Nyilván tudod, hogy miért, mert most nem.
1: Tehát hát erről jó, hát,
0: most mindenki tudja, hogy most már mások a szabályok, nem fognak egy kormánypárt ellen menni, tehát nem fog olyat írni az újság, amivel nem pozitív színben
1: most
0: tüntetik ezt a
1: dolgokat. Most is vannak olyan újságok,
0: dolgok.
1: Régen is voltak újságok,
0: hát legyen
1: az akkori
0: is, hát ez a normális.
1: Persze, de azért mondom,
0: ez lenne a normális, de egyébként
1: igaz,
0: most nem
1: most
0: lát.
1: Is van ilyen.
0: De látod, hogy nem látsz ilyen híreket?
1: Most nem,
0: mindegy,
1: most
0: nem menjünk a politikába bele, de ott a színpadon ott volt a politika, jó erőteljesen lehetett ezt érezni, de a másik, amit akarok még ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem nem szerencsés az, hogy az ember felviszi a, és nem a Balázsról beszélek most már, hanem mondjuk beszéljünk világsztárokról, bárkiről, tehát hogy így, vagy a ma hazai sztárokról is beszélhetünk, mert volt nem olyan rég, nem mondok nevet, volt egy úriembernek koncertje, és fölvitte a fiát, és énekelt a fia, és bizony a barátaimnak ez azt érezték, hogy nem erre váltottak jegyet. Tehát, hogy jó, hogy egy blokkot kapott a gyerek, tehát ott volt mondjuk egy fél órát fönt volt a színpadon, de azt a fél órát a baráti társaságom úgy élte meg, hogy szívük szerint kimentek volna a büfébe, addig azt ittak volna egy kávét, mert nem arra váltottak jegyet, és nem erre voltak kíváncsiak. Szóval nagyon sokszor szerintem ez nagyon rosszul is el tud sülni előadóként, hogy te szerepeltetted a fiadat. Sőt, volt még a Balázsnak egy nagyon érdekes így egy ilyen mondata. Ott azért ott az embereknél is úgy éreztem, hogy lehet, hogy ez már egy picikét sok volt, hogy köszöntötte a másik fiát is, aki 10 éves és focizik, és mondta, hogy olyan jó focista vagy, fiam, jobb leszel, mint Ronaldo.
1: Aha.
0: Igen, és akkor úgy tudod így, hát sok sikert áldja meg tényleg a jó Isten, és legyen így, csak hogy ezek olyan picit ilyen szülői elfogultságok, amik...
1: Hát ezért meg nem lehet senkit hibáztatni, minden szülő valahol ilyen egy picit. Nagyon kevés szerintem a realista szülő. Nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én ugyan nem vagyok szülő, de nekem is vannak szüleim, vagy hát van egy szülőm, meg voltak nagyszüleim is, és tudom azt, hogy ezért nem lehet hibáztatni senkit. Tehát mondjuk ezzel...
0: Ez elfogultság
1: mondjuk,
0: miatt?
1: Ez mondjuk szerintem ezzel semmi gáz nem volt most ezzel a mondattal például.
0: Hát azért volt egy pár összenézés ezzel
1: legyen,
0: is.
1: Legyen, hát most ez, Zsuzsi, nem tetszett mindenkinek minden, most szerintem ebben semmi rossz nincsen, vagy nem tudom, ebben most ez semmi...
0: Nem tudom, nekem szülőként volt ez egy kicsit túlzás.
1: lehet túlzás, nyilván ő se gondolja komolyan, hát Ronaldóból.
0: Fölviszem a gyerekemet, majd 2-3 év múlva a színpadra, és jobb leszel, mint Beyoncé. Tehát ez nem mondok ilyet.
1: Közben értem, hogy miért mondod, más egy közönség előtt mondani ilyet, meg mondjuk a barátaid között, hogy jaj, a jányom ma volt zongoróórán, jaj, az a zongorázás, úgy zongorázik.
0: Mint el is a kíz.
1: Biztos. Szóval, hogy igen, mondjuk nekem Elton John jutott eszembe valami. Na mindegy, szóval, hogy igen, tehát az teljesen más dolog, igen, egy nagy közönség előtt mondani ilyet. Ezt a részét aláírom, de...
0: Hát nem biztos, hogy feltétlenül előadóként. Én biztos, hogy behúzom a kéziféket, tehát nekem nem, én nem fogom fölhozni a színpadra évekkel később, mondjuk, hogyha már ott tart a gyerekem, hogy mit tudom, nagyon nagyot énekel, nagyon tud énekelni, akkor nem, én nem látom ezt szerencsésnek. Szerintem ez nem
1: biztos,
0: szerencsés.
1: Nem biztos, hogy nem fog neki lehetőséget adni. Nem biztos, ezt nem mondj ilyet, hogy biztosan így lesz, mert egy, nem tudhatod, hogy a lányod milyen pályára megy, és hogy mennyire lesz ügyes, vagy nem lesz ügyes. Addig még szerintem nyugtával dicsérd a napot,
0: nem
1: szerintem.
0: Nem tudom, nekem olyan diszonáns érzés ez, hogy szülőként tolom föl a gyerekemet a színpadra. Szerintem nem feltétlenül kell szerepeltetnünk a
1: egyet is értek,
0: gyereket.
1: Egyet is értek, de közben meg, ha a gyerek akarja már, és már pedig egy 17 éves gyerek, szerintem ő mondta az apját. Tehát nem olyan, mint hogy amikor tudod, kicsi a gyerek, mondjuk ilyen még a lányodnál is kisebb, és akkor produkáltatod őt mondjuk egy szülinapon, hogy gyere csak, Glória, mondd el azt a verset, amit tanultál.
0: Inkább, százszor inkább táncoltatom egy szülinapon, mint fönt a színpadon.
1: De értem, de azért mondom, azt a példát azért hoztam föl, mert hogy ő egy gyerek, ő egy kisgyerek még, viszont a Balázs gyereke nem kisgyerek, tehát az már tudta, hogy ő, lehet, hogy mondom, ő kérte. És hogyha meg van egy ilyen lehetőséged, lehet, hogy te is megengeded majd a lányodnak. Hogyha egy olyan fellépésre mész, egy olyan helyszínre mész, hogy belefér az, hogy a lányod is mondjuk elénekel egy számot, és ő neki ez fontos, és akarja, akkor miért ne?
0: Örülök egyébként, akkor hogy ezen ne? Az oldalon állsz, meg ezen erősíted a kettőnk közti balanszot. Jó, elfogadom ezt is. De viszont ott vannak a világsztárok is, például ott van, mondok egy ellenpéldát, ott van Beyoncé, és Beyoncé rendszeresen viszi a koncertjeire a lányát, aki meg úgy táncol, hogy füst. Tehát tényleg van egy másik. Egy, igen, de ott sem 0-24-ben van elől a lány, tehát benne van a tánckarba, van egy blokkja, egy mondjuk egy 3 perces blokja, de igen, az ugye, az hát ugye elég is.
1: Kitől, ha mástól nem kapná lehetőséget, mint a saját szülőtől, hogyha van rá lehetősége.
0: De az egy full kiemelkedő tehetség az a gyerek. Tehát az, ahogy táncol, az úgy táncol, hogy tiszta anyja. Tehát,
1: de most lehet, hogy a Balázs fiának pont ez elvette majd, elveszi a kedvét, vagy nem hozta meg jobban a kedvét. Erről beszélhetünk még, hogyha van benne, úgy érzed, viszont muszáj elmennünk zenélni.
0: Na, menjünk.
1: És 10 óra után jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztönös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszerem. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigány zenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigányzenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Ági Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 14 perccel, hétfő van, és augusztus 10-e. Szép napsütéses délelőttöt mindenkinek.
2: Szép délelőttöt, sziasztok!
1: És aki most reggelizik, annak tudjátok, mit üzenek?
2: Egyetek rántottát!
1: Mint én tegnap, így van. Nekünk tegnap jó nagy rántották, békönökkel minden. Nagyon ritkán szerettem már rántottát, mert egy időben rengeteget ettem belőle, meg húsvétkor ugye főleg a tojás ugye mindig pörög, és szerintem utána, húsvét után megnézném, hogy mennyi tojás fogy. Szerintem nem sok.
2: Pedig a tojás diéta az jó,
1: az jó.
2: Azzal állítólag nagyon sokat lehet fogyni. Még nem próbáltam ki, mert tudod, mitől félek? Attól, hogy nagyon puffaszt a tojás.
1: Lehet, hogy benne van a pakliba. Én meg attól félek, hogyha ott megy a pukkangatás utána, akkor a tojás az...
2: Ezt a vállás lesz abból. A tojás diétából.
1: Vagy egy hétig, két hétig tojásokat, sőt, hát egy diéta nem egy-két hétig tart. Sokáig eszed, akkor igen.
2: A legnagyobb sejt, ami a világon létezik, az a tojás.
1: Na, köszönöm, ezt is megtanultam. Én amúgy mondom, így néha-néha tényleg jó egy kis rántott, tehát főleg, hogyha neki tudsz így állni, jó kis sonkával, vagy tényleg is sütsz mellé békönökkel.
2: Na, már egyből, na, persze, az már nem diétás.
1: Nem baj. Na, amúgy a békön az állati eredetű zsíradék, tehát, hogy van ez a keto diéta dolog.
2: Igen.
1: Ezt még annól emlékszem, a Rippel Feritől tanultam, és ő mindig ezeket nyomta, hát még annak idején, mikor együtt dolgoztunk sokáig, akkor mindig láttam, hogy veszi a nagy szalonnák, és akkor emlékszem, egyszer kérdeztem, te mondom, Feri, hát mondom, nagy szalonnák, meg íze minden. Csuszikám, figyelj, ha csak zsírát eszem magába, akkor az ilyenné tesz, és akkor megmutatta a testét.
2: Ja, jó, hogy, van, persze. Hogy én csak zsírt teszek magamban, soha nem volt kockás alasom. Kell azért tornázni, Rippel, Feri.
1: Persze, nyilván, de a Feri tényleg nagyon jól néz ki a korához képest. Most nem tudom pontosan, hogy hány éves, de tudom, hogy...
2: Ellenére is jól nézett ki, korához képest is
1: abszolút,
2: jól néz ki.
1: Abszolút, és ő ebbe hisz, ezt a keto diétát nyomja.
2: Jó, de hát állandóan statikusan tartják egymást ott a testvérével, hát persze, hogy jól néz ki.
1: Jó, hát nyilván persze az edzés is. Így van, persze, hát azért nem csak az, hogy ülsz otthon, az tornásznak, nem csak a nagy zsírokat kell megenni, nyilván kell mellé egy kis edzés is.
2: Úgy akarok kinézni, mint Feri, na most megeszem ezt a toka szalonnát.
1: Egy ültőhelyemben egy fél kiló szalonnát megeszek, és akkor úgy nézek ki. Nyilván nem, ez a keto diéta is azért persze sok mindenem múlik, de ne is menjünk bele, mert nem tudom pontosan, de ezt emlékszem, sose felejtem el, maga a keto diéta szót, én a Rippel Feritől hallottam életemben először, és azóta már nagyon sok helyről, de még a Feritől ez tényleg több éve, amikor így nem nagyon volt annyira nagy köztudatba, legalábbis az én olvasatomba. Na, de egy picit nézzük meg az utakat, mert hogy képzeljétek el, hogy baleset miatt nem jár most kora reggel a 4-es, 6-os villamos, az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Azért az elég hosszú szakasz, jó, nem annyira, mert Oktogon, Nyugati és Jászai, tehát három megállót érint ez a baleset. Jó, úgyhogy
2: erre
1: majd...
2: Gondolom, vannak pótlóbuszok.
1: Ezt akartam pont mondani, hogy pótlóbuszokkal lehet közlekedni, aztán most már javítják, úgyhogy lehet, hogy mire ezt én kimondtam, addigra már nem is pótlóbusz jár, hanem már teljesen jár a 4-es, 6-os. Viszont torlódások vannak az M1-en és az M7-esen is. Az M7-es autópályán Velence térségében a Balaton felé vezető oldalon a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személygépkocsi karambolozott, a járművekben 4-en utaztak. A stráda érintett szakaszán egy sávon és a leállósávon lehet haladni, de itt is torlódásra kell számítani. Csak úgy gondoltam, így mellékvágányként azért megemlítem, hogy aki arra fele megy, és esetleg adja Isten minket hallgat, akkor az ne anyázzon, hogy miért van torlódás. Ezért van torlódás, mert baleset volt. Na, de vissza még egy picit ugye a 9-es blokkunkhoz, egy pár mondat erejéig szerintem nyugodtan visszakanyarodhatunk. Ugye a Zsuzsi ott felvetett egy érdekes álláspontot, meg témát. Picit máshogy látjuk, de valahol én egyet is értek veled, mondom meg közben meg. Picit úgy vagyok ezzel a vigyük a gyerekünket, ja, aki nem hallgatott minket, így nagyon röviden, Sebessén Balázs fölvitte a fiát is a színpadra most szombaton, a Szigeten, amikor is DJ Otiként föllépett, és gitárral előadtak egy népdalt, műdalt, ugye a Tavaszi szél vizet árasz című eposzt. És Zsuzsival erről beszélgettünk, hogy jó dolog-e fölvinni a gyereket, avagy sem a színpadra magunkkal, hogyha híresek vagyunk és megtehetjük, említetted Beyoncé-t, akinek a lánya táncol, koszos. Említettél egy meg nem nevezett magyar előadót, aki szintén fölvitte a gyerekét, és nem volt nagy siker. Állításod szerint Balázs fia sem volt kiemelkedően nagy siker. És én erre mondtam ellen példaként, hogyha mondjuk esetleg a lányod most ugye 10 esztendős lesz, vagy van,
2: 10 lesz.
1: És mondjuk elkezden énekelni, tanulni, és mondjuk olyan szinten, hogy tényleg akár musicalek, akár könnyű zene, tehát valamilyen zene irányba elkezdene mozogni, és te elmész egy olyan fellépésre, ahol

0: építem a történetet. Tehát jóval nagyobb arányba kell szerencse, kapcsolatok, jó helyen, jó időbe levés, mint maga a tehetség. És erre számtalan példát is tudunk szerintem mind a ketten mondani, színészek, énekesek, zenészek körében, most nem menjünk ebbe bele. Szóval szerintem az, hogy a gyerekednek lehetőséget biztosítasz, hogy kiderüljön az, hogy ő tényleg jó-e, és hogy veszi-e a közönség azt, amit ő csinál, amit ő képvisel, vagy nem, azt szerintem sokat tud segíteni, vagy elvenni a gyerek kedvét, na, és pontosan. Akkor azt mondja, de az de
1: várjál,
0: nem baj.
1: Várjál, egy gyereket szerintem nem így kell tesztelni. Egy gyereknek meg kell adni a lehetőséget, ha van tehetsége abban, hogy tanuljon, és aztán fejlődjön, és amikor már kész van, akkor esetleg. De én például biztos vagyok benne, vannak ezzel kapcsolatban elveim, meg rossz érzéseim, mivel én is most itt színpad mellett, színpadpart széléről néztem az egészet, kívülállóként, és volt már ilyen máskor is, hogy kívülállóként néztem azt, hogy egy szülő, mikor tolja a gyerekét, az mennyire visszatetsző tud lenni, igen, még nekem is, miközben én egy színpadi ember vagyok.
0: Nézd, ezzel a részével értek egyet? Tehát ez a rész, amivel egyet értek vele?
1: Az más, amikor már egy gyerek eljut egy szintre, és mondjuk más az, hogy mondjuk egy szülő gyerek úgy áll már színpadon, hogy ez a gyerek, az kész van. Mondjuk lehet, volt ilyen, hogy a Szinetár Dóra fellépett a szüleivel.
0: De akkor a Szinetár Dóra, igen, Szinetár Dóra,
1: igen,
0: volt.
1: De akkor már a Szinetár Dóra, akkor már szerepeket kapott gyerekként, már lemeze volt, már olyan szinten tudtunk róla, nem a szülő építette föl a színpadon azzal, hogy bedobta a mély vízbe, hanem az a gyerek már a háttérben, már pici kora óta tanult érte, ment érte, igen, már akkor meg voltak szerepei.
0: Szinetár nagyon jó példa, amit mondasz, igen, ugye? Ő már tényleg gyerekszínészként kezdte.
1: És ott vannak az anyukája, aki énekes színésznő, ott van az édesapja, aki egy
0: világhírű rendező, meg konkrétan a Szinetár Miklós.
1: Meg óriási muzsikus, így van. De igen, én is azt gondolom, hogy a legjobb példát tudtam.
0: Amúgy igen, a Szinetár pont egy jó példa, mert közben meg a Szinetár egy idő után annyira nagy karriert futott, ugye aztán később az Operett Színházas éra alatt, hogy tulajdonképpen ő már, tehát hogy most nem akarok ilyen csúnyát mondani, de hogy ő már úgy túlnőtt a szülői árnyékon. Na, így akarom szépen fogalmazni.
1: Szép is volt, igen.
0: Így akarom szépen fogalmazni.
1: De amikor egy szülő erőlködik, és a lányát mondjuk énekelteti, azért láttam már ilyet is, amikor egy szülő azt gondolta, hogy jó a gyerek, és közben énekeltette, és ne, tényleg név nélkül akarom most ezt, és az a kislány elhitte, hogy ő jó, és közben nevetség tárgyává teszi a szülő, és az emberek, ez már nem is gonoszság az emberektől, hanem csak tisztánlátás, hogy az emberek nevettek rajta, mert annyira gagyi volt, és annyira vicces, és annyira tehetségtelen volt az a gyerek, hogy nevettek, kinevették, és ezt nem szabad, ezt nem szabad a gyerekkel se elhitetni azt, hogy annyira jó vagy. Tehát olyan szinten alá tenni a lovat, érted?
0: Ebbe egyetértek.
1: Jobb leszel, mint mondjuk, mit tudom én, Beyoncé.
0: Értem, igen.
1: De olyan sportoló vagy, hogy jobb leszel, mint.
0: Uh-huh.
1: És akkor közben ott volt az a lány, aki kedvel, énekelgetett, televízióba szerepeltette az apukája, és közben meg annyi támadást kapott a háttérbe, vagy volt, hogy szemből is, kinevettette a gyerekét. És ez az, amit nem szabad, tehát egy szülőnek lehetsz elfogult, de mégse ez valahogy, hogy ezt a balanszot megtartani.
0: Igen,
1: hogy...
0: nagyon nehéz szülőként szerintem, én mondom, én inkább a másik oldalon álltam mindig, ugye, hiszen nem vagyok szülő, de gyereke voltam, illetve vagyok mai napig például apámnak. Apám pont jó példa, mert ő meg nagyon kettő között van, tehát hogy apám azért sose volt úgy nagyon elfogult, de azért persze mások előtt, hát ő is ugyanúgy, mint szerintem bárkinek a szülője, hogyha gyerek elért valamit, akkor azért ő persze rögtön gizdáskodik,
1: büszke, persze.
0: Sőt, te magad is készítettél vele ugye egyszer egy hosszabb interjút még annó a Roma szalomba, és te is mit mondtál elsőre, hogy jaj, apátok, milyen büszke rátok, rólatok, milyen szépen, és miért? Mert a szülőben valahogy ez benne van. Te is folyton, hogyha mit a szóba jött, egyszer emlékszem, mert valamilyen angol nyelvtudás kapcsán beszéltünk, és te is nagyon büszkén mondtad, hogy hát a lányod még csak alig 10 éves, és már milyen jó.

0: érti az angolt, és hogy szeret.
1: De hát jól is énekel, de nem állítanám ki persze. A színpadra, érted, hogy
0: persze,
1: mert
0: persze.
1: Cuki is, mert ő még egy kisgyerek.
0: Igen.
1: Jól is énekel, de nem szabad, nem kell feltétlenül. Főleg a te közönséged, amikor mondjuk elmegyünk egy romantik buliba. Romantik buliba nem arra kíváncsiak az emberek, hogy énekel a gyereked. Nem arra kíváncsiak egy másik előadónál, hogy énekel a fiad, hanem rád kíváncsiak az emberek, azért váltottak jegyet arra a koncertre, mert végig téged szeretnének hallani. Lehet ott vendégszereplő, meg lehet ott vendégelőadó, de valahogy egy kicsit ilyen erőlködve nyomjuk a gyereket a színpadra, uh-huh. Ezt a közönség ezt érzi, és most tényleg függetlenül, mert most csak a téma kedvéért hoztam
0: persze.
1: A Balást, de
0: most ez egy aktuális, teljesen, mert most pont láttad.
1: Igen, és úgy megfogalmazódott ez bennem, hogy nem fogom a gyerekemet ilyennek kitenni, uh-huh. Nem fogom soha erőltetni. Az, hogy ha ő fölépíti saját magát, és eljut arra a szintre, hogy egy szintet tud képviselni már a színpadon, és nem egy vizsgaelőadást nyújt 65 ezer embernek,
0: igen.
1: Akkor azt mondom, hogy na, oké, megemelem a kalapom, igen, ez már egy produkció, tehát ez már kész van, késznek kell lenni. Vannak szituációk, helyzetek, amiben igen, késznek kell lenni, hogy ne kapjál támadásokat, ne legyen támadási felület.
0: Ezt a részét értem, és ezzel a részével mondom, maximálisan egyetértek, és valóban, így most, hogy belegondolok, igen, egy kicsit jobban készen kell állni ahhoz, hogy te színpadon állhass, hiszen ez egy privilégium, ráadásul, ugye, hogy te fölléphetsz egy olyan helyen, ahol más nem, és akkor csak azért, mert hogy apád vagy anyád híres, és ország ismert ember, azért igen, az valóban egy visszás dolog. Ez ebben a részében maximálisan 100%-osan egyet kell, hogy értsek.
1: Megragadtad a lényeget.
0: Igyekszem. Igyekszem ezzel foglalkozni.
1: Hoztam egy nyalókát.
0: Köszönöm szépen, minden jó válaszért egy nyalókát. Nem, mert ahogy most ezt így elmondtad, és így rávilágított, így átgondoltam. Tudod, én ilyen vagyok. Mondok valamit, mond valaki még rá valamit, elgondolkozok rá, és ha jobban belegondolok, akkor azt mondom, hogy igaz, ez a része, igen. Én inkább abban a részébe próbáltam csak belegondolni, és itt is megint próbálok név nélkül példát fölhozni, cigányzenészeknél. Uh-huh. Többször volt az, amikor jó magam is egy bő két éven át voltam a Száztagú Cigányzenekarnak a műsorvezetője, konferenciája, és hogyha mentünk nagyon sok helyre mi együtt, Margit-szigeti Szabadtéritől, Szegedi Szabadtérin át, MVM domba nem voltam, hol voltam, mi az a Pap László Arénába, stb. Tehát, hogy azért nagyon sok nagy helyen voltam én a Száztagúval, ahol volt olyan blokk, és azt én vezettem föl, innen emlékszem rá, ahol bizonyos zenészeknek a gyerekei is lehetőséget kaptak, és felléptek. És itt azt mondom, hogy ez viszont jó volt, és elmondom, miért volt jó. Pont ez, amit most te mondtál. Mert már készen álltak egy bizonyos produkcióval. Uh-huh. Ott se képzeljük azt el, hogy Paganini hádúrhegedű versenyét muzsikálták el, azok a gyerekek, ha mondjuk hegedűsök voltak, vagy klarnétozott, vagy cimba.
1: De feltételezem, nem azt érezted, hogy most egy vizsgaelőadáson ülsz, ahol...
0: Nem uh-huh. Azt éreztem, igen,
1: ahol egy három akkordos dalt elpenget valaki.
0: Nyekegi, tudod, ilyen csúnya uh-huh. hegedű, gyerek csúnya hegedű hangszínen eljátszotta, mit tudom én, hogy a jó lovas katonának, de jó vagy ott. Tehát nem ezt éreztem, hanem ténylegesen azt éreztem, hogy na, megvan a gyerekbe az íz, otthon az apjával, anyjával ezt gyakorolták.
1: Egy igazán nagy felkészült, egy jól felkészült blokk. Produkciót igen. Láthattál ahhoz, annak a gyereknek a tudás szintjéhez képest.
0: Igen. Sőt,
1: vagy korához képest.
0: Sőt, hova tovább, amikor a Margit-szigeti Szabadtérin voltam a Száztagú élén, úgymond, mint műsorvezető, emlékszem, hogy volt egy konkrét blokk, amit mondott is az akkori elnök, ugye Beke Farkas Nándi, hogy Gyuszikám, öcsém, azt, ezt nagyon jó vezest föl, mert hogy ez egy nagyon fontos blokk lesz, mert hogy külhoni magyarok jöttek el csak azért ide Magyarországra és Budapestre, hogy megmutathassák, hogy ők mit tanultak az elmúlt X évben. És itt ilyen 10-14 éves korig terjedő klarnétos, hegedűs, uh-huh. Fiatal kisgyerekek jöttek el, és tényleg csángó népdaloktól kezdve, román dalokon át, magyar csárdások, nótákat muzsikáltak. Tehát ilyen helyzetben azt mondom viszont, hogy nagyon jó, hogyha kapnak lehetőséget a gyerekek, ha tehetséges, mert miért is kapna teret egy tehetséges gyerek? Amúgy is rohadt nehéz ez a pálya, ma majdnem más szót mondtam, rohadt nehéz ez a pálya, igenis biztosítsunk a fiatal gyerekeknek, feltörekvő tehetségeknek pódiumot és lehetőséget arra, hogy megmutassák, hogy mit tudnak, vagy
1: természetesen
0: mit nem
1: megvan
0: tudnak
1: az
0: még,
1: a,
0: amiben
1: megvan
0: kell
1: az a helyzet, és megvan az a tér. Nem minden esetben kell egy fiatalt ilyen szituációba, helyzetbe állítani, mert visszafelesül el.
0: Na ezzel a részével meg igen, hogyha amit most megint visszakanyarodva, amit mondtál, és amire mondtam, hogy ez tényleg így van, hogy csak azért, mert valakinek híres az apja, anyja, azért ne kapjon egy olyan nagy lehetőséget félkészen, vagy semennyire készen.
1: Félkészen.
0: Mint egy olyan ember, aki, vagy egy olyan ember gyereke, aki meg sokkal jobban felkészült, sokkal jobban készen van egy bizonyos produkcióval, hiszen nyilván nem várhatjuk el egy 10-13 éves gyerektől mondjuk, hogy álljál föl, és mit tudom én, mit muzsikáljál, vagy énekeljél, vagy nem tudom, mert kész vagy. Hát nyilván nem. Hát az ember még 20 évesen is tanul, meg nem tudom. Szóval, hogy ez a részével egyetértek maximálisan.
1: Igen, ám, de közben vannak azért tényleg olyan gyerekek, meg olyan tehetségek, akiknél meg azt mondod, hogy kiáll, lehet, hogy még 17 sincs, de olyan szólótól el, olyan muzsikálást, olyat hallasz, hogy leülsz, érted? Hogy tényleg lesápadsz, leülsz.
0: De hát
1: ha nem ilyet hallasz, akkor az nagyon visszafele
0: az
1: tud elsülni.
0: Az visszatetsző tud lenni, persze.
1: Az a laikusoknál is, mert én nem vagyok laikus, de én próbáltam így úgy nézni az egészet, hogy nem zenészfüllel, nem muzsikusként, nem szakmaiként, hanem így próbáltam így kívülállóként tényleg elvonatkoztatni, hogy ez jó dolog, hogy a szülő fölrakra a gyerekét, és többedik alkalommal látok már ilyet, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem, és hiába mondod, hogy de majd lehet, hogy te is, nem fogom fölrakni a gyerekemet, majd a gyerekem, hogyha kivakarja magának azt, hogy igen, hogy oda kerüljön, ha esetleg mondjuk ezzel a pályával akar foglalkozni, akkor végig kell, hogy járja.
0: Ja, bocsánat, én így értettem. Tehát, hogy én azért hoztam föl direkt ezt a cigányzenei példát, hogy ott se olyan zenész családok rakták föl a gyerekeiket, akik eddig mondjuk életükben nem.
1: Hát nem az első vizsgálódás. De amikor egy olyan produkciót látsz, mint egy vizsgaelőadás.
0: Az más, persze.
1: Akkor,
0: igen.
1: És nem akarom tényleg minősíteni, ennyi nem. Elég is, hogy mint egy vizsgaelőadás.
0: Ezt most mindenki döntse el, hogy ez jó.
1: Igen,
0: rossz?
1: Igen.
0: Mert vannak jó vizsgák.
1: Igen, de ez kezdő, ez egy kezdő.
0: Igen.
1: Akkor azt érzed, hogy nagyon ügyes volt.
0: ez a cigányzenész, de... amikor mondják, hogy milyen volt a gyerek? Ügyes?
1: Nem,
0: ügyes.
1: Milyen volt a gyerek? Jó képű, tiszta anyja.
0: Igen, maximum egyit tudsz hozzáfűzni. De tényleg ezzel a részével nem, tehát hogy én is így értettem, akkor ezt így azért elmondom, hogy ha az a gyerek már elért, úgy elért alatt, ez olyan csúnya szó, vagy nem is az, hogy csúnya, hanem olyan...
1: Na megérett,
0: olyan,
1: felkészült.
0: Megérett inkább, igen. Ha megérett egy olyanra, hogy kapjon egy nagyobb lehetőséget, mint például megint csak visszautazok az időbe, hogy azok a kis, mondhatom, hogy kisgyerekek, ma azért 10-12 éves, az még kisgyerek, hogy azok a 10-12 éves hegedűs vagy klarnétos kisgyerekek, akik ott kaptak lehetőséget 4000 ember előtt a Mari-szigeti szabadtérén, arra például azt mondom, hogy megérdemelt történet, mert felkészült valamivel az a gyerek, azért gyakorolt, tanulta azt a bizonyos etűdőt, azt a csárdást, azt a nem tudom, hogy ott fölléphessen és megmutathassa magát. És amúgy hozzá is kell tegyem, hogy óriási sikerük
1: és
0: volt.
1: És tehetségesek
0: óriási
1: is voltak.
0: Volt. Figyelj, nagyon nagy tapsok voltak. És ez nem új keletű, hiszen megint visszautazok még jobban az időbe, akkor még nem is éltem, vagy éltem, akkor baba voltam, amikor például ma világhírű cimbalomművészünk Lisztes Jenő a Száztagúnak az úgynevezett reklám cimbalmosa volt, még akkor élt Ökrös Oszi bácsi, és ő tanítványaként ott beülhetett, és egy-egy csárdás variációt elcimbalmozott. Ma meg hát figyelj, a legnagyobb koncerttermekbe, operaházakba hívják őt cimbalmozni. Tehát, hogy most ő egy ilyen példa, hogy őt is gyerekként lehetőséget kapott, már akkor az akkor világhírű Száztagú cigányzenekar élén, mint cimbalom szól kisgyerek, és már akkor egy olyan tehetség volt, ami aztán be is igazolódott, mert ma meg hát ugye mondom, hát
1: ja,
0: nem nincs.
1: Köszönöm, kimondtad, azt hiszem a legnagyobb kulcs szó, tehetség, olyan tehetség volt. ez nagyon lényeges. Tehát, igen, hogy a fölrakom a gyerekemet a színpadra a nagy tömegek elé, akkor legyen olyan tehetség, hogy az durranjon.
0: Hogy utána másnap erről beszélnek, igen, hogy te hogy... Odának a fia, meg lánya, de tud.
1: És ne arról beszélnek, hogy jó képű, tiszta anyja. Tehát, hogy
0: igen.
1: Érted?
0: Igen.
1: Jaj,
0: igen.
1: Nagyon értem. Cukik voltak, nagyon kedves volt, de tiszta anyja az a gyerek. Tehát, igen, hogy semmi zeneiségről nincs igen, említés.
0: De mert... lehet, hogy ez bizonyos helyzetekben csak egy gag, most utalok itt vissza megint a szombati napra, nem tudjuk, hogy mi volt mögötte. Nyilván értem, hogy miért hoztad fel magát a témát.
1: Nem, csak én elgondolkodtam azon, hogy nem, szerintem nem szerencsés az előadóknak feltétlenül a gyerekeiket előre tolni. Láttam már mást is, láttam már rockzenészeknél is olyat, amikor az apa a fiát énekeltette. Tehát sok ilyen volt. Mm. És az a helyzet, hogy nagyon kevésből lett igazán. Tehát, hogy nagyon kevés gyerek tudta túlszárnyalni a szüleit. És
0: pont azért jött, látod, a Szinetár nagyon jó példa volt még a beszélgetésünk legelején, ugye? Hogy ha valaki, azért a Szinetár Dóri azért szerintem egy olyan név lett a szakmába,
1: igen,
0: hogy független az édesapjától, aki világhírű rendező, és ugye operaházi igazgató is volt, ugye?
1: Hát meg karmester, hát ez nem volt karmester?
0: Nem, opera
1: miért
0: rendező.
1: Gondolom, hogy karmester?
0: Mert operákat rendezett, meg az Állami Operaháznak 2000-es évek elején, tehát ilyen 2001-től egy majdnem 4-5 évig ő volt az igazgató. De ő nem karmester, rendező.
1: Malek Miklóssal keverem.
0: Igen.
1: Köszönöm.
0: Igen. A Szinetár Miklós operaházba, mm-hmm, igen,
1: köszönöm,
0: a zenész, rendező, de nem
1: de
0: karmester.
1: Malek Miklós, ő karmester.
0: Így van, ő igen.
1: Bocsánat, igen. Mert hát annyira még hasonlítanak is, adjatok.
0: Úgyhogy, de nem baj. De attól függetlenül a példa jó volt, mert tényleg a Szinetár Miklós rengeteg nagy nevet kitanított, mondom, az operaházba is rengeteg opera fűződik a nevéhez, musicalek, komoly színdarab, tehát ő egy élő legenda. És a Szinetár Dóri valóban eljutott, már nem most, hát sokkal régebben már egy olyan szintre, hogy bizony bátran tudták őt akár az édesapjával egy szinten említeni. Igen. A Dóri szakmáján belül, hiszen a Dóri ugye színésznő.
1: Na, és akkor Malek Andrea meg ugyanez nekem.
0: Malek Andrea is,
1: aki olyan kimagasló tehetség és olyan művész, olyan művésznő, és minden jól áll neki, a jazztől kezdve a klasszikus, az operett.
0: Tudod, azt meséltem, hogy engem ő tanított még nagyon régen.
1: A Malek Andi?
0: Igen. Nagyon fú, nagyon régen volt.
1: Nem figyeltél a kódaóra.
0: Ja. Kösz szépen. Hát igen, nem lettem Dolhai Attila, ez tény és való. De igen, annak idején az Operett Színháznak a stúdiójában én jártam hozzá egy évet.
1: De jó. Ja. Milyen szerencsés vagy.
0: Ja, tanított ő engem akkor ott még az a Vasutas Zeneiskola címen fut, az Operett Színház stúdiója, amúgy uh-huh, nem tudom, szóval mai napig ilyen néven fut, és engem a Malek Andrea tanított, illetve hát Toldi Mária is.
1: Vagy. Tényleg szerencsés vagy.
0: Abszolút, én bírtam nagyon az Andinak a stílusát.
1: Már én is nagyon szerencsés. Szeretem, nekem ő az egyik, tényleg az egyik kedvenc énekesem, szeretem, hallgatom, rajongója vagyok.
0: Na, abszolút, mert biztos sokan mások is így vannak ezzel, úgyhogy teljesen értető ez a történet. Igen, vannak kivételek, vannak ellenpéldák erre a szülőgyerek tehetségre és dolgokkal kapcsolatban. Na jó, hát

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázis postájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdés előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és italmennyiségre tartson igényt, ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió DIK. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: 95.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 13 perccel, még mindig augusztus 10-e van, és Monday, Montag, hétfő.
2: Ja, ez a hétfő, de rossz Istenem, tiszta Garfield vagyok.
1: A hétfő az mindig egy kellemetlenebb napszak, vagy egy nap. Igen. De hogy igazából én megmondom őszintén, hogy pont múlt héten kérdezted, hogy én mennyire imádom a pénteket, és mondtam, hogy igen, de mondom így nyáron, mikor ilyen csodaszép idő van, én a hétfőt is szeretem. Tehát, hogy nekem ilyenkor is van. Kérdezd meg majd októberben.
2: Te se kérdezd meg októberben engem, mert nagyon negatív választ fogsz kapni, mert októberben már nagyon sulisok leszünk, és igen, én is addig szeretem a nyarat, meg a így szeretem a hétfőt, hogy nem kell iskolába menni.
1: Na, ugye. Aztán majd, mikor igen, kelted a gyereke, öltözteted, meg
2: annyira ilyen malom, ilyen körforgásban megy az egész, ilyen daráló.
1: Igen.
2: Mész hát reggel, utána
1: most a
2: negyedikes.
1: Na, utána... akkor még van egy éve, hogy anyu pakol neki, és jövőre tessék
2: magát.
1: Nem,
2: már tavaly se pakolt. Anyu már tavaly se pakolt, igen. Hát a szendvicset, meg mindent azért.
1: Nem arra gondoltam, tankönyv, tudod, hogy tudja, hogy milyen íz, nem, az a kaját
2: bepakol,
1: persze.
2: Ez már az ő felelőssége, ezt megtanulta, mert nyilván muszáj volt megtanulnia, hiszen hogyha én elfelejtettem valamit berakni, akkor az ő felelőssége volt bent, tehát nem, hogy már anyukája pakoljon be.
1: Nem, de ez tök jó.
2: Örömmel segítek annyiban, hogyha látom, hogy kint maradt valami, akkor egyértelmű, hogy akkor azt berakom, vagy megkérdezem, hogy kell-e, de most már azért már bőven van benne, hogy akkor a felelősség tudat, hogy bepakol magától.
1: Na, két rövid hírecske még, ezt azért hagyosszam meg itt veletek. Az egyik egy pozitív hír, főleg a múlt héthez képest. Miniszterelnök úr Magyar Péter osztotta meg, hogy a Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata.
2: Jó,
1: estétől
2: jó.
1: A második blokk 3-as turbinája is termelni fog. Ezt bő fél órája, hát lassan egy órája osztotta meg Magyar Péter miniszterelnök úr, úgyhogy ma estétől már az egyik turbina vissza lesz kapcsolva. Illetve, ami még, hát nem az, hogy jó hír, vagy nem ró hír, egy nagyon érdekes hír, mert hogy mai napig nem mondták meg, azért mondom a mai napig, mert hogy ez egy szombati cikk lesz, biztos, hogy rengetegen láttátok, már mémeket is láttam megszerkesztve erről a bizonyos esetről, hogy került oda, arról nem szól a fáma, de képzeljétek el, hogy a Kossuth téri metró megállónál, a 2-es metrónál egy vaddisznó volt. Ezt nem láttál róla a videót?
2: De én fain.
1: Nem fain. De hogy fain. Hát az egyáltalán nem fain.
2: Főleg, ha vannak kis babái.
1: Nem, egyedül babái. Volt, és végül
2: egyedül
1: ugye...
2: Egyedül volt,
1: és a sztori végül ugye az lett, hogy a vadász le is lőtte őt. De hát muszáj,
2: de
1: Zsuzsi, hát lehetett, megölt téged. Hát
2: de miért nem lehetett befogni, és mondjuk elvinni egy vadas parkba?
1: Hát hogy fogsz be egy vaddisz? Benne
2: hát
1: van a nevében, hogy vaddisznó.
2: Oltató lövedékkel. Na.
1: Ja. Na, mindegy is. Lényeg az, hogy a Kossuth téri metrónál volt, szerintem a parlament környékén volt, ott ment le a metróhoz, vagy nem tudom, de tényleg, hát ott a Duna Park parlament, és ugye ott van a Kossuth téri metró megálló.
2: Lehet, hogy a Margit-szigeten éldegélt ő, és ott el
1: hogy
2: volt.
1: Hogy került akkor ide?
2: Meg a hát Kossuth a Margit-szigeten, hát elszabadult, aztán elsétált.
1: Na,
2: miért nem tud átsétálni a hídon? Vagy...
1: Hát de azt észrevették volna. Nem tudom.
2: Éjszaka.
1: Ja,
2: vagy ott
1: igaz,
2: alul?
1: Nem tudom.
2: Vagy átúszta, vagy gyereke. Lehet, hogy átúszta a vizet. Szerintem, mert azért van ott vadas park a Margit-szigeten, van vadas park.
1: Aha.
2: Lehet, hogy, de én ott egyelőre nem emlékszem, hogy kis vaddisznókat láttam volna, mert ott vannak őzikék, meg mindenféle állat van azért. Lehet, hogy onnan jött elő, vagy lehet, hogy már ő ott élt a szigeten, és hát megevett mindent. Mert
1: és akkor átjött a hídon, és akkor lesétált a parlamentig, és ott lement a metróhoz.
2: Más elképzelésem tényleg nincs.
1: Mert tényleg erről, ez gyerekek, ez egy szombati cikk, hogy 8-8 a szombat, igen, ma 10-e van. És azóta nem szól arról a fáma, vagy csak én nem találtam olyan cikket, ami frissült volna.
2: Szóval, hogy, vagy hogy valaki kirakta, tudod, na jó, megunt házi állat.
1: Ott van, tessék, és akkor itt a metron fölszállsz, a Kossuth téren fölszállsz a metróra, a Deákig menj el, ott föl tudsz állni a 3-as metróra.
2: Vagy mint azokat a szegény kóborkutyákat, amikor kirakják, vagy akik még nem kóbor, de azzá válik, kilökik a kocsiból, tudod, lehet őt is.
1: Nagyon,
2: valaki megunt, azt nem, hova, ne rigy.
1: Igen.
2: Segény.
1: Szóval leszaladt a metróba, beszorult egy szerelmet szerelvény vezető fülkéje alá, de az ütközés túlélte, végül egy vadász lelőtte. A szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból.
2: Ja, hát akkor valószínűleg, bocsánat, Gyuszi, valószínűleg azért kellett kilőni, mert már akkor
1: megelütötte. Igen. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították, írta ezt akkor ugye a katasztrófa védelem. Az esetről több videó is megjelent, azt én magam is láttam. Konkrétan, és most jön a vicces része, hogy van ott egy pékség, ott a Kossuth téren, egy Fornett is, és ott állt előtte.
2: Jó.
1: Lejött, rendesen mozgó lépcsőzött, gyerekek, rendesen mozgó lépcsőzött.
2: Nem, már sajnálom.
1: És én láttam róla ilyen mém videót, már az már természetesen AI-jal meg lett csinálva, hogy Hawaii-ingbe bőröndel megy le a metróhoz, tudod, hogy jön ide a déli pályaudvarra, felszáll egy vonatra, tudod. De hogy ez a része, ez vicces, de az a része viszont egyáltalán nem vicces, hogy hála Istennek, hogy baleset nem történt. Tehát, hogy mármint értem ezt
2: nem
1: úgy,
2: támad,
1: hogy
2: az támadott emberre. Ha.
1: Mert ez
2: tudod, kik
1: durva.
2: Csinálták ezt, melyik mesébe? A Madagaszkárba mentek a metróhoz az oroszlán, a zsiráf, meg a víziló.
1: Hát én nem láttam, de
2: nem láttad?
1: Most nem láttam.
2: Na ott konkrétan az van, hogy felszállnak a metróra, így hármasba.
1: Ja, na, hát akkor megvalósult. Meg. Ha megkérdezem az AI barátomat, hát ha ő erről
2: és állt a Fornett is előtt, érezte az illatot.
1: Képzeljétek el, én egy olyan videó volt. Úgy kezdődő, vagy nem, több olyan videót láttam, nyilván emberek, akik ott még nem zárták le a Kossuth téri metró megállót, addig az emberek ezt videózták, hiszen hát nem egy mindennapi látvány, hogy egy vaddisznó ott áll a Kossuth téri metró megállónak a Fornett is előtt, és utána ő lemozgó lépcsőzik a metróhoz. Tehát, hogy
2: de biztos nem csak altató lövedékkel lőtték ki?
1: Annyiról szól a fáma, hogy egy vadász lelőtte. Ennyiről szól. Az, hogy milyen lövedékkel, hogyan, milyen sebességű volt a lövedék, erről nem szól a fáma. Nem tudom, én csak felolvastam
2: most,
1: a cikket.
2: Tényleg elszomorodtam.
1: Már?
2: Csengény, most még kellett lelőni?
1: A metróba, megkérdezem. Hát miért kellett? Akkor vitt haza.
2: Vaddisznó a metróba.
1: Akkor vitt haza a metróba.
2: Én egyébként szívesen hazavinném.
1: Na, hát ez sokáig élnétek. Nem írja itt se. Tehát,

0: én átmegyek. És átjött, lement a megnézte a parlamentet, mert az mégiscsak ugye én nem láttam még közelről, látványosan, egy gyönyörű épületet, megállt előtte, de szép ez a parlament. Ó, itt van metró, na meg, lemegyek már Deákig. És végül, igen, azért lőtték ki, nem nyugtató lövedék volt, hanem rendesen le kellett őt lőni, mert hogy ugye a sinek között a metróvonal magas feszültségű harmadik sinéből feltehetően áramütés is érte, amelytől megsérült és sokkos állapotba került. Uh-huh. Ezután a várakozó metrókocsi alá húzódott be. És a végkifejlet igen itt van, hogy azt mondja, a helyszínre érkező szakemberek és a hatóságok az állat súlyos sérülései, valamint a bent lévők biztonságának veszélyeztetése miatt végül a vaddisznó kilövése mellett döntöttek. Igen, tehát hogy itt ez lett a végeredmény a történetnek, de erről tudtam én már szombaton is, de az nem volt szó, hogy átúszta a Dunát. Akkor még, én nem láttam akkor ilyen cikket, úgyhogy ez egy frissítés ilyen szempontból, hogy mégis, hogy honnan jött, mi célból, ez már nem fog kiderülni, ugye?
1: Meg akarta nézni a Fornettit, meg ahogy mondott Pestet.
0: Pesti oldalt meg akarta nézni a parlamentet, Fornettist, metrót, mondom, kimenni kicsit a Deákra, ott beülni, meginni egy sört, ott a izébe, tudod, van az a nagy tér a Deákon. Figyelj, óriási sztori ez. Én mikor megláttam, először azt mondtam, hogy AI. Én ezt szombaton láttam meg, néztük feleségemmel, és így, mondom, ez AI.
1: Mennyire durva, nem, hogy már az igazat se hisszük el nagyon sok esetben az AI miatt.
0: De aztán nem, ez egy pár másodpercig gondoltam csak, hogy AI, de aztán láttam, hogy nem az, mert látszódnak a... Tehát azért még az AI, még hála Istennek, még mindig nem tud minket azért annyira durván átverni.
1: Hát egyelőre, de már nagyon-nagyon alakul.
0: Nagyon-nagyon-nagyon.
1: Nagyon sokszor el kell gondolkodni.
0: A bizonyos dolgok még azért mindig csalókák, és itt például pont azért, hogy elsőre azért gondoltam, hogy ez egy gag, hogy oda szerkesztettek, mint amit aztán később valóban láttam is vicces képsorozatokat a vaddisznóról, ahogy tényleg nyaralni indul, felszáll a metróra, a jegyet Lukasz, megmutatja a bérletét, tehát láttam ilyen vicces dolgokat, az nyilván AI.
1: De... Most mi is viccelődtünk hétvégén a csapattal, mi is csináltunk egy pár AI generált képet, rendkívül jókat derültünk rajta. Ki is raktuk, illetve Győző megosztotta, aztán utána már jöttek is kommentek, hogy jaj, hát az AI. Hát persze, hogy AI, hát nem állt a hátunk mögött egy private jet. Persze, hogy igen. AI, gyerekek.
0: Az a helyzet, hogy sokszor például most főleg a talán idén, igen, én azt mondom, hogy idén lett egy nagy keletje, hogy így fogalmazzam, az ilyen beszélgetéseknek, amiket úgy, mintha igazi lenne, de közben nem az. És akkor oda kell aláírnod, mármint, hogy TikTokon terjednek ilyen telefonbeszélgetések, mintha igaz lenne, de közben nem az. És oda kell írni ilyenkor, hogy AI generált, mert ha nem, akkor amúgy az még büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után, mert hogy mondjuk főleg, ha olyan emberekről raksz ki, akikről bizonyos emberek tettek is ki ilyenfajta telefonbeszélgetéseket, tehát oda kell írni, és egy képhez is még azt hiszem oda kell, vagy hogy ajánlott oda írni, hogy igen, ez AI generált vagy sem, vagy nem tudom. És itt a vaddisznósnál is mondom, egy 5-6 másodpercig én simán azt hittem, hogy AI, aztán néztem, mondom, ez nem AI, mondom, ez frankóban, mondom, hogy vaddisznó, mondom, len van a metróba. Szóval nagy dolgok ezek, gyerekek, nagy dolgok ezek.
1: Van ilyen, amikor a vadállatok bemennek a városba, volt már erre példa azért.
0: Ez nagyon veszélyes.
1: Így a világon. Van egy olyan ország, ahol az este, mikor elérkezik, akkor oda a városba a lakók közé elindulnak a vízilovak. És akkor ott szépen ott jönnek, mennek a vízilovak a kertvárosba, de nem bántják már őket, meg már megtanultak ezzel élni, hogy este előjönnek a vízilovak, és akkor ott bóklásznak a városba. Ott a helyiek már ezzel élnek, nem bántják őket, nem lövik ki őket. Jó, nyilván ez a szerencsétlen vaddisznó, ez megsérült, tehát, hogy itt valószínűleg az áram is megrázta, és most ezzel próbálom nyugtatni magam, hogy ezt a szegény állatot kilőtték. Olyan, én nem szerettem azt, amikor még egy méhecskét is, amikor, vagy egy darazsat, amikor leülünk, mert én nem szeretem azt, amikor állatot ölünk, de biztos meg volt rá a nyomósokuk.
0: Igen, hát meg azért ezek az állatok veszélyesek. Na, tehát, hogy azért, mert az, hogyha azt én sem szeretem, mikor te elmész az ő élőhelyére, mondjuk egy vaddisznó élőhelyére, és te szándékosan lelövöd őt mondjuk a húsáért, vagy csak úgy amúgy, pedig húsevő vagyok.
1: Vagy az agancsáért, ugye?
0: Inkább, igen, mert a húsa az tényleg a vaddisznó pörkölt, az például kifejezetten finom, egyszer már ettem. De az, hogyha ő jön a mi helyünkbe, és mondjuk meg kell védeni,

0: védeni magunkat. Hát Zsuzsi, az viszont elkerülhetetlen. Hát te se tennéd oda a gyerekedet a vaddisznó elé, mert jaj, szegény vaddisznó. Na, tehát hogy nyilván ez egy másik szegmens. De igen, itt valóban meg is sérült az állat, illetve hát nincs keresni valója egy vadállatnak a belvárosba. Tehát, hogy ez viszont vitán felül áll, hogy ahol emberek, kiskutyák is vannak, ugyan nagyon sokan viszik magukkal az emberek, ugye a metrón is a kutyájukat, meg minden. Hát most azt azért gondold el, hogyha széttép így egy akár egy kutyát, ez a vaddisznó, vagy bármi, tehát ez nagyon veszélyes.
1: Ez így
0: nagyon
1: van.
0: Veszélyes.
1: Na jó. Na, menjünk el egy kicsit zenélni, jó. Aztán utána van még itt egy nagyon érdekes téma, a fesztivál szezonról fogunk beszélni, hogy mennyire lehettek, vagy mennyire kell biztonságosan rendelni italokat és a többi.

0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 34 perccel, még mindig hétfő van. Itt vagyunk drága Zsuzsámmal. Hello!
2: Itt is vagyunk, bizony.
1: Iszok már egy kortyot, miközben
2: egy kortyot.
1: Beszélsz.
2: Addig én elmondom, hogy hát
1: de érted,
2: itt vannak...
1: ha már ivás, érted? Fölvezettem. De közben tényleg iszok.
2: Igen. Remélem, hogy volt kupak a tetején, és nem dzsinálhozott be valaki.
1: Max a baranyi lehetett, mert itt van a szomszéd. Ezt itt töltök bele vizet.
2: Figyelj oda, mindig legyen rajta tető, mindig legyen rajta tető.
1: Rajta van.
2: Mert bizony, figyelni kell, elindultak a fesztivál szezonok, és súlyos beszámolók érkeztek, meg jelentettek bizonyos közösségi médiákban, hogy a mostani szigeten Sebestyén Balázsnak, azaz DJ Otinak a szombati koncertje után többen azt állítják, hogy tudtukon kívül valamilyen szert kaphattak, miután hirtelen rosszul lettek, és önkívületi állapotba kerültek. Láttam én is egy hölgynek, nem is volt egyébként, tehát nehogy arra gondoljatok, hogy egy ilyen 16-17 éves kis fiatal lányka volt, hanem egy 40 éves családanya, egy férjezett családanya beszél arról a videójában, hogy nagyon nagy volt a sor, ahol éppen megálltak a barátnőjével és szeretett volna italt kérni, és odaadta a kártyáját a sorban elől álló úriembernek, aki aztán hozta nekik az italt, visszaadván a kártyát és az italt is. Megköszöntem, mit tudom én, és aztán utána megitták, elfogyasztották ezt az italt, és olyan szintű rosszul lét lett rajta úrrá, hogy először is elálmosodott, elfáradt, le kellett feküdnie, tehát így konkrétan a betonon feküdt a csaj. És
1: mondjuk a Sziget Fesztivállal sokan fekszenek most a betonon szerintem.
2: Igen, de az ő elmondása szerint se nem ivott annyit, hogy ez megtörténjen, meg hogy életében ilyen rosszul lét nem volt rajta.
1: Tehát, nagyon durva.
2: Hogy soha nem ére kezdte magát így, mondjuk azután, az ital után, amit elfogyasztott, és tehát nem is értette, mert hogy nem ivott annyit, hogy a betonon fetrengjen, de olyan rosszul lett, és hát úgy próbálták őt visszahozni a mentősök az életbe, mert kapott infúziót ott rögtön, tehát hogy ez nem volt egy ilyen kis menet, nagyon rosszul volt, nagyon nehezen lett ezen túl, és hát nem szabad átlépni azokat az embereket a fesztiválokon, akiken azt látjuk, hogy annyira rosszul vannak. Nem tudom, hogy mi oka lehetett, vagy hogy mi a hátsó szándék ilyenkor, hogyha valakinek mondjuk bármilyen szert tesz az italába. Mi az ok? Elrablás, megerőszakolás, vagy így, tehát így több minden felmerül így az én gondolataimban, vagy kirabolás, vagy tehát, hogy hová szeretnék vinni ezt tovább? Hogyan tovább? Azoknál,
1: igen, ezt én is értettem, hogy mi a cél? Igen.
2: Valószínűleg a cél az, hogy vagy egy erőszak, egy önkívületi állapotban lévő fiatal nőnél, vagy ott lehet még igen az is, hogy az értékeit elvegye, tehát nem tudom mi a hátsó szándék pontosan, de nekem nőként ezek a gondolataim. És az meg a másik, hogy innentől kezdve, mondjuk én soha nem kértem meg senkit, hogy odaadtam a kártyámat és vegyen valaki, aki mondjuk nem volt az ismerősöm, de hogy innentől kezdve nem is fogok. Tehát, hogy ez egy
1: ez főleg nőknek, de férfinál is, de nőnél is, ezt mindig tényleg nagyon figyelni kell az ilyen fesztiválokon, vagy igazából bárhol, mert egy tömött bárban is, egy szimpla októberi őszi délutánon, vagy este is érhet ilyen, ne adj Isten, ha egy olyan bárban vagy, ami zsúfolásig van tömve, és mindenhol vannak sajnos ilyen emberek, vagy lehetnek, bocsánat, nem mindenhol vannak, ezt visszavonom, mindenhol lehetnek ilyen emberek. De a fesztiválokon az tény és való, hogy valamiért ilyenkor megsokszorozódik ezeknek az embereknek a száma, amit én se értek, hogy mi ezzel a cél, ez
2: nem
1: miért
2: tudom.
1: Jó, ez miért? Mert az, hogyha utána elrabolja azt az illetőt, akkor értem, hogy mi a cél, bár akkor se értek vele egyet, sőt, az még durvább, hogyha még utána egy emberrablást is elkövetsz. De ha meg nem, ha meg csak szimplán beleteszel valakinek valamit az italába, és utána ott hagyod, az miért jó, hogy a másikat ilyen helyzetbe hozott, hogy tényleg mentőt kelljen ráhívni? Az miért hasznos nem ez? Tudom. Vagy hogy mi a... Nem, ezt tényleg sose értettem.
2: Itt van egy fiatalember, akinek a beszámolója szerint, tehát a kommentben írt a Facebookon, arról számolt be, hogy testvérével és barátaikkal érkeztek a koncertre, és állításuk szerint a húga a helyszínen vásárolt néhány ital elfogyasztása után váratlanul összeesett, és elvesztette az eszméletét, azért az ijesztő. A férfi szerint az elfogyasztott alkohol mennyisége nem magyarázta volna a rosszul lét súlyosságát, ezért felmerült bennük, hogy a nő tudtán kívül valamilyen tudatmódosítószert kaphatott. A testvér azt is állította, hogy az egészségügyi ellátóhelyen több hasonló állapotba került fiatalt látott, és beszámolója szerint legalább 18 másik emberről lehetett szó, többségük fiatal nő volt. Ez a szám azonban jelenleg kizárólag a szemtanú beszámolójából származik, tehát hivatalos adat nem erősíti meg. Egy másik nő szintén arról számolt be a közösségi médiában, hogy néhány korty ital után hirtelen rendkívül rosszul lett, és ő is arra gyanakszik, hogy valamit az italába tehettek. Az ő esetében sincs egyelőre nyilvánosságra került toxikológiai eredmény, amely igazolná, hogy mi okozta tüneteket. Érdekes volt, mi jöttünk már, kivége volt a koncertnek, személy szerint ezt így tapasztaltam. Most jöttünk kifele, és a tömegbe odalépett a hátunk mögé egy srác, és először az volt a kérdés, hogy Mizu, mentek afterre? És akkor így összenéztünk a barátnőmmel, mert mi már hol afterre, de hogy is már örültünk, hogy kikecmergünk a szigetről. Igen. És akkor utána a következő kérdése meg az volt, hogy van valamitek eladó? És akkor mondom, mit kérdezik? A barátnőm hátrafordult.
1: Miért nem mondtad neki ezt az asztalodat a bőrszékkel, hogy az pont most raktad ki izé marketplace-re, az pont eladó. Följössz, meg elviszed, öcsém?
2: Nem hallottam, hogy mit mond, csak a barátnőm mondja, hogy van-e valamink eladó. Mondom, miért nem mondtad, hogy a smartom?
1: Vagy a smartod, vagy az asztalod, hát most simán lehetett volna.
2: Állítólag ezek ilyen hát többé-kevésbé beépített civil ruhás rendőrök, nyomozók szokták ezeket a kérdéseket feltenni.
1: És akkor azt mondod, hogy van eladó, akkor kattan a bilincs, igen.
2: Még az is lehet, igen.
1: Simán, hogyha igen. Azt mondod, hogy igen, van eladó, mi kell, és akkor simán. Mint egy ilyen izébe, tényleg egy ilyen régi
2: cukorkás,
1: vagy az az óra eladó jutott eszembe, hogy széthúzza a jackit, és föl van neki dolgasztva végig az órák. Igen, hát egy szó, mint 100 gyerekek, na, aki most, mert ugye tegnap volt a nulladik nap a szigetem, tegnaptól indul a buli, úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy aki kimegy, érezze jól magát, de nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és tényleg ezekre az italozásokra tényleg maximálisan figyeljünk oda. Már csak azért is, mert amúgy így napközben marad ez a elég meleg időjárás, tehát amúgy sem feltétlenül javasolt sok alkoholt bevinni a szervezetbe, hanem inkább vasszert.
2: És az országos mentőszolgálat ugyanakkor arra is kérte a fesztiválozókat, hogy figyeljenek egymásra, és hogyha valakinél hirtelen zavartságot, rosszulétet vagy eszméletvesztést tapasztalnak, akkor azonnal kérjenek segítséget a helyszínen dolgozó egy egészségügyi személyzettől. Figyeljetek oda egymásra.
1: Így van, így van. De aki kimegy, ettől függetlenül persze érezze jól magát, de ahogy Zsuzsi is mondta, meg a mentőszolgálat is, hogy figyeljünk oda egymásra. Na, és most pedig figyeljünk oda Baranyi Tomira, mert ő fog következni, mi pedig fölveszünk a nyúlcipőt, és megyünk magunknak. Holnap reggel jövünk hozzátok. Sziasztok!
2: A szokásos időben, és füstre.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigány zene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép délután kívánok mindenkinek ezen az augusztus 10-i hétfőn. A Rádiódik délutáni zeneválogatását hallhatjátok velem Baranyi Tamással. Új hét kezdődött, és ma a lőrinceket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse őket jó sokáig, egészségben, erőben. Biztosan tudjátok, hogy mit csinál Lőrinc a dinnyével. Csúnyán csinál vele, kérem szépen, csúnyán. Bár a mostani éghajlatváltozás, amiben már vastagon benne vagyunk, lassan a levegőbe röpíti ezeket a dátumokhoz kötött népi megfigyeléseket és tapasztalatokat. De a biztonság kedvéért azért egyétek, szürcsöljétek a dinnyét, amíg azt biztonságosan lehet. A latin eredetű Lőrinc név a Laurentius magyar alakja. Eredeti jelentése Laurentumból való, vagyis az ókori Róma közelében lévő Laurentum vidékéről származót jelent. A Laurentum régió megnevezése pedig a latin Laurus, vagyis a babérszóból származik. A babérkoszorú évszázadokon át a győzelem jelképe volt. És amikor győzelemről beszélünk, rendszerint azt képzeljük el, hogy valakit legyőzünk. Pedig vannak egészen csendes győzelmek is. Például felkelni egy rossz nap után, újra kezdeni valamit, amit egyszer már elrontottunk. Vagy ma megtenni azt az egy lépést, amit már nagyon régóta halogatunk. Én magam azt érzem, hogy egy olyan időminőségben vagyunk most jelenleg, amikor sok erőt és megoldó kulcsot is kaphatunk ahhoz, hogy előbbre jussunk olyan dolgokban, amikben eddig képtelenek voltunk haladni a cél felé. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Érdemes élni ezzel a kínálkozó erővel, ami segíteni tud minket ezekben a napokban, hetekben. Ahogyan az is segíthet, ha rápillantunk, hogyan is indult a hét a budapesti utakon, utána pedig érkezik az időjárás jelentés péntekig bezárólag. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni ma napközben a második kerület Szépjuhászné útján, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Egy másik sávlezárás szintén a második kerületből a Törökvész útról, a Pentelei Molnár és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában, a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsony utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A mai nap folytatásában sok napsütésre, kevés felhőre és újabb fokozódó felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz majd a szél, de ez nem sokat enyhít a kora délutáni forróságon, ami elég gyorsan el is éri a 35 fok körül tetőző maximumot. Az előrejelzések szerint este 8-kor kezd enyhülni majd a meleg 33 fokkal, ezt követően 10-kor 29, éjfélkor 26 fok lesz, és a keddi kánikulát készíti elő, hogy hajnalra csupán 23 Celsiusig süllyed a hőmérséklet. Kedden a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják majd meg, de csak néhol alakulhat ki futózápor, országos eső továbbra sem várható. Napközben a szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délutánra már 36 fok köré melegszik majd a levegő. Most innen nézve úgy látszik, hogy szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, amiben 31 fokra enyhül a meleg. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhőcskék az égen. Csapadék sehol sem várható, s elméletileg egy fokkal kevesebb, 30 fokos maximum. Pénteken újabb felmelegedés kezdődik 32 Celsiusos legmagasabb értékkel, ami vasárnap már 35 fokot jelent majd. Mai első összegzésünk így szól, néha az is győzelem, ha nem maradunk ott, ahol egyszer elestünk.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Menge Penasz.
0: Rólunk. Neked.
2: Legyen könnyed, de még inkább eredményes hétkezdése mindannyiunknak. Baranyi Tamás vagyok. Folytatjuk ezt az augusztus 10-i hétfő délutánt, amelynek folyamán, vagy legkésőbb eddig, valószínűen a legtöbbünknek már megérkezett a fizetése is. Azt mondom, azért is vegyétek meg azt a kólát, meg a chipset és a jégkrémet, hagy menjen a szívükre. Én meg további tékozló, túlcsorduló szeretettel köszöntöm a lőrinceket, akik állítólag, a Pipás Bozsa szerint, módszeresen, dinnyéről dinnyére járva, egyfajta speciálba kifejlesztett módszerrel, kérlek szépen szabályszerűen tenkre vágják a drága gyümölcsöt. Ezek a lőrincek mindig véghez viszik, amit egyszer a fejükbe vesznek, nevük a latin eredetű laurus, vagyis a babér szóval kapcsolódik össze. A babérkoszorú az ókorban nem csak a győzelem, hanem a dicsőség jelképe is volt. A dicsőség pedig fura dolog. Ha nagyon keresem, könnyen a látszat válhat fontosabbá annál, amit valójában tettem. Mi is az az igazi dicsőség? Hát megmondom nektek őszintén, fogalmam sincs. Ez mindenki életében egy életen belül is életkoronként mást jelent. Más miatt vagy büszke magadra 15, 35 és 65 évesen. Én most per pillanat ott tartok, hogy nagyon meg tudom veregetni a vállam, ha bizonyos helyzetekben kimaradok a vitákból és a viszálykodásból. Nem mint a konfliktus kerülő lennék, kimerem én mondani, ami bennem van. Ugyanakkor több vitában azt tapasztaltam, hogy valahogy kiforgat a méltóságomból, és aránytalanul nagy részt harap ki a nyugalmamból. Szóval mostanában utólag is mindig úgy értékelem a legtöbb vitából való kimaradást, hogy de jól tettem, de okos voltam, hogy nem mentem bele. És ez az utóbbi időben engem megelégedettséggel és büszkeséggel tölt el. No hát ez az mostanában, ami az egyik legdicsőségesebb dolog számomra, amit véghez viszek. Persze az sem utolsó dolog, hogy megosztom veletek a budapesti utak legfontosabb információit, majd azután pedig mondom, hogy milyen idő vár ránk egészen péntekig. Lezárták a külső sávot az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben és környékén. Lezárták a Révai utcát a Révai köz és a Kádi Gyula utca között, és akkor, hogy egy kicsit igazságosabb és kiegyensúlyozottabb legyen a dolog, a Kádi Gyula utcát is lezárták a Révai köz és az Andrássy út között. A Révai közt ezek már korábban lezárták. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni, mert új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert minek több. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de nyugodjon meg mindenki, mert a terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából viszont nem tudtok balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Nem azért, mert bénák vagytok, hanem mert nem lehet. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülnötök mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából pedig csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A mai nap folytatásában sok napsütésre, kevés felhőre és újabb fokozódó felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz majd a szél, de ez nem sokat enyhít a kora délutáni forróságon, ami elég gyorsan el is éri a 35 fok körül tetőző maximumot. Az előrejelzések szerint este 8-kor kezd enyhülni majd a meleg 33 fokkal, ezt követően 10-kor 29, éjfélkor 26 fok lesz, és a keddi kánikulát készíti elő, hogy hajnalra csupán 23 Celsiusig süllyed a hőmérséklet. Visszatérve a mondandóm elejére és egy picit összefoglalva azt, az igazán dicsőségünkre váló dolgok talán nem annyira a magunk számára, hanem inkább a mások javára és önzetlenül megtett, viszonzás nem váró jóságaink lehetnek. Amikor minden érdek nélkül tesszük azt, amit helyesnek gondolunk.

0: después.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korláttalanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Szép és árnyékos délután kívánok mindenkinek ezen az augusztus 10-i hétfőn. Baranyi Tamás vagyok. Egészen 3 óráig kísérem a velünk tartókat zenei válogatással és óránként 2x4 percre bejelentkezve. Megihletett egy definíció, meghatározás, amit még a múlt héten osztotta meg veletek, Maya Angelou, amerikai költő és írótól véve, a sikerrel kapcsolatban is így szólt. A siker az, ha szereted önmagad, szereted, amit csinálsz, és szereted, ahogyan csinálod. Azért tetszik nekem ez a meghatározás, mert egészen más sikerfogalom, mint amit általában megszoktunk. Nincs benne fizetés, pozíció és követőszám. Maya Angelou inkább azt kérdezi a sikerrel kapcsolatban, hogy rendben vagy-e azzal az emberrel, akivé váltál. Mert lehet úgy is célba érni, hogy mire odaérünk, már nem szeretjük azt az életet, amelyet a sikerért felépítettünk. Hány és hány magas pozícióban lévő vezető beszél kiégésről, és hagynak ott mindent, hogy mondjuk vidéken belekezdjenek egy önellátó gazdálkodásba, és így találják meg önmagukat és azt az életet, amiben igazán boldogok tudnak lenni. Talán ezért nem csak azt érdemes megkérdezni magunktól, hogy sikerült-e valami, hanem azt, hogy jó volt-e így eljutni odáig. Mert mi nem megyünk avval, ha mindent megszerzünk, amit csak akarunk, de közben elveszítjük önmagunk. És már nem tudunk magunkra akkora tisztelettel pillantani fogmosás közben, vagy már herótunk van attól, amivel a mindennapjainkat töltjük, és főleg az nincs ínyünkre, ahogyan azt csináljuk. Maya Angelou gondolata talán azt szeretné üzenni, hogy az igazi siker az, hogy miközben elértük mindazt, amire vágytunk, minden komolyabb feszültségtől mentesen át tudjuk ölelni, és szeretni tudjuk azt az embert is, aki végközben váltunk. Na meg azt az életet, amit egy átlagos hétfő este élünk. Mindezt a magam módján valahogy így tudom most összefoglalni, hogy nem minden siker mérhető azzal, hogy mit szerzünk meg. Van az a siker, amelyik azzal mérhető, mi az, amit útközben nem vesztettünk el. Például a jogosítványunkat őrizzük meg és figyeljünk az utakon, ehhez kíván némi segítséget adni az útinform, amit majd az időjárás előrejelzés követ. A 11. kerületben, a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítanotok elektromos közműépítése miatt. Továbbra is tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, ami így egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Képzeljétek el, hogy még mindig javítják a vízvezetéket a Nagytétényi úton, a Hárosvas útállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Több autóbusz és éjszakai járat megállójának neve megváltozott, ennek nézzetek majd utána, mert annyi járatot érint, hogy azt biztos, hogy nem fogom most felsorolni. A mai nap folytatásában sok napsütésre, kevés felhőre és újabb fokozódó felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz majd a szél, de ez nem sokat enyhít a kora délutáni forróságon, ami elég gyorsan el is éri a 35 fok körül tetőző maximumot. Az előrejelzések szerint este 8-kor kezd enyhülni majd a meleg 33 fokkal, ezt követően 10-kor 29, éjfélkor 26 fok lesz, és a keddi kánikulát készíti elő, hogy hajnalra csupán 23 Celsiusig süllyed a hőmérséklet. Kedden a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják majd meg, de csak néhol alakulhat ki futózápor, országos eső továbbra sem várható. Napközben a szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délutánra már 36 fok köré melegszik majd a levegő. Most innen nézve úgy látszik, hogy szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, amiben 31 fokra enyhül a meleg. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhőcskék az égen. Csapadék sehol sem várható, s elméletileg egy fokkal kevesebb,

0: zenéink
1: változatosan. Rádió Dick.
2: Szép hétfő délután kívánok mindenkinek, aki velünk tart, és olyan terveket, amik megvalósulnak, meg olyan álmokat, amelyekből valóság lesz. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 10-én járunk, ma a lőrinceket ünnepeljük, akik elég fura, hogy úgy mondjam, sajátos viszonyban állnak a dinnyével. No, nem mindegyik lőrinc, csak azok, akik a szobatisztaságot egy egészen sajátos módon értelmezik. A lőrinc név latin eredetű egyébként, a Laurentius magyar változata, a névhez társított babérkoszorú egykor azt jelezte, valaki teljesítményét mások is számon tartják. Innen érkezünk a mai negyedik fogalmunkhoz, az elismeréshez. William James, ez a 19-20. Század fordulóján ért amerikai pszichológus és filozófus szerint az emberi természet legmélyebb elve a megbecsülés utáni vágy. Vajon mi ez bennünk? Miért vágyunk ilyen elementáris alapvető igénnyel arra, hogy elismerjék, amit létrehozunk, megbecsüljék, akik vagyunk? Talán, mert addig egyikünk sem tud megnyugodni, kiengesztelődni az élettel, amíg valaki minden kérdőjel és fenntartás nélkül egyszerűen azt nem mondja nekünk, jó, hogy vagy, jó, hogy létezel. Ha nem lennél, és én meg Isten lennék, akkor megteremtenélek. Mert már nem akarok egy olyan világban élni, amiben te nem vagy jelen. Hát, nem ez a legtöbb, amit egyik ember mondhat, vagy adhat a másiknak. Nem ez az, ami végre visszavonhatatlanul értelmet és fényt ad az életünknek, és erőt a nehézségek elviseléséhez. Valaki, aki számára már végtelenül üres lenne nélkülünk ez az univerzum. Na, így már érdemes, és lehet is élni. De vajon visszajelezzük a magunk módján a szeretteinknek, hogy így vagyunk velük? Vajon átélik-e a körülöttünk élők ezt az igazi dicsőséget? Esetleg kezdhetnénk egy ilyen mondattal, ó, már az az étel, ez a lecsos tészta, ez a mondat, az érintésed, ez a meghallgató figyelem most olyan volt, amit egyedül csak tőled tudok megkapni. Kimondani valakinek, hogy jól csinálta. Megköszönni azt, amit hajlamosak vagyunk természetesnek venni. És most természetesen megnézzük, mi történik a főváros útjain, majd következik az időjárás. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni ma napközben a második kerület Szépjuhászné útján, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között, karbantartás miatt. Egy másik sávlezárás szintén a második kerületből a Törökvész útról, a Pentelei Molnár és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamos pályakarban tartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamos pályakarban tartása miatt. A Béke utcában, a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsony utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. Lezárták a külső sávot az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt. A mai nap folytatásában sok napsütésre, kevés felhőre és újabb fokozódó felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz majd a szél, de ez nem sokat enyhít a kora délutáni forróságon, ami elég gyorsan el is éri a 35 fok körül tetőző maximumot. Az előrejelzések szerint este 8-kor kezd enyhülni majd a meleg 33 fokkal, ezt követően 10-kor 29, éjfélkor 26 fok lesz, és a keddi kánikulát készíti elő, hogy hajnalra csupán 23 Celsiusig süllyed a hőmérséklet. Végezetül annyit mondanék, az elismerés nem kerül sokba, mégis néha ebből kapunk és adunk a legkevesebbet.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigány zenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigány zenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép hétfőt és hűs, oxigénnel dús teret kívánok mindenkinek. Baranyi Tamás vagyok. Haladunk tovább ezen az augusztus 10-i délutánon, boldog névnapot kívánva minden lőrincnek. A lőrinc nevéhez kapcsolódó babérkoszorú az ókorban nem egy egyszerű dísz volt. Azt jelezte, hogy viselője valamilyen teljesítménnyel kiérdemelte az elismerést. Aki babérkoszorút visel, az valamiben kimagasló, de legalábbis mindenképp figyelemre méltó. Így érkezünk következő fogalmunkhoz, a tanítóhoz. Nekem elég ellentmondásos élményeim vannak a volt tanáraimmal. Volt, aki borzalmas élményeket hagyott bennem, és volt, aki életre keltett olyan tulajdonságaimat, amelyekről nem is tudtam, hogy rendelkezek velük. Persze, eleve csodás lenne, ha olyan emberek mennének tanárnak, akik szeretnek tudást átadni, és nem hátrány, ha szeretik a fiatalságot és kíváncsiak rájuk. Egy társadalom színvonalának egyik fokmérője lehet, hogy milyen a tanárképzés és milyen az oktatási rendszer. Mert tanítani nem csak információ átadás. Mindannyiunk életében akadnak emberek, akik talán egyetlen mondattal többet tanítottak nekünk, mint mások hosszú éveken keresztül. És természetesen ezek az emberek nem mindig tanárok. Lehet egy barát, egy szülő, egy kolléga, vagy akár valaki, akivel csak rövid időre találkoztunk, futottunk össze valahol. Mert egy kapcsolódás minőségét nem az együtt töltött idő hossza, hanem annak a mélysége és magassága adja meg. S van, hogy egyetlen impulzus, szó, hangsúly is elég ahhoz, hogy egy nagy és eredményes folyamat induljon el bennünk. A valódi tanító elindít bennünk valamit, ami nélküle nem indult volna el. A kérdés az, hogy van-e bennünk nyitottság és a határaink átlépésére való készség, hogy valóban befogadjuk valami újat másoktól. Nekem most egyébként van egy-két új információm a budapesti utak helyzetéről, és arról, hogy hogyan pontosodtak az időjárásra, a hőmérsékletre vonatkozó adatok, a még előttünk álló hétfő délután az este és a következő pár napra vonatkozóan. Lezárták a külső sávot az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben és környékén. Lezárták a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, és akkor, hogy egy kicsit igazságosabb és kiegyensúlyozottabb legyen a dolog, a Káldi Gyula utcát is lezárták a Révai köz és az Andrássy út között. A Révai közt ezek már korábban lezárták. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni, mert új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert minek több. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de nyugodjon meg mindenki, mert a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából viszont nem tudtok balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Nem azért, mert bénák vagytok, hanem mert nem lehet. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülnötök mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából pedig csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A mai nap folytatásában sok napsütésre, kevés felhőre és újabb fokozódó felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz majd a szél, de ez nem sokat enyhít a kora délutáni forróságon, ami elég gyorsan el is éri a 35 fok körül tetőző maximumot. Az előrejelzések szerint este 8-kor kezd enyhülni majd a meleg 33 fokkal, ezt követően 10-kor 29, éjfélkor 26 fok lesz, és a keddi kánikulát készíti elő, hogy hajnalra csupán 23 Celsiusig süllyed a hőmérséklet. Végezetül most annyit mondanék, a jó tanító nem csak tudást ad, hanem valamit mozgásba hoz bennünk.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép hétfő délután kívánok mindenkinek, és mellé ennyet adó árnyat. Baranyi Tamás vagyok. 10-e van Lőrinc névnapja, Isten éltesse az urakat. Csak a dinnyét még egy időre azért hagyják békén. Az imént a tanító fogalmát vettem át, most pedig a tanítványi létre néznék rá. Nem csak a jó pap, hanem minden ember holtig tanul. A jó tanítvány azonban sosem másolat. Először figyel, és az igaz, hogy az első lépéseknél még akár utánoz, meg gyakorol, kérdez, aztán egyszer csak hozzáteszi önmagát. Mert amit megtanulunk másoktól, annak idővel a saját életünkben kell ám működnie. Vagyis alkalmaznunk kell azt a saját egyedi, és eladdig sosem volt időben és térben, ami történetesen a mi életünk. Ezért minden befogadni kívánt információt és tudást át kell préselnünk a tudatunkon, mint egy kritikai szűrőn, megfigyelve, hogy ez és ez az információ milyen hatással van rám és az életemre. Aztán megnézve, hogy az új ismeret hogyan is alakítja a meglévő tudásunkat, amivel kapcsolatban azért érdemes tudatosítanunk magunkban, hogy a mi nagy okosságunk az mindig a végtelen egy pici darabja csupán. Attól nem kell megijednünk, ha egy új ismeret ellentmondásban áll az addigi tudásunkkal. Meg kell engednünk, mert érdemes megengedni ezt a feszültséget. Először is azért, mert a korábban elsajátított ismeretek nem zárhatnak el minket a világtól és a felbukkanó kérdőjelektől. Aki tudása miatt elzárkózik újabb információktól, félő, hogy az addig megszerzett ismeretet nem a belső szabadsága és a döntésképessége növelésére használja, hanem akár tudattalan félelmei elől való elbújásra. Hány embert bezár a tudása? Ezért számomra mindig az okos emberekkel a legunalmasabb beszélgetni. Oda már semmi új nem fér be, így tudása nem biztos, hogy megnyitja őt az élet számára. Hanem ellenkezőleg, lehet, hogy tudását arra használja, hogy elbújhasson az általa legfontosabb kérdései és félelmei elől egy biztonságos várkastélyba, ahol nem éri utol, vagy nem próbálja meg az élet. Legalábbis ezt reméli tudat alatt. Másodszor azért is érdemes megengedni, hogy egy új információ által akár ellentmondásba kerülhessünk korábbi tudásunkkal, mert az esetek 90%-ában nem is ellentmondásról van szó. Csupán annak tűnik, amíg meg nem szerezzük az elegendő információt az új ismerettel kapcsolatban. Mert a teljes képet látva egy-egy új ismeretkörből, sokszor az derül ki, hogy nem is annyira ellentétben állnak a dolgok, mint inkább kiegészítői, úgynevezett komplementerei egymásnak. Együtt teszik kerek egészé, teljessé és életszerűvé a dolgokat. Érdemes figyelnünk a minket felidegesítő új álláspontokra. Nem véletlenül állunk ellen nekik olyan erős érzelmekkel. Valamilyen piros gombot benyomnak rajtunk. Nem biztos, hogy megdöntik a korábbi álláspontunkat. Lehet, hogy még inkább megerősítenek minket, hogy a korábbi elképzelésünk a helyes. Ez simán megtörténhet. De mindenképp nyerünk, mert az új és valamiért erős érzelmeket kiváltó ismeretekkel való érintkezés egy átmeneti galiba után mindig nagyobb rendet és békességet szül bennünk, mint korábban volt. Persze, ha tisztességgel figyelünk, bátran kérdezünk, és őszintén válaszolunk. Megszerzett ismeretünk így már velünk azonos, és minket segítő tudássá érik bennünk. Talán akkor tanulunk meg igazán valamit, amikor már nem egyszerűen visszamondjuk, hanem a saját hangunkon tudjuk továbbadni. Most pedig következzék egy nagyon rövid időjárás jelentés. Állítólag 35 fokot mondott. Na még annyit azért hozzátennék az előzőekhez, hogy igazi tanítványnak lenni nem azt jelenti, hogy valakivé leszünk, hanem hogy valakitől tanulva egyre inkább önmagunkká válunk. Ami szerintem teljesen paralell azzal a gondolattal, amit a múlt héten a kínai harcművész zsenitől, Bruce Lee-től idéztem. Használd, ami hasznos, vesd el, ami haszontalan, és add hozzá azt, ami sajátosan a tiéd. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek, üdvözlettel Baranyi Tamás!

mi zenéink változatosan. Rádió Dick. Mámoros éj diablóval, még az angyalok is sírtak, olyan gyönyörű volt az a táj.

0: Nagyon jó, hogy aki...
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezete mellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
6: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig tartó szakasz. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Határút között szakaszos, illetve időszakos forgalom korlátozásra kell készülni, valamint az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani. Le van zárva a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál mind a kettő belső sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Illetve egy fél mondat erejéig visszatérünk még a Mester utcába, ott egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakaszt, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. A Katona József utcát pedig lezárták mától a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Mondom is gyorsan, hogy milyen idő várható mára, lelövöm a poént, annyira nagy meglepetés nem lesz, viszont ha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
6: A mai nap folyamán pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, annyi, hogy mondjuk a szél nem északkeleti, hanem délnyugati. A csúcshőmérséklet ugyanúgy 35 fok körül várható, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés felhővel és sok napsütéssel országszerte.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
0: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, Csonka Csabinak és a Pincúrnak, a kettő amatőr térkövezőnek kérnék egy zenét, ha lehet. Köszönöm szépen előre is. Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Csonka Csabinak és a Pincúrnak, a kettő amatőr térkövezőnek egy jó kis dal, és hát gondolkozok is most, hogy mit indítsak el. Én nem szeretnék mellélőni, úgyhogy elindítom Mamukó Berci és Jázmin közös szerzeményét, duettjét. Shabadibi!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, Anikó vagyok, és szeretnék kérni egy számot a szerelmemnek, aki már nagyon hiányzik, és örülök, hogy van nekem Nyisztor Rolandtól egy zenét. Na hát, nagyon jó volt ez az SMS, igaz, hogy nem tudtuk meg, hogy Anikó élete szerelmét pontosan hogyan hívják, tehát mondjuk legalább egy keresztnevet jó lett volna, hogyha kapok, és nem akarok mindig kioktatónak tűnni, de látjátok, hogy kijön az igazam. Most mennyivel jobb lenne, hogyha bemondhatnám, hogy Anikó sok szeretettel küldi mondjuk Armandónak, csak mondtam egy nevet. Sajnos ezt így nem tudom bemondani, csak szimplán annyit, hogy Rolandtól fogjuk meghallgatni az Érezlek mindenhogy című slágerét Anikó kérésére, mellyel szeretne kedveskedni élete szerelmének.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig tartó szakasz. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között szakaszos, illetve időszakos forgalom korlátozásra kell készülni, valamint az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani. Le van zárva a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál mind a kettő belső sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Illetve egy fél mondat erejéig visszatérünk még a Mester utcába, ott egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakaszt, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. A Katona József utcát pedig lezárták mától a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Mondom is gyorsan, hogy milyen idő várható mára, lelövöm a poént, annyira nagy meglepetés nem lesz, viszont ha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, annyi, hogy mondjuk a szél nem északkeleti, hanem délnyugati. A csúcshőmérséklet ugyanúgy 35 fok körül várható, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés felhővel és sok napsütéssel országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Különleges módszerrel jutnak be a házakba a betörők. Munkájukról eleinte csak egy apró jel árulkodik, és egy görög hírportál pedig beszámolt méghozzá a topontiki.gr, hogy kettő athéni házba is azonos módszerrel jutottak be nemrég a betörők. Maró folyadékot juttattak a biztonsági zárba. A zár belső fémelemeit a sav szétmarta, így könnyedén feszegetés nélkül jutottak be a surranó tolvajok a lakásokba, Athénban. A görög hírportál arra is figyelmeztetett, hogy ez nem egy egyedi eset, viszont nem is olyan nagyon gyakori, viszont 2023 óta hasonló módszerrel dolgoznak a betörők. Az egyik károsult szerint a kilincs felett furcsa zöldes folyadék pacsa tűnt fel, ez volt a betörésre utaló első jel, még az ajtó nyitása előtt, amikor a lakásba pedig beléptek, akkor ugyebár meglátták értelemszerűen, hogy kifosztották őket. A módszer nagy előnye, hogy csendes, jóval kisebb zajjal járhat, mint egy ajtó felfeszítése, betörése vagy megrongálása. Egy görög lakatos szerint a módszer igencsak ritka, azonban a nyári időszakban, amikor keveset vagyunk otthon, a betörők is aktívabbak. A zár lassú szétmarásával akár napokon keresztül is előkészíthetik a bűnözők a behatolást, teljesen feltűnés mentesen. Pontosan ezért érdemes lehet kifejezetten óvatosnak lenni, és például a közösségi médiában nem megosztani azt, hogy éppen merre járunk, főleg nem nyilvános bejegyzésekben. Segíthet fenntartani a lakott ház látszatát, például egy időkapcsolós villany, és igaz, hogy az nagyon-nagyon brutálisan megterheli az áramhálózatot, és ez már szinte pazarlás, és akkor mondjuk a villanyszámla így nem 70 ezer lesz hónap végén, hanem mondjuk 74 ezer forint, de valóban érdemes, hogyha valaki elmegy nyaralni, hogy vegyen egy ilyen időkapcsolós villany kapcsolót, úgymond, és akkor gyakorlatilag távvezérlésből vagy előre beállított időpontokban kibe lehet kapcsolni igazából így a lámpát, és akkor kívülről azt látják, hogy habiszti laknak otthon, de amikor kicsit közelebb hajolnak az ablakhoz, és csak a tücsök ciripelését hallják szinte, akkor ugye rájönnek, hogy ez csak egy ilyen időkapcsolós zár, plusz ránéznek a közösségi médiára, és akkor látják, hogy kirakták, hogy hú, én eljöttem a Balatonra, és kiraktam, hogy iszok egy sört, mert ez most nagyon nagy dolog, és szeretném, hogy irigykedjen rám mindenki. Na és pont ezért tudják is a betörők, hogy kamu a villanykapcsoló, nincsenek is otthon ráadásul, nyaralni vannak, napokkal később érnek haza, ettől jobban már nem is lehetne elősegíteni a betörők munkáját, tehát hogyha ezt a savas módszert nézzük, akkor már egyszerűbb oda kikészíteni egy alien xenomorf vért, ami ugye kénsav vagy sósav, nem is emlékszem már rá, hogy a filmben mit mondott az a kis android robot, hogy a sav lemar mindent, az aliennek a sava, na most már kikészíthetünk egy kis fiolába egy kis vért, és akkor tényleg már ettől jobban már nem is segíthetnénk elő a betörők munkáját. Tehát emberek, 2026-ban, ne legyünk már ilyen amatőrök, hogyha elmegyünk nyaralni, tessék, én voltam például New Yorkba, egy posztot nem láttatok róla. Voltam Miami-ba, egy posztot nem láttatok róla. Nyilván a Dick TV-be a Jászmin rákérdezett, hogy milyen volt kint, mert ő tudta, mert neki elmondtam, és ott válaszoltam rá, de senki se tudta, hogy én Amerikába voltam. Hát akkor egy Balatont ne rakjunk már ki, vagy mondjuk egy Horvátországot, ne adjunk már. Tehát ha valaki Amerikát nem osztja meg, akkor egy Horvátországot meg pláne ne osszatok meg. Amúgy se szerintem, meg itt csak igazából plusz lehetőséget adunk a betörőknek, meg a rosszakaróknak.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia Csabi, szeretnék küldeni a világ legszebb anyukájának, a Kozák Évinek és a lányoknak egy zenét az Arany Szemektől. Kitartás nekik ebbe a melegbe. Carlos és a Sandy. Na hát akkor Carlos és a Sandy kérésére nagyon sok szeretettel a világ legszebb anyukájának, tehát Kozák Évinek, illetve természetesen a csajoknak fog szólni egy jó kis Arany Szemek. Igen, a Habibit fogom elindítani, jól halljátok, ezzel szerintem nem lehet mellé lőni, valahogy ez a zene szerintem tökéletes, az Arany Szemek egyik legjobb slágere, nagyon sok szeretettel fog szólni akkor Carlos és a Sandy.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
1: Hát, a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
2: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
1: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
2: purné.
1: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Közlekedési hírek.
3: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig tartó szakasz. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között szakaszos, illetve időszakos forgalom korlátozásra kell készülni, valamint az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani. Le van zárva a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál mind a kettő belső sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sáv. Illetve egy fél mondat erejéig visszatérünk még a Mester utcába, ott egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakaszt, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. A Katona József utcát pedig lezárták mától a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Mondom is gyorsan, hogy milyen idő várható mára. Lelövöm a poént, annyira nagy meglepetés nem lesz, viszont ha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigánydalok rendkívül sokfélék. Vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
3: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig tartó szakasz. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között szakaszos, illetve időszakos forgalom korlátozásra kell készülni, valamint az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani. Le van zárva a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál mind a kettő belső sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Illetve egy fél mondat erejéig visszatérünk még a Mester utcába, ott egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakaszt, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. A Katona József utcát pedig lezárták mától a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Mondom is gyorsan, hogy milyen idő várható mára. Lelövöm a poént, annyira nagy meglepetés nem lesz, viszont ha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, annyi, hogy mondjuk a szél nem északkeleti, hanem délnyugati. A csúcshőmérséklet ugyanúgy 35 fok körül várható, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés felhővel és sok napsütéssel országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Sziasztok, Józsika vagyok, Tatabányáról. Egy jó pörgős zenét szeretnék küldeni Balog Laci bátyámnak. Rátok bízom, hogy melyiket? Na hát, hogyha a Józsika Tatabányáról egy jó, illetve pörgős zenét is szeretne kérni a Balog Laci bátyájának, és ránk bízza, hogy melyik dal legyen, akkor én amondó vagyok, hogy elindítom Gabitól az Adunk, Veszünk, Cserélünk című slágerét.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, Vikus vagyok, Patrick Sanyinak szeretnék üzenni. Tudom jól, mennyi lelki fájdalmon megy keresztül. Nehéz neki. Úgy érzi, sose ér véget, de nyugodj meg, hiszen véget fog érni. Várlak, kitartok, tarts ki, te is tudod, hogy szeretlek örökre. A világot jelented 2 éve. Szeretnék segíteni, de nem hagyja Éva se, nem adja át, amiket küldtem neked, nem beszélek vele már, hátba szúrt. Szeretnék egy vidám dallal kedveskedni a szerelmemnek és a barátainak. Kitartást kívánok nekik, nagyon szépen köszönöm, hogy átadod az üzenetemet. Hát, kedves Vikus, nagyon szívesen, Patrick Sanyinak fog szólni akkor egy jó kis dal.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig tartó szakasz. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között szakaszos, illetve időszakos forgalom korlátozásra kell készülni, valamint az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani. Le van zárva a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál mind a kettő belső sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Illetve egy fél mondat erejéig visszatérünk még a Mester utcába, ott egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakaszt, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. A Katona József utcát pedig lezárták mától a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Mondom is gyorsan, hogy milyen idő várható mára. Lelövöm a poént, annyira nagy meglepetés nem lesz, viszont ha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, annyi, hogy mondjuk a szél nem északkeleti, hanem délnyugati. A csúcshőmérséklet ugyanúgy 35 fok körül várható, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés felhővel és sok napsütéssel országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál találtak hibát a hatóság emberei, az eszközök 35%-ával sem voltak megelégedve, és a vizsgálatok célja a balesetmentes szórakozás biztosítása és elősegítése volt. Na hát remélem, hogy most a hallgatók között azért vannak ilyen játszótér építő idézőjeles szakemberek, tehát szánalmas, tényleg undorító, hogy a gyerekeknek kitalált ilyen kis játszótéri játékokat a kivitelező nem úgy rakja össze, és ha 35%-ánál probléma volt, tehát ennyi erővel 100 játszótérből 35-nél lehetett volna óriási tragédia. És nem csak azért, mert másfél méter magasról leesik valaki, valaki csak egy helybe összegörnyed, mert mondjuk arcon ütik, és összegörnyed, és már ott beszakad a feje. Tehát nem kell 5 kilométerről leesni. Tehát szánalmas, hogy aki kivitelezi a játszóterek építését, ők mit éreznek? Tehát, hát, én nem 7 milliót akarok keresni, hanem 8 millió 200 ezret, úgyhogy most ide kisporolom mondjuk a csavarokat. Nem baj, ha a gyerekek leesnek, de egy picivel többet kerestem, mert nem elég 7 millió, nekem mondjuk 8 millió 2 kell. Tehát, hogy lehetnek ilyenek az emberek, hogy egy játszóteret, mert amúgy az is unalmas, hogy egy utat megcsinálnak Magyarországon, eltelik 5 perc, és már 10 méteres kátyú van ott, de azért egy játszóteret rakjunk már össze emberek normálisan. Hát álljon már meg a menet. Na, de viszont én is egy kicsit lenyugszok, és visszatérek a témához. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei közel 3000 eszközt vizsgáltak meg, és az első felében igazából az volt a célja a vizsgálatnak, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet nyújtsanak, de az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjedtek ki, hanem az úgynevezett szürke zónák tartozó helyszínekre is. Ennek megfelelően a hatóság a szállodákba, éttermekben, társasházak udvarán vagy a játszóházakban kialakított játszótereket is rendszeresen ellenőrzik, és igazából ezt összegezték. Az ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Na hála Istennek, de hogyha ezt meg 10-szereznénk, szerintem még az is kevés lenne, hiszen tényleg szánalmas, tehát aki egy játszóteret éppen épít, vagy kivitelez, vagy telepít, tök mindegy, vagy mondjuk uborka salátázik, tök mindegy, mi a cselekménynek a kifejezése, aki játszóteret csinál, ő ne spórolja már ki ezt a 200 forintos csavart, meg tényleg ne ilyen segédmunkásokkal, hanem szakemberekkel csinálják már meg, mert tényleg gyerekekről van szó, ez már az önzőség legalja. Ez ettől már nincs lejjebb, hogy valaki a gyerekeknek épít valamit, és azt vagy kispórolja, vagy a szakmai tudás hiányában nem megfelelően csinálja, de a pénzt természetesen elrakja, de amikor egy gyereknek meg majd súlyos sérülése lesz, akkor meg majd vakarja a fejét, hogy jaj, ez nem az én hibám, úgyhogy tényleg erre egy kicsit jobban oda kell figyelni, meg hát természetesen azért a szülők is egy kicsit lehetnek hát tudatosabbak, tehát nem kell erőszakkal mindenre fölrakni a gyereket, és akkor utána leülni, hogy végre én idő, egy kicsit facebookozunk, hanem érdemes azért így kicsit így megráncigálni mondjuk a hintákat. Én, ha szülő lennék, én biztos, hogy meg szeretnék először bizonyosodni arról, hogy stabil-e a szerkezet, mert hát Magyarországon vagyunk sajnos, és tényleg kispórolják, ahogy ugye a cikkben is ez benne van, vagy kispórolják, vagy mondjuk rosszul csinálják meg a dolgokat, és akkor nem stabil annyira egy ilyen játszótéri játék.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szép áldott napot kívánok neked, Ernő vagyok, kérlek szépen benneteket, hogy szeretnék kérni egy zenét, ami Bobótól a színésznő lenne Amandának. Nagyon szeretem és várom haza a munkából, köszönöm. Na hát akkor, mivel Amanda a munkába van, Ernő pedig nagyon várja haza, ebből az alkalomból kell most meghallgassuk Bobótól a színésznő című slágert, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, amíg szól a dal, várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
4: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegségmenedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a Tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőiről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
5: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig tartó szakasz. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között szakaszos, illetve időszakos forgalom korlátozásra kell készülni, valamint az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani. Le van zárva a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál mind a kettő belső sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. illetve egy fél mondat erejéig visszatérünk még a Mester utcába, ott egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakaszt, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. A Katona József utcát pedig lezárták mától a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Mondom is gyorsan, hogy milyen idő várható mára, lelövöm a poént, annyira nagy meglepetés nem lesz, viszont ha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
5: A mai nap folyamán pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, annyi, hogy mondjuk a szél nem északkeleti, hanem délnyugati. A csúcshőmérséklet ugyanúgy 35 fok körül várható, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés felhővel és sok napsütéssel országszerte.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Várom továbbra is a további zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni értelemszerűen a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is a rabolom tovább a mi drága kis időnket, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Bettitől kaptam. Így szól: sziasztok, Betty vagyok, a Surda Gabinak szeretnék üzenni azt, hogy nagyon szeretem őt, és nagyon hiányzik nekem, ne feledje, mindig mellette vagyok mindenkor. Vigyázzon magára, ő az én életem. Varga Imi, belehalok, legyen szép napja, köszönöm. Hát akkor Varga Imitől a belehalok fog szólni nagyon sok szeretettel Betty élete szerelmének, Surda Gabinak, úgyhogy hadd szóljon a zene, addig pedig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Én amondó vagyok, hogy ha zenét szeretnétek kérni, vagy azt szeretnétek, hogy továbbítsam az üzeneteiteket, akkor tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet mondani például akár azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát, hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig erre mind-mind van lehetőség, úgyhogy ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Szanditól, így szól. Szia Csabika, Szandi vagyok, és szeretnék kedveskedni elsősorban életem szerelmének Zolikának, másodsorban pedig a gyerekeinknek, kis Zolikának, Adélnak és Amirának egy kellemes szerelmes dallal. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod az üzenetemet. Hát kedves Szandi, ne köszönd, ez egy természetes dolog, ez egy, hogy is mondjam, alanyi jogon járó szolgáltatás a 100.3 rádiódik hallgatóinak, úgyhogy szóljon egy kellemes, szerelmes dal Kunu Máriótól, My Love Story, Szandi kérésére a drága kedves családjának fog szólni.

0: Szabi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bundi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Yo, yo. Ez itt T-Boss a mikrofonnál.

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra kell készülni, illetve a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig tartó szakasz. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között szakaszos, illetve időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni, valamint az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell számítani. Le van zárva a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál mind a kettő belső sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Illetve egy fél mondat erejéig visszatérünk még a Mester utcába, ott egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig tartó szakaszt, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sinekre terelték. A Katona József utcát pedig lezárták mától a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Mondom is gyorsan, hogy milyen idő várható mára. Lelövöm a poént, annyira nagy meglepetés nem lesz, viszont ha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán pontosan ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, annyi, hogy mondjuk a szél nem északkeleti, hanem délnyugati. A csúcshőmérséklet ugyanúgy 35 fok körül várható, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés felhővel és sok napsütéssel országszerte.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A nyári forróság erősen rontja a koncentrációt, de nem ez az egyetlen tényező, ami miatt megnő a nyári munkahelyi balesetek száma. A megnövekedett munkahelyi terhelés, a szabadságolások és az utazás alatt elszenvedett hőstressz mind hozzájárulnak a jelenség kialakulásához. A nyári hónapokat sokan a pihenéssel és a szabadságokkal azonosítják. A munkahelyen azonban egészen más folyamatok zajlanak. Több ágazat ilyenkor tetőzik a szezon, miközben a tapasztalt dolgozók közül sokan a szabadságon vannak, helyüket pedig új vagy ideiglenes munkatársak veszik át. Erre rakódik rá a hőség okozta fizikai megterhelés, ami a többi tényezővel együtt olyan helyzetet teremthet, hogy jelentősen megnő a munkahelyi balesetek esélye. Tehát aki tényleg olyan munkát csinál, ahol lehet balesetet szenvedni, ott a munkáltató is figyeljen oda, illetve a dolgozó is, tehát a munkáltató mondjuk ne 480 milliót akarjon keresni abban az évben, keressen csak 450 milliót, viszont akkor tényleg telepít klímákat, és akkor mondjuk fizeti azt a nagyon brutális pár 10 000 forintos plusz költséget, amiket a klíma csinál havonta, és akkor a dolgozónak is sokkal kényelmesebb, és tényleg ugyanúgy több 100 milliót keres mondjuk egy vállalkozó, csak igazából egy fokkal jobb szó szerint a munkásának, illetve azért gondoskodni kell a megfelelő folyadékpótlásról is szerintem, de nem szeretném a magyar vállalkozóknak, illetve munkáltatóknak megmondani, hogy mit, hogy csináljanak. Mindenki úgy éli az életét, ahogy tudja, ez egy szabad ország, de hogyha mondjuk én nekem lenne mondjuk 8 munkatársam, 8 ember, aki alattam dolgozik, és ő általuk én évente több 10 vagy 100 millióhoz jutok, én biztos nem spórolnám ki azt a 300 000 forintos klímát az életükből, illetve azt a plusz rezsi költséget, de ti tudjátok, csináljátok úgy, ahogy szeretnétek. Viszont hiába gondolják sokan, hogy önmagában a kánikula jelenti a legnagyobb veszélyt, a magas hőmérséklet azért bizonyítottan rontja a koncentrációt is, és gyorsabban kifárasztja a szervezetet, a balesetek kialakulásának esélyét pedig ugyebár még sok sok másik tényező is növeli. A HR szolgáltató közleménye szerint a nyári időszakban egyszerre több olyan körülmény is jelen van, amely kedvez a hibázásnak. Ilyen például a szabadság. A rutinos kollégák távollétében sok vállalat átmeneti munkaerővel vagy új belépőkkel pótolja a hiányt. Ők azonban a legtöbb esetben még nem ismerik kellő mélységben a munkafolyamatokat, a munkahely sajátosságait vagy azokat a helyzeteket, amelyek egy adott munkakörben veszélyesek lehetnek. Illetve most egy kicsit azért ráolvastam a főnökökre, úgymond Magyarországon, hogy tényleg miért kell spórolni azokon, akik a pénzt keresik neked, illetve a dolgozó embereknek is igazából lenne egy kérdésem, tehát hogy miért nyáron kell kivenni a szabadságot amúgy? Miért logikus az, hogy mondjuk itt van 35 fok, kiveszek szabadságot, lemegyek Horvátországba, ahol nem 35, hanem 37 fok van, igazából minden ugyanaz, csak ott van mondjuk egy pálmafa, illetve mondjuk a színvíze egy kicsit szebb, de ugyanott vagyunk. Miért nem jobb mondjuk télen elmenni, amikor itt mínusz 3 fok van és bokáig érő hó, és gyakorlatilag szó szerint ugyanabból a pénzből, amit Horvátországba elköltenénk, télen el tudunk menni egy egzotikus, nagyon messzi helyre a világ másik végére, Malajzia, Bali, Sri Lanka, Tájföld, tehát 100 meg 100 hely van, Dominikai Köztársaság, ahol sokkal szebb, sokkal jobb minden, és hát azért logikusabb is a mínusz 3 fokból a 35 fokba kimenni, mint innen a 35 fokból a 38-ba, szerintem.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digi.

Nagyon szépen szeretném megköszönni számotokra ezt a mai napot, hiszen egy kiváló műsort zárhatok most le. Rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást kaptam, ám bár ténylegesen mindenki kívánságát sajnos sosem fogom tudni teljesíteni, hiszen nekem csak bruttó 3 órányi műsoridő jut minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Az előbb említett időpontban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, viszont most már le kell húzzuk mára a rolót, bezárt a bazár, eddig tartott Budán a kutyavásár, de holnap nagyon sok szeretettel várok vissza mindenkit, addig is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Ez egy egyszerű kis mondat, és ez magába foglalja a jó munkát, jó pihenést, jó étvágyat, jó mindent igazából, úgyhogy röviden és tömören holnap délután tali, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek az ország legnagyobbjait, egy olyan zenei blokkal zárom a mai napot, melyben meghallgathatjuk például Kisgrófót, Nótár Mérit, vagy pedig Jolit is, úgyhogy puszika, sziasztok!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
3: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
4: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
3: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól. Nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
4: purné.
3: Így van, purné. Szityúvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél. Valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigányzenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigány zenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 rádió díkben.
6: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Buruk Szabina vagyok, itt vagyok a mikrofon mögött, és ne felejtjétek, hogy 6-tól este 8 óráig várom a hívásaitokat. Bízom benne, hogy velem lesztek.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: neked. Rádiódik.
1: Cifra Riherdni azt mondja, szia, Léci, küldj a húgomnak egy zenét Delfinek, meg Beának, Angélának. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy írtál, és akkor felsorol a személyeknek mindenféleképp megy a következő zene.

0: Apa, tu menge?
1: 103 rádiódik.
2: Varga Vivien azt írja, hogy a tesómnak, Kristófnak, Máriótól, hogyha lehet, akkor küldj egy zenét. Természetesen lehetséges, és sok erőt és egészséget kívánok nektek. Köszönöm, hogy velem tartotok.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Azt írja nekem Izolda Cakó: szia Szabina, én egy számot szeretnék kérni tökörre a szerelmemnek, Kiskulacsnak, mert nagyon-nagyon szeretem. Sok boldogságot kívánok, erőt, egészséget, és köszönöm, hogy hallgatóink vagytok, úgyhogy örömmel fogom küldeni a következő dalt. Tartsatok hát velünk!

0: első.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: A 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerű. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló Interregio és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatot. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repontautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Díkben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sziasztok! Na, olvassuk tehát, hogy milyen üzenetek érkeztek nekem. Azt írja Amanda Petrovics, hogy szia Szabina, a lányomnak, Málának szeretnék küldeni egy zenét. Nagyon köszönöm, hogy hallgattok bennünket. A következő dal akkor megy nektek speciál. Most akkor tartsatok velem!

szakszi, gyere! A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Azt írja nekem Eszter. Szia, Laci bátyámnak szeretnék zenét küldeni. Nagyon-nagyon szeretjük őt, és várjuk haza. Hát akkor nagyon remélem, hogy igyekezik hozzátok, és a következő dal, kedves Eszter, nem csak neki, de neked is fog szólni. Köszönöm, hogy írtál, és hogy ránk szántad az idődet.

0: kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Angéla azt írja, szia, szeretnék kérni én is az apukámnak egy jó kis dalt. Köszönöm szépen. Kedves Angéla, hagyd szóljon akkor a zene.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Ennyi volt már a Magyarország kedvenc kívánság műsora. Lejárt a műsoridőnk, de nagyon hálás vagyok, hogy ma is itt voltatok velem. Vigyázzatok magatokra, a déltes utiltume, ha is a nászapen aftumenge, csumid aftume. Vigyázzatok magatokra.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszerem. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigányzenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigányzenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat. Ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsába!
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Kertek filót, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 10-e, hétfő van, és 20 óra múlt. És ha hiszik, ha nem, ezelőtt 185 évvel, 1841. augusztus 10-én a Magyar Kurír híradása szerint ritka kőeső meteorhullás történt Sopronban, amely meglepte a város lakóit, és felkeltette a kor tudósainak figyelmét is. Nos, ennek az extrém időjárási eseménynek az évfordulója van. Ma úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a hétfői hűsítőben az extrém időjárási jelenségekről fogunk beszélgetni, bár el nem tudom képzelni, hogy érezném magam, ha sétálnék hazafelé a boltból, és megérkezne egy ilyen kőeső, vajon mivel lehetett volna ez ellen védekezni, illetve hogy akkoriban gondolták-e azt, hogy ez gyakori lesz, megijedtek-e, kitaláltak-e esetleg erősebb esernyőket, ami megvéd ez ellen, illetve hogy mekkora riadalmat keltett. Erről és mindenféle egyéb izgalmas időjárási jelenségekről fogunk beszélgetni itt a hétfői hűsítőben dr. Suki Andris kollégámmal, de most elmegyünk először muzsikálni, érkezik MK Gitano, a Gypsy King, Pápai Jóci és még sokan mások ebben az órában. Igyekszem nagyon jó hangulatú nyári dalokat összeválogatni. Maradjanak velünk, mert lehet, hogy ez a kőeső a legkevésbé érdekes azok a jelenségek közül, amelyekkel érkezünk vissza.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió Dikre számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Szapát hívtu menge?
1: 100.3 Rádiódik.
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és még mindig augusztus 10-e van, 185 évvel ezelőtt történt egy nagyon izgalmas időjárási jelenség, mert hogy a kurír akkor azt hozta le a hasábjain, hogy kőeső esett, tehát hullókövek, meteorok érkeztek a légtérbe, és emiatt úgy döntöttünk Suki András, dr. Suki András kollégámmal, hogy a mai hétfői hűsítőben az extrém időjárásról fogunk beszélgetni, és időjárási jelenségekről. Üdvözöllek téged itt.

0: András.
1: Én is üdvözöllek, Anna, itt a hétfő esti hűsítőbe, ami, mint már szoktam mondani, mindig egy élmény számomra, hiszen egy fantasztikus élmény nekem beszélgetni veled, és megosztani veled a gondolataimat, és beszélgetni ilyen izgalmas témákról, mint például ezek az időjárási jelenségek. Rengeteg ilyen van egyébként, nekem a külsőről egyébként az jutott eszembe, hogy hát biztos nagyon ritka lehet, mint amikor cigány gyerekek hullanak az égből.
0: Igen, szokták mondani. De hogy honnan jöhetett ez a mondás? Ugye?
1: Vajon ez is egy olyan időjárás jelentés, illetve időjárás
0: jelenség,
1: köszönöm szépen, mint a kőeső.
0: Igen, olyan zavarba hoz minket ez a mondás, hogy már meg se tudunk szólalni, na de én nem is az, hogy oké, most meteor hullás volt, hanem azt mondtam éppen a hallgatóknak az óra elején, hogy kezded, hogy sétálsz valahol, és elkezdenek ilyen kövek potyogni. Tehát, hogy mit gondolhattak akkor az akkor élő, tehát 1841-ben vagyunk, tehát azért nem, most már azért egy picit ugye csak felvilágosultabbak az emberek, nem gondolnak mindjárt valami szélsőséges dologra, de simán hihették azt, hogy na itt a világ vége, nem?
1: Vagy Isten csapása. Hát Isten csapása. Mint tudjuk, ezek jellemzőek voltak akár az ótestamentumban is, tehát hogy ez voltak ilyen jelenségek.
0: Igen, egy keresztény vallásos Magyarországon vagyunk éppen, ugye? Úgyhogy igen, ez tényleg, ahogy mondod, gondolhattak erre. Lehet, hogy hétvégén a misén a pap is erről beszélt, hogy biztos, na, látjátok, biztos. Feleim, szümtük el, esnek a kövek a fejünkre. Na, de mondok még érdekeseket, mert hogy a Békás-megyeri béka szakadás 1993 és 2000 között többször is Magyarországon állateső esett, egy-egy heves nyári vihar alkalmával a forgószéltornádó kiszippantotta a közeli tavak vizét a békákkal együtt, majd kilométerekkel arrébb Békás-megyeren a felhőkből potyogtak le az élő két éltű.
1: Ez kemény lehet.
0: Lehet, hogy a köveket most jobban választ.
1: Fele tudja, hogy mi a jobb. De hát azért ebben benne van az is egyébként, és nem csak ebbe, hanem a kövekbe is, hogy azért az emberek szeretnek mindent megmagyarázni, illetve szeretik tudni, hogy mi ennek a forrása, hogy hát ez azért van, mert. És úgy olyan megnyugtató, hogy akkor rájövünk, hát igen, ez csak tulajdonképpen egy tornádó, ami a közeli tóból ki.
0: Mindenféle spirituális okot keresnek az
1: emberek.
0: Igen,
1: de mi van akkor, hogyha valójában valami egészen más természet fölötti jelenségnek a háttere van mögötte.
0: Csak tulajdonképpen
1: megmagyarázzuk valahogy, hogy az utca emberének elfogadható legyen.
0: Tudod, mi az érdekes, hogy nekem ezt anyukám még kiskoromban úgy magyaráztak egyébként, hát nyilván nem tudtak erről a tornádóféle megfejtésről, hogy amikor még nagyon pici az a béka, hogy is hívják olyan?
1: Ebihal.
0: Hogy akkor a nagy pára a hőséggel ezek a nagyon-nagyon pici kis sejtek fel tudnak szívódni, és aztán úgy potyognak le, mint egy béka. De most így utólag belegondolva nem sokra az esély. Tehát...
1: Igen, azért időnek kell eltennie. De egyébként, amikor mondtad magát ezt a történetet, én is egy ilyen tornádóra gondoltam, én ezt már hallottam ezt valahol korábban, de azért tényleg benne van az emberekben, hogy meg kell magyarázni ezeket a dolgokat, mert szeretjük érteni őket, és így már elfogadjuk, hogy ja, tulajdonképpen egy tornádó, nem pedig egy isteni jelenség.
0: Voltál már részes, amúgy valamilyen ilyen extrém időjárási jelenségnek?
1: Hát persze viharok azért voltak, nagy viharok, de ennyire mondjuk extrém, hogy tényleg békák, vagy éppen cigány gyerekek potyogjanak az égből, nem? De egyébként lehet, hogy ennek is a hátterében egy tornádó van.
0: Nem tudom, de ez a mondás, ez nagyon is, mert hogyha ez a mondás Amerikában születik, hogy emberek potyognak az égből, mert azért ott gyakori a tornádó.
1: Igen.
0: De azért Magyarországon annyira nem. Egyébként nekem az extrém időjárásról egy pozitív és egy negatív élményem van. Én kezdem a negatívval, és hogyha arról neked is van hasonló, akkor kérlek, oszd meg a hallgatóval. Nekem, ami nagyon negatív volt, az a nagyon nagy jégeső. Tehát én azt nem tudtam, hogy az csak a fejemre koppanhat, és mivel azért tetszett, mert gyerek voltam, beálltam a lépcsőházunknak a egy fedettebb lépcsője alá, és sajnos azt nem tudtam, hogy ez nem csak lepottyan, hanem vissza is pattan. És olyan erővel, hát ilyen 2-3 centi átmérőjű ilyen jéggolyók pattogtak vissza, hogy szerencsésen be tudtam szaladni a lépcsőházba, de hát majdnem betörte a fejemet.
1: Hát ez nagyon veszélyes.
0: Nagyon.
1: Nagyon-nagyon. Vigyázni kell ezekkel, persze.
0: Én azon gondolkodom, hogy én nem vezetek, de te neked van autód, hogy mit te most mondjuk fönt vagy a lakásban, és hallod, vagy látod, hogy érkezik egy jégeső, és az utcán parkolsz, akkor mit tudsz csinálni?
1: Árulja már a titkomat?
0: Légy szíves, jó? Hát ha egyszer lesz autóm, nekem is.
1: A titok, hogy korábban garázsban parkoltam.
0: Igen.
1: Ez az egyik. De hogy mostanában nem. Úgyhogy ha esetleg tudom, hogy jön valami hasonló, mert hát nyilván amikor már esik, akkor már kicsit problémásabb, de megpróbálnék keresni valami fedett helyet, akár egy plázát, vagy valami hasonló.
0: Tehát csak ez segít.
1: Tehát,
0: csak ez védi meg az autót.
1: Igen, hát mi más.
0: Tehát is egy jégeső védő, nem tudom. Mi.
1: Van, létezik. Tényleg? Ilyen egyébként, igen, meg kitalálnak mindenféle marhaságot, és gondolkodtam már ilyeneken, de hát maradjunk abba, hogy ha tudom, hogy jön a jégeső, akkor inkább valami fedett helyre megpróbálok beállni.
0: Nagyon kellemetlen sérüléseket tud egyébként okozni a jég.
1: Ó, rettenetes, igen. És ugye? Hát tulajdonképpen az autó, amit így elver a jég, hát az már szinte helyre hozhatatlan.
0: Ez biztosítható amúgy?
1: Én úgy tudom, hogy igen, de nem vagyok benne biztos, hogy
0: hogy jégkárokra.
1: Igen, tehát, hogy ennek utána kell
0: ez
1: nézni.
0: Bonyolult
1: kérdés, de nem örülnek neki, hogyha elverné a jég. Az biztos. Mert az rettenetesen tud kinézni. Egyszer láttam egy ilyen autót élőben is, és hát az a borzasztó.
0: Na, akkor érdemes figyelnünk az időjárás jelentéseket. Én pedig a pozitív élményemet akarom elmondani. Én Nagykörösön laktam, nyár volt, és olyan szinten leszakadt az ég, hogy ezek a kis víznyelők nem tudták már tovább nyelni. Az egyébként szomorú volt annak, aki valamennyire egy bizonyos szint alatt voltak építve házak. Igen. Én emlékszem, mentek a tűzoltók, és ott szippantották ki, viszont mi gyerekek végtelenül élveztük, a moziból jöttünk ki egy ilyen korai előadásról, és egészen hazáig az úttesten, hát ilyen comb középig érő, forró vízben gázoltunk, levetettük a cipőt, és hát még az, mi olyan gyerekek voltunk, ugye nem a telefonnyomkodós, hanem a természetben játszottunk, a természetet figyeltük, meg élveztük, és én emlékszem, hogy nekem ez egy annyira, de annyira csodálatos emlékem, és nekem a legjobb gyermekkori barátnőm mozgássérült volt, és úgy őt toltam ebben a tolókocsiban, hát ő nem tudott felállni felem, neki egész magasan ért a víz, de olyan meleg volt, olyan forró, hogy élveztük, tehát olyan volt, mint egy strandolás, úgyhogy nekem ez szokott így az extrém időjárásról eszembe jutni. Egyébként te éltél meg sok esőt valamikor?
1: Persze, tehát azért sok ilyen volt, de ezek szerint ez is bizonyítja azt, hogy hát azért régen is volt extrém időjárás. Tehát, hogy azért oké, hogy manapság rengeteg ilyet hallunk, hiszen a hírnak a terjedése azért az sokkal intenzívebb, mint az régen volt. Felmegyünk a Facebookra, és látjuk, hogy itt földrengés, ott jégeső, itt földcsuszamlás,
0: villámcsapás.
1: Borzasztó dolgokat lát az ember, igaz?
0: Igen.
1: Tehát és ezek régen is megvoltak, csak nem feltétlenül tudtunk mindenről.
0: Meg nem tehát feltétlenül voltak ilyen kényesek az emberek, én azt gondolom.
1: Igen, tehát nem akarom lekicsinálni a dolgokat, tehát azért kétségtelen, nyilván, hogy ez a globális felmelegedés, ez van. Ezt nem tudjuk egyszerűen meghazudtolni, hiszen ezt érezzük nap mint nap, hogy ez a globális felmelegedés jelenség, ez sajnos működik. De az extrém időjárás, igen, az is van természetesen, de ezek voltak régen is, csak gyakoribbak. És az, hogy tényleg az embernek nap mint nap szembe jön ez az interneten, a telefonon keresztül.
0: A panaszkodás.
1: Igen, hogy milyen szörnyű dolgok vannak a világban, ez egyszerűen kiborít engem. Tudod? Tehát, igen, hogy én ettől rosszul vagyok, úgyhogy én próbálom pont ezért távol tartani magam, hogy ne legyek rosszul.
0: Ja, tehát, hogy az erősebb hírektől.
1: Igen, ne húzzon le. Ne húzzon le, tudod? Mert az, hogy az ember mindig azt látja, hogy itt meghaltak, ott meghaltak, mert extrém időjárás volt, szóval...
0: Igen.
1: Ez borzasztó dolog.
0: De a másik oldala is kellemetlen, hogy az emberek azért azt kikérik maguknak, hogy nem tudom, leesett a hó, és akkor nem lehet úgy menni az autó, de ezt valahogy nem akarják megérteni, hogy a hó az előbb volt, mint az autó. Tehát, hogy ez nem úgy volt, hogy és akkor Isten megteremtette az autót, illetve az autópályát, és az a szemtelen hó meg leesett oda. Nem, előbb a hó volt, és aztán akart az ember kényelmes lenni, szóval néha egy picit úgy érzem, hogy az embereknek semmi nem jó, se hideg, se meleg.
1: Igen, mindig panaszkodnak, ugye?
0: Igen.
1: Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy vissza fogjuk még sírni ezt a nyarat, ezt a jó kis meleget.
0: Ugye, anyukám is mindig azt mondja.
1: Mindig ezt mondom, persze.
0: Hogy de jó lenne ebből egy falat, amikor nagyon hideg van.
1: Na ez az, pontosan.
0: Ugye?
1: Jó, oké, hogy nagyon unjuk időnként, hogy jaj, de meleg van, meg nem tudunk vele mit kezdeni. Gondoljunk a térre.
0: Igen, igen, akkor milyen jó lesne. Én meghozok egy következő izgalmas témát, azt mondja, hogy véres eső Magyarországon. Na erről mi jut eszedbe?
1: Nekem erről a szaharai sivatagnak a homokja jut eszembe. Na, valószínűleg az
0: valami horror. Tehát,
1: volt ilyen egyébként néhány évvel ezelőtt, már nem is tudom mikor volt, amikor, na most ez is egy tudományos magyarázat, lehet, hogy ezt is csak belemagyarázták, persze, soha nem lehet tudni, de a hivatalos magyarázat akkor az volt, hogy a szaharai homokot felkavarta a szél, idehozta Európa fölé, és hát itt ugyebár eső formájában akkor lehullott. És ezért volt minden autó vörös színű.
0: Na hát.
1: Mert hogy akkor nagyon koszos
0: ez
1: lett minden
0: kocsi.
1: Ez nekem
0: is jön be, igen, hogy valami furcsa színe.
1: Na most ez nyilván
0: volt.
1: Nem véres volt, hanem tehát sötét homok volt.
0: Igen, csak ennek
1: csak
0: nevezték.
1: Csak úgy hívták, persze.
0: De képzeld el, hogy ettől régebbi korokban, hogy megijedhettek volna, hogy mitől ilyen piros ez az eső.
1: Jó, mi is megijedtünk, persze, mert
0: mindenki,
1: mi is meglepődtünk,
0: ugye?
1: Igen, de jött akkor a tudományos magyarázat, hogy, és akkor megnyugtattak bennünket. Na most ez tényleg vagy igaz, vagy nem?
0: Hát a homok volt benne, azért akkor így valószínű, hogy...
1: Én nem tettem mikroszkóp alá azt az esőcseppet, úgyhogy soha nem lehet tudni.
0: Azt mondja, a hondurasi haleső,
1: aha,
0: amikor is rendszeres jelenséggé vált, évente legalább egyszer egy hatalmas vihar után az utcák tele vannak élő vergődő halakkal, amiket a helyiek kosarakkal gyűjtenek össze és megsütnek. Szerintem ez a legjobb. Ugye?
1: Igen.
0: Ez amúgy, ez kedves,
1: megvan,
0: nem?
1: Megvan akkor a napi kaja.
0: Én attól félnék, a mai kor embere, hogy nem szedné fel. Tehát, hogy nincs már bennük az az ösztön, hogy mint ahogy gyümölcsöt szednek, vagy füveket gyűjtenek az emberek, tudod? Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy Budapesten leesne egy ilyen nagy csomó hal, hogy felkapkodnák-e az emberek, vagy megijednének tőle.
1: Na, ez egy jó kérdés volt.
0: Ugye?
1: Igen, igen, igen. Lehetséges, hogy igazad van, és tényleg nem az lenne, hogy jaj, de jó, itt van, most egy kiló hal összeszedtem, és most hazamegyek és kisütöm, nem biztos valami baj van ezzel a hallal.
0: Igen, igen. Meg úgy nem is
1: hogy tanult megrepülni?
0: Meg egyébként képzeld el, hogy a magyar emberek átlagon alul fogyasztanak halat.
1: Igen, igen, kétségtelen.
0: Ez azért furcsa, nem?
1: Hát ez nem egy új tendencia. Én például az utóbbi időben nagyon próbálok arra odafigyelni, hogy megfelelő mennyiségben fogyasszak tengeri halakat egyébként.
0: Na most akkor nyakon csíplek, és mondd el, hogy hogyan, nekem, miket veszel, mert ez egy nagyon izgalmas
1: nekem téma. Most pont a vacsorán volt egyébként tonhal, most semmi különös, tehát konzerv, tehát ilyeneket azért lehet kapni bármelyik közértben, tehát nem egy olyan óriási dolog, és hogyha még akciós is, akkor még ráadásul még
0: meg is
1: jobb, az embere, jobb az embernek a hangulata, hogyha ha olcsóban tudja megvenni. De én nagyon szeretem a szardíniát is egyébként. Időnként veszünk persze lazacot, ami egy kicsit drágább, de viszont nagyon finom. Tehát Andriska például, a kisfiam, ő imádja. Úgyhogy a kedvéért időnként azért veszünk, mit tudom én, két hetente egyszer. Tehát, hogy azért rá kell szokatni őt arra, hogy fogyasszon tengeri halakat, vagy fogyasszon általában halakat, hiszen ezek nagyon egészségesek. Tehát, hogy rendben van, hogy kacsazsírban készül a tojás rántotta reggel,
0: persze,
1: de hogy mellette azért legyen megfelelő omega-3 bevitel, amit a halaktól, mondjuk a szardíniától, ami egyébként különösen magas omega-3 tartalommal rendelkezik, és omega-6. Na most a lazac is, tehát hogy ezekre én odafigyeltem az utóbbi időben, hogy ezek megfelelő arányban azért bekerüljenek a szervezetbe, nem pedig csak ilyen kapszula vagy tabletta formájában.
0: Tonhalal mennyire vagy válogatós?
1: Én az olívaolajasat szeretem. Egyébként
0: jöhet, jöhet bármelyik.
1: Nyilván van különbség, mondjuk egy, nem mondjuk ki a nevét, tehát egy jó minőségű, egy drágább konzerv között, meg egy gyengébb konzerv között, de szerintem nem akkora a különbség, hogy ne lehetne elfogyasztani mind a kettőt. Tehát, hogy én szeretem ezt is, szeretem azt is. Néha megveszem ezt is, főleg amikor le van értékelve, akkor mindenféleképpen lecsapok rá.
0: Persze, de amúgy nem tudod, drága hallgató, az én kollégám nem tudja, hogy kivel áll szembe, mert hogy én olyan nagy rajongója vagyok a konzervhalaknak, hogy legutóbb már kiharcoltam, hogy karácsonyra különleges konzerveket kaptam például a fiamtól.
1: Aha.
0: Mert én azt szeretem, hogyha ők bármerre járnak a világban, és ott látnak egy olyan konzervet, ami valamilyen izgalmas, akkor azt megveszik nekem, képzeld el.
1: Szóval van, aki a hűtőmágnes gyűjti, te pedig a konzerveket.
0: Így van.
1: De ez jó, mert el tudod fogyasztani.
0: Ja, imádom.
1: És volt már olyan, hogy esetleg a fa alá tették a konzerveket, hogy felakasztották.
0: Hát az még nem, de kaptam ajándékba nagyon finom halakat. Egyébként tudják rólam, hogy a mustáros lazac konzervet szeretem a legjobban, ami egyébként egy itthoni áruházláncban is kellene, hogy legyen, de a világon mindenhol van, csak nálunk nem. Egyébként nem tudom miért, úgyhogy ha külföldön járok, akkor azonnal megkeresem ott helyben ezt a bizonyos boltot, és azonnal nagyon sokat így betározok magamnak, mert egyébként nagyon olcsó, ilyen, nem tudom, ilyen 1,50 €, tehát így nem drága.
1: És drága. De várj, akkor ez azt jelenti, hogy olcsó itthon is Magyarországon halakat fogyasztani?
0: Hát, ha lenne itt az a konzerv, akkor olcsó lenne. De valamiért nem hozzák. És én azt gyanítom, hogy azért nem érkezik meg itt a polcokra, ugyanabba a boltba, ami mindenhol van Európában, mert hogy nem fogyott.
1: Há, igen.
0: Vagy hogy csináltak egy statisztikát, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, és lehet, hogy egyszerűen nem éri meg terjeszteni, igen, ezeket itthon. Pedig ez olyan kár.
1: Ez könnyen benne lehet a pakliban, pontosan. Tehát, hogy nekem is az a tapasztalatom, hogy tényleg nagyon ritkán eszünk halat, de én mondom, a családban azért ezt próbálom terjeszteni, hogy minél többet fogyasszunk, mert nyilván egészséges, tehát, hogy nem lehet mindig csirkét enni.
0: Hát igen, és milyen izgalmas az, hogy a magyarok állandóan hekket akarnak enni, mert hogy ez olyan magyar dolog. Na, de a hek egyáltalán nem magyar. Tehát, hogy semennyire sem.
1: Na jó, de itthon ki lehet fogni a Balatonból, mondjuk. Tehát, hogy ez kétségtelen.
0: Nem lehet, képzeld.
1: Nincs Kabalatonban?
0: Jaj, de jó, zavarba hoztam egy embert, aki maga egy könyvtár az egész hagyja neki. Nem is, képzeld, hogy nem is nagyon sok magyar így gondolja, és egyszer a történelem során előfordult az, hogy valamiért nem voltak halak, és kellett importálnunk. És akkor megérkezett a hek, és a magyar embernek megtetszett, hogy olyan jól átsül a nem csontja, szálkája, hogy finom a húsa, jól lehet enni, és onnantól szokásává vált a magyar embernek, képzeld, a hek, és nagyon-nagyon sokan hiszik, hogy eznek bármi kötődése van ehhez az országhoz, és nincs, képzeld el.
1: Na, köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velem. Ezt tényleg nem tudtam, ez egy új információ, és nagyon érdekes egyébként számomra. Én nem vagyok egy horgásztípus, sőt, elmondom neked az egyik első és utolsó horgász élményemet. Még nagyon pici voltam, és természetesen mentünk a Balatonra, volt egy kis zseppecem, kifogtam egy kis halat, tehát én nagyon szomorú voltam tőle, tudod, hogy én felsértettem az ő száját.
0: Oh,
1: és nekem ez rosszul esett. Fájdalmat okoztam neki, úgyhogy én azóta nem horgászok.
0: Aha, amúgy nekem se jön ez be. Nem.
1: De hát most ez ízlések és pofonok van, aki vadászik. Hát
0: na jó, ilyenek is vannak. De aki halászik, az meg nem.
1: Hát szóval...
0: Az jobb kicsit.
1: Igen, de én meg voltam róla győződve, hogy a Balatonban akkor van hek.
0: Nem.
1: Van.
0: Nincsen. Mm-hmm. Elmegyünk egy kicsit muzsikálni, és utána nézünk addig, hogy honnan is származik a heg, illetve érkezünk vissza extrém időjárási jelenségekkel. Maradjanak velünk!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt, ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, ez pedig itt a hétfői hűsítő. Én Kökény Anna vagyok, és itt van velem dr. Suki András kollégám is.
5: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és hát számomra mindig öröm, Anna, amikor veled lehetek itt a rádió stúdiójában.
4: Ez kölcsönös. Még mondjuk el azt is, hogy egyébként augusztus 10-e hétfő van, és 21 óra múlt, és nem felejtettük el, hogy az előző órában megígértük, hogy elmeséljük, hogy miért is magyar vagy nem magyar az a hack, amit annyira szeretünk.
5: Szóval engem megleptél ez a hackkel, és megmondom őszintén, én nem voltam nagy halfogyasztó korában, és én nem nagyon rajongtam a hackér, ami egyébként azért nincs a Balatonban, hiszen nem édesvízi hal, hanem tengeri ragadozó hal. Eleve itt kezdődik a dolog. Na és ami miatt érdekes az egész történet, most utána néztem, hogy a 60-as, 70-es években exportálták a hazai édesvízi halakat, a pontyot, a fogast és hasonlókat, és ezért hiány lépett föl a Balatonparton. És
4: mert ekkor elküldtük. Hozták,
5: persze, elküldtük a drága,
4: jó magyar,
5: a drága magyar halat, és behoztuk ugye bár az olcsó tengeri halat, úgyhogy tulajdonképpen ez az, amiért elterjedt itthon Magyarországon a hack.
4: És
5: a
4: tudod, mi lehetett az oka, hogy mégis az terjedt el, ami beérkezik? Én egy okot tudok rá. A szálkák. Hogy én is szeretem a pontyot, de az infarktus kerülget, amikor eszem.
5: Ne is mondd.
4: Hogy nehogy, tudod, hogy nehogy lenyeljek egy ilyet. Meg hát a gyerekeknek nem lehetett odaadni.
5: Igen.
4: Azért a hekket, hogyha egy picit az ember megtöri, megbontja, azért oda mered adni ki, nagyobb gyereknek már. esetleg. És azért a karácsony, a családi ünnep, hát nem azt akarod figyelni, hogy hogy a gyerek majd, vagy akárki, a nagypapa, nagymama torkán mikor áll meg a szálka, és ez egy biztonságos hal is volt. Tehát szerintem finom, és mondjuk te nem kedveled?
5: Nem, régen én nem kedveltem, és most sem nagyon, tehát az utóbbi időben én nem nagyon
4: nem vagy érte oda.
5: Én alapvetően azért a tengeri halakat jobban szeretem, tehát valójában ezt a heket is kedvelnem kellene, de valahogy eddig még nem nagyon barátkoztam meg vele, tudod?
4: Igen.
5: Ő egyébként eredeti nevén szürke tőkehal.
4: Igen, ez
5: vagy
4: a neve.
5: Csacsi hal.
4: Csacsi.
5: És az Atlanti-óceán dél-amerikai argentin partjaitól érkezik, fagyasztva Magyarországra.
4: Én még hagyj futtassam már egy kicsit ezt a halat. Én azt is szeretem benne, hogy sima paprikás lisztben megsütve is teljes értékű kaja szerintem. Nagyon finom. És hát biztos nagyon magas az omega 3 tartalma.
5: Persze, hát egészséges is.
4: Most nagyon megkívántam, egy bajom van vele, hogy ahol lehet kapni, két helyen, tehát kétfélét szoktunk kapni, az egyik, amit meg kell pucolni, a másik, igen, amit meg nem.
5: Igen.
4: És az a bajom, ha meg kell pucolni valahogy, akkora koszt csinál.
5: Persze.
4: Tehát nem maga a tevékenység, hogy jó, oké, meg kell, hanem hogy ezek a kis pénzérmék,
5: kis kormány, mindig úgy, igen.
4: Mindenhol ott vannak, tudod, utána. Bár kézzel tudok egy nagyon jó trükköt, akinek jó mély mosogatója van, és be tudja dugni, jó hideg vizet kell, jeges hideg vizet engedni, és az egész tevékenységet a víz alatt.
5: Aha,
4: akkor sokkal egyszerűbb ez a dolog. De örülök egyébként, hogy mondtad, hogy te is ilyen nagy halkedvelő vagy, de akkor azt jelenti, hogy nálad a rák is jöhet, kagyló.
5: Igen. Néha szoktam ilyen kis tengeri csemegéket is fogyasztani, akkor ez csak tényleg csak ugye a kuriózum kedvéért, tehát hogy egy kis különlegességet is kipróbáljak. De egyébként, hát mivel azért ez Magyarországon nehezen hozzáférhető viszonylag.
4: Igen. Főleg frissen.
5: Igen, pont ez a baj, hogy a friss dolgok azok nem nagyon férhetők hozzá. Ezért valójában csak nagyon ritkán fogyasztok ilyesmit.
4: Ezért van az, hogy a magyar turista rögtön elkeresik a tengerparton minden tengeri herkentyűnek, mert hogy nekünk az egy nagy élvezet, hogy valamit frissen tudunk fogyasztani. És megyünk tovább az extrém időjárási jelenséggel, mégpedig egy 700 kilométeres villámmal. Mi van? Ezek nézem közelebbről. Azt mondja, a Meteorológiai Világszervezet hitelesítette a világ leghosszabb villámát, amely 709 kilométer hosszan nyúlt el a légkörben Brazília felett. Ez akkora távolság, mintha Budapesttől elvillámlana a horvát tengerpart.
5: Így van. Tehát ilyen van, azért ilyeneket szoktunk látni egyébként, mondjuk, amikor...
4: Ez nagyon hosszú.
5: Igen, tehát ez nyilván nem lefele megy, tehát nem a föld felé megy, hanem akkor ez nagyjából a légkörben így elnyúlik ilyenkor.
4: Igen.
5: Hiszen, hogyha van egy nagy összefüggő légtömeg, egy ilyen felhőtakaró, akkor ott ez gyakran előfordul, hogy akkor ezek a villámok, ezek így összehadódnak, vagy hát így elnyúlnak ezek a villámok, és kiváló fotókat lehet róla látni egyébként, mondjuk a nemzetközi űrállomásról. Biztos láttál már te is ilyeneket. Nagyon izgalmas. Én imádom ezeket a jeleneteket.
4: Amúgy mi van veled, ha villámlik? Hogy tűröd ezt a dolgot?
5: Hát jó, hát nyilván ijesztő a dolog, de hát azért hozzá lehet szokni a dologhoz. Hozzá lehet szokni. Hát nekem a kiskutyánkkal volt ilyen, hogy tulajdonképpen ő félt azért ezektől a villámoktól, úgyhogy ilyenkor próbáltunk azért mellé kucorogni, vagy egy picit távolabb kerülni az ablakból.
4: Igen, az állatok,
5: hát, nagyon nehezen viselik.
4: Nagyon.
5: Igen. Tehát azért ijesztő minket is, megijeszt, de hát azért próbálunk uralkodni természetesen a félelmeinken. Többé-kevésbé sikerül.
4: Ismerek olyan felnőtt embert, aki fél a villámtól. Uh-huh, tehát szabályosan, amikor érkeznek a nagy viharok és a villámok, ő azt teljesen úgy éli meg, hogy egy traumatizálja ez a dolog. Milyen érdekes.
5: Hát igen, tehát ez nyilván mindenkire más hatással van, és ez egy nagyon rossz dolog, hogyha az ember egy ilyen mindennapos jelentségtől tényleg
4: Én rossz villámimádó vagyok, tehát én imádom a vihart, ez a kedvencem, akkor megérkezik és leszakad.
5: Igen, főleg a nyári záporok, igaz?
4: Ó, hát persze.
5: Milyen üdítőek tudnak lenni.
4: Nekem jó hatással van a közérzetemre, a vérnyomásomra, az egész testemre. Van, aki a esős időszakban rosszabbul érzi magát, fájdogál. Én pont fordítva, tehát nálam az mindent megszüntet, ami esetleg probléma volt.
5: És reggelente mondjuk szoktad figyelni a telefonodat, hogy milyen időjárás lesz aznap?
4: Inkább számítógépes vagyok, odaülök. Van, hogy megnézem, igen. Igen.
5: Én meg szoktam nézni egyébként, sőt, én feltelepítettem most egy alkalmazást is, ami közvetlen kapcsolatban van a meteorológiai szolgálattal, és hogyha valami rendkívüli időjárási helyzet vagy jelenség adódik, akkor azonnal jön a telefonra egy értesítés, és akkor mondja, hogy mondjuk jégeső várható.
4: Na hát!
5: Úgyhogy én szeretem ezeket tudni, ezeket
4: hát figyelj,
5: a dolgokat.
4: Akinek autója van, annak mindenképpen kell tudni.
5: Főleg a jégesőt.
4: Főleg a
5: nagy
4: jégesőt.
5: Igen, golflabdák esnek az égből.
4: Igen, igen. De ez tényleg nagyon hosszú volt, tehát 709 kilométer hosszú. Igen. Én nem tudom kézdeni, hogy ez hogy mérték le, de hogy hát valakinek csak le kellett fotóznia.
5: Hát
4: vagy valami.
5: Műholdon látszik minden, igen. Persze. Igen.
4: Nagyon, szerintem, ha ránéztek,
5: gyönyörűek ezek a jelenségek. Igen. Tehát olyan csodákat tud művelni a természet, hogy egyszerűen csak ámulok és bámulok ilyenkor. Tehát ezek a villámok is pont ilyenek, én azt gondolom. Ez is egy csoda.
4: Mindenki csodája, csak az nem, akibe belecsap.
5: Ja, hát.
4: Mert hogy volt egy férfi, akibe 7-szer csapott a villám, őt Roy Sullivan Parker volt egyébként, tehát Roy Sullivannek hívták, és túlélte 1942 és 1977 között 7-szer sújtotta halálos erejű villámcsapás. Mondjuk ez a halálos erejű számomra érdekes, majd nem halt meg. Elvesztette a lábujjkörmét, leégett a haja, de mindet túlélte. Végül szerelmi bánat miatt önkezével vetett véget életének. Ez aztán a történet.
5: Ez egy szép mese volt, igen.
4: Azt gondolod?
5: Biztos.
4: Nem ez valóságos, tehát itt valóságos. Valós
5: értem.
4: Adatok.
5: Az, egyébként kétszer csapott bele valaki.
4: Kétszer csapott, és ő nagyon híres. Tehát ő valóban egy híres ember.
5: Értem.
4: És ha akarod, tessék, itt van a fotója, ha akarod, meg is nézheted őt.
5: Aha,
4: ő volt.
5: Hát mondjuk
4: az.
5: Nem csodálom, hogy hétszer bele csapott.
4: Igen, milyen elegáns úriember egyébként. És ő egyébként mikor élt? Nézd már meg, mikor született.
5: 12-ben.
4: 1912-ben.
5: 71 évet élt, 83-ig, úgy látom. Hát érdekes kérdés. Én azért egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel a történettel.
4: Tényleg?
5: Tehát az, hogy egyszer belecsap valakibe a villám, hát ennek is elég kicsi az esélye, de sajnos előfordul. Az, hogy 7-szer? Hát ha csak nem valami, nem tudom, karitkába szaladgál egész nap.
4: De lehet, hogy vonzotta, vagy olyan környéken lakott, ahol nagyon sok villám.
5: Jól hangzik.
4: Én láttam egyébként az egy közösségi oldalon egy videót, ami ilyen, tudod, ilyen biztonsági kamar, egy utcai, és ott lehet látni, hogy valakibe belecsap a villám, ő kerékpárral megy, és képzeld el, belecsap, feláll, tovább megy, és megint belecsap, szegény, és szégyellem, hogy nevetek, mert biztos szörnyű dolog, de úgy látva, mégis valamennyire vicces volt ez, hogy lehet az, hogy kétszer eltalálja, nem?
5: Hát, szóval...
4: Milyen pici erre az esély?
5: Igen, tehát, hogy ilyeneket látunk manapság az interneten, hogy amit nem is gondolnánk, tehát pont erről beszélgettünk itt a pár perccel ezelőtt, hogy az interneten úgy terjednek az információk, és ezek a különleges dolgok, hogy egyszerűen hihetetlen.
4: Igen.
5: Egyébként, ha belegondolsz a pilótákba, mondjuk így, hányszor belecsaphat a villám, amikor repülnek fent. Nyilván semmi bajuk nincs, tehát hogy mivel a repülőt találja el ilyenkor a villám, és nincs, ami leföldelje, tehát nem megy tönkre tőle a gép, de hát őket is hányszor eltalálja. De ez egy másik kérdés, az egy másik módszer.
4: Igen, azért nem szeret azért az ember inkább ilyen viharban repülgetni, inkább tiszta időben, igaz?
5: Én régebben a gömbvillámokat csodáltam.
4: Nem, tehát, én meg az attól az egytől félek.
5: Tényleg?
4: Aha. Nagyon! De mesélj róla, hogy te mit tudsz róla.
5: Hát, nagyon érdekel, tudod, tehát, hogy 10 éves voltam, és voltak könyveim, és akkor a gömbvillámokról is voltak ilyen történetek, hogy jön a gömbvillám, és akkor megy, mit tudom én, a sinek fölött, és akkor egyszer csak ott látják, lefotózzák, levideózzák. Hihetetlen jelenség.
4: De egyébként
5: lehet.
4: Volt, hogy házba is bement.
5: Bement,
4: de érdekes, hogy nem lakóházba. Amit én láttam, az egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen, valamilyen őrházikó volt, amiben én láttam. De azért félelmes ez most, hogy ide bejönne egy gömbvillám, akkor mit tudnánk csinálni? De tényleg.
5: Gyorsan előkapjuk a telefonunkat, és élőzünk.
4: Jaj. Azt csinálnám?
5: Hát mit csináljunk?
4: Nem tudom, de ki lehet kerülni, és elszaladni előle, vagy...
5: Hát azt lehet, általában nem szokott olyan gyorsan menni.
4: Igen?
5: Bár nem, most nincsen róla statisztikám, de van, amikor csak szépen lassan megy. Akkor persze átmegy a falon is simán.
4: Tényleg? De azt hiszem, hogy akkor nem tudnánk itt rögzíteni tovább az adást, mert ha jól tudom, azért ez egy
5: elektromágneses téma dolog,
4: és valószínűleg itt kikapcsolna mindent, ugye?
5: Na de akkor mások hogy kamerázták le? Ja, nyilván analóg kamerával.
4: Igen.
5: Aha, jó, oké.
4: Okay. Mik jutnak eszembe? Meg aztán vannak ilyen biztonsági kamerák, tudod? Aha.
5: De azok viszont nem analóg kamerák, tehát akkor valami mégiscsak sántít. Próbálom én is megmagyarázni.
4: Hát a sineknél biztos analóg volt, nem?
5: Hát, én ebben nem vagyok olyan biztos, de ezek olyan, tudom én, néhány 10 éves felvételek, tehát könnyen előfordul, hogy tényleg hogy analóg kamerák voltak. De mindegy, hát nem kell nekünk mindent megmagyarázni.
4: De most
5: nem
4: ahhoz tudjuk... jutottunk, amiben meg én vagyok szkeptikus. Én meg nem hiszem már, hogy a gömbvillám az amúgy egy villámfajta. Én azt gondolom, hogy nem tudjuk, mi az.
5: Mm-hmm. Tehát egy energiamező? Vagy, tehát nem is villám igazából,
4: vagy kapu?
5: Hanem valami... Aha.
4: Tehát valami, szerintem annyira keveset beszélnek róla, hogy szerintem nem tudják igazán, hogy mi az.
5: Igen, és ez olyan bizonytalan érzést kelt. Rosszul érzi magát az ember, például attól is, hogy vannak ezek a gabonakörök, tudod.
4: Na.
5: Azokat sem tudjuk megmagyarázni.
4: Igen.
5: Vagy hogy építették a piramisokat. Hát szóval vannak ilyen rejtélyek, és valahogy mégis léteznek ezek a dolgok. Nem félsz ezektől egyébként? Vagy...
4: Régebben volt olyan, hogy féltem ilyen dolgoktól, de ez így elmúlt, hál' Istennek. De nem szeretek ilyet nézni. Mondjuk filmeken nem nézek meg ilyesmit. Egyébként olyan érdekeset mondtak a múltkor a gabonakörről.
5: Na.
4: Nem gondolom, hogy így van, mert én nagyon ezekben a földön kívüli dolgokkal szkeptikus vagyok, de ez tetszett, mert azt viszont szeretem, hogyha valamiben van logika, azt én szeretem, attól függetlenül, hogy el tudom-e fogadni azt a felvetést, vagy nem. Tehát azt mindig becsülöm, ha valamiben van logika. Akkor is, ha ellenkezik esetleg az én akár világnézetemmel, érted? Szóval el tudom fogadni. Gabonakör,
5: igen,
4: azt mondta, hogy valamilyen entitás, én nem tudom mit, mert UFO, vagy valami, tehát, hogy arra akar minket figyelmeztetni, hogy ne fogyasszunk gabonát, mert hogy egyre több ember, milyen beteg a, jaj, mi is ez a...
5: glutén?
4: A gluténre, igen.
5: Aha,
4: és
5: aha.
4: Hogy miért nem egy homokba jeleznek, vagy egy erdőben? Miért pont a gabonában van ez, hogy szerinte ez egy... Én nem fogadom el ezt, hogy ez így van, de szeretem, ha valaki tud valami újat, elgondolkodtatót mondani. Én egyébként mindenre nyitott vagyok, és szeretek mindent meghallgatni. Minden véleményt.
5: Na most szerintem teljesen logikus és teljesen egyértelmű, hogy vannak földön kívüliek. Hiszen akkora a világegyetem, hogy nem lehetünk benne csak egyedül.
4: Igen,
5: tehát
4: de...
5: Ez logikus,
4: de
5: igaz?
4: De hidd el, hogy ez sem logikus.
5: Ez teljesen
4: mert
5: logikus.
4: Van, mert például szerintem statisztika. Nincs világegyetem.
5: Aha.
4: Tehát én szerintem nincs világegyetem, és akkor már nem logikus. Tehát akkor logikus egy dolog, ha minden láncszem a másikhoz stimmel. Ez olyan, mint azt mondod, 2 + 2 = 4. De 2 + 2 az amúgy az életben soha nem 4. Tehát majd egyszer beszélgetünk erről, hogy ez mit jelent. Csak nem ezzel fárasztani.
5: 2 + 2 = 4.
4: Nem tudsz mondani, csak a matematika. Ezt figyelj, ez
5: na olyan... de hát ezek mind matematikai kérdések.
4: Így van, de a valóságban a matematika nem működik. Például mondok neked valamit, hogy... Például
5: na,
4: jó, azt mondja, hogy... De én mondok neked olyat, amit nem tudsz átvinni a valóságba. Tudok neked olyan dolgot, például egyenletet mondani, amire keressük a választ, de a valóságban nem fordulhat elő, hogy azt a bizonyos adatot nem tudod, ha valamit vizsgálsz. Szóval igenis, a matematika sokszor csak papíron működik, és azért, és ezt nem én találtam ki, azért nálam sokkal okosabb, meg híresebb emberek, de egyetértek vele, hogyha te ezt nem fogadod el.
5: Nem, ezt nem tudom elfogadni. Ne haragudj, én egyértelműen abban hiszek, hogy matematikai képletekkel nagyon sok minden, sőt, szinte minden leírható. Nyilván annyira komplexek ezek a dolgok, és annyira nehéz ezeket megjósolni, hogy mi milyen hatással van egymásra. Tehát akár mondjuk, hogy az időjárást nézzük. Azok is matematikai képletekkel leírhatóak.
4: Oké, akkor elmondom, mert látom, hogy nagyon szeretnéd tudni.
5: Igen.
4: Például van egy egyenlet, amiben az van, hogy 24 osztva 6-tal, meg 2 szorozva 14-jel. És akkor azt mondja a tanár, hogy jó, mi a sorrend, osztásszorzás, összeadás, kivonás, és aki nem tudja, az majd tártkarokkal fog állni, amikor az életben erre lesz szüksége, mert bármi olyat vásárol, épít, amihez ki kell számolnia ezt a dolgot. Csak hogy a valóságban mi tudjuk, hogy mit mivel kell megszorozni, aztán majd mihez kell összeadni. Szóval a valóságban nem találkozunk egy ilyen egyenlettel, mert a valóságban az egyenleteket mi állítjuk fel. Tehát tudom, hogy van 4 kosaram, és mindegyikbe 6 almát szeretnék tenni, illetve még kell nekem 2 bicikli, és akkor hány darab tárgyam, illetve gyümölcsöm van, akkor nem fogom a biciklit összeszorozni a kosárral. Tehát a valóságban nincsenek ilyen egyenletek, aminek én nem tudom a sorrendjét, hiszen azt az egyenletet én magam állítottam fel, és akkor ennyit beszéltem most erről, mert tényleg nem akarom fárasztani a hallgatók. Tehát vannak ellentmondások a matematikai tanulmányaink és a valós alkalmazás során, de én ugyanúgy imádom egyébként a matematikát. 9 éves koromban Ceglédváros legjobb matekosa voltam, szóval nehogy azt hitt, hogy én távolodok, és van róla papírom. Nem arról, de igen, fontos dolog. De vannak olyan, amit megtanul, például ez, hogy hol kezdjem az egyetet.
5: Hát az, hogy hasznát vesszük, vagy nem vesszük hasznát, ez egy másik kérdés egyébként.
4: Így van, tehát az egy másik kérdés.
5: Valójában itt ez a kérdés, hogy minek tanuljuk, hogyha úgyse vesszük a hasznát?
4: Nem arról van szó, hogy minek tanuljuk, mert imádom a matekot, de...
5: Sőt.
4: De nem tudom átültetni a valós. Tehát nem tudom elképzelni,
5: de nem is biztos, hogy kell.
4: Hogy valamit hozzáadok valamihez, és én nem tudom, hogy azt kell megszorozni a kosarat az almával. Szóval nekem ez egy kicsit magas, de nem is akarom tovább fárasztani ezzel egyébként a hallgatót, hanem mondok még neked extrém hőmérsékletet. Mit szólsz?
5: Na, erre kíváncsi vagyok.
4: Azt mondja, hogy a egy dél-dakotai városban 1943. január 22-én reggel 7 óra 30-kor -20 volt, tehát -20 fok volt, és csupán 2 perccel később egy hirtelen bukószél miatt a hőmérő +7 Celsius fokot mutatott, tehát 27 fokos ugrás volt 120 másodperc alatt. A házak ablaka azonnal elrepett a hőtágulás.
5: Hát igen.
4: Azt a
5: minden. Szóval vannak extrém időjárások, úgyhogy örüljünk, azt hogy ilyen még itthon nincsen.
4: Igen, én nem az ablaküveget félteném, hanem a testemet.
5: Hát az egészségünkre ez borzasztó hatással van. Hát nagyon nehezen viselik egyébként, nem csak az idősebbek, hát még az egészséges fiatalok is nehezen viselik ezeket a hihetetlen hőmérséklet ingadozásokat, amik manapság megfigyelhetők.
4: Gondolj bele, állsz a fürdőkád szélén, meleg víz van, belehuppansz akkor tudod, hogy mitől jött ez a változó érzés a testedben. De kézzel csak így állsz az út, a szoba közepén, és bum, jött ez a nagy 27 fok, és így nézel, hogy ez olyan fura most, hogy szerintem ez megviseli a testet.
5: Persze, persze, persze. Elképesztő, igen. Szerencsére sok mindent azért kibírunk. Nem tudom, te mennyire vagy érzékeny az ilyen időjárási jelenségekre.
4: Hát a nagyon meleget azt már. Uh-huh. Azt már nem bírom. Ami legrosszabb a nagyon melegbe, hogy egy picit nem tudom, a figyelmem vagy ezt minek nevezzem. Igen, a probléma megoldó képességem a nagyon melegbe, tehát ilyen 40 fok, uh-huh. Az lankad.
5: Persze.
4: És minél melegebb van, annál nehezebb jut eszembe, hogy menjek be a fürdőszobába, és tusoljak le hideg vízzel. Pedig utána jól vagyok. És lehet, hogy órák telnek el, hogy és akkor ott pihegek meg, hogy de jobb lenne már valami, meg mi lesz most, és az egész 5 percig tart, hogy oda megyek, majdnem hideg, uh-huh. langyos víz, először ugye a karra szabad, uh-huh. lábra, hasra, és akkor utána utolsó a hát, így mert van, az veszélye. Jó mondtam? Akkor jó gondolom. És utána meg olyan friss vagyok. Szóval azért a nagyon meleget azt.
5: Uh-huh. Én csak egyszerűen kezet szoktam mosni.
4: Tényleg? Jó hideg vízzel?
5: Persze. Tehát, hogyha ha érzem, hogy akkor ez most már nem jó a testemnek, megyek, kezet mosok hideg vízbe, és sokkal jobban érzem magam. Tehát nyilván azért egy fürdő, egy hűtőfürdő azért az sokkal kellemesebb, meg jó. De azért a kézmosást sem szabad lebecsülni. Tehát ezek az apró kis felüdülések is azért jót tud tenni.
4: De képzeld el, hogy az idősek is azt mondták, hogy a csuklódat uh-huh. most meg hideg vízzel, mert úgy ott van egy ütőér, vagy egy akkor jól mondtam, ütőér, és akkor, hogy hűtöd, az végig hűti talán, vagy ők úgy gondolták a teljes testünket, de milyen dolgokra rájöttek az idősem, akik most
5: hát
4: idősek,
5: a tapasztalat, ugye? A tapasztalat, ugye? Tehát, hogy valójában azt nem nagyon tudjuk pótolni. Tehát ez nagyon fontosak az a könyvek, az internetről szerzett információk, ezek mind nagyon-nagyon fontosak, de a tapasztalat, én ennek a tisztelője vagyok.
4: Abszolút, én is. Én is abszolút.
5: Tehát, hogy vannak dolgok, amiket az ember megtanul, oké, rendben
4: van. Az egy
5: van,
4: ismeret.
5: De hogyha nem tapasztaljuk meg, akkor egyszerűen
4: akkor ez nem tudás.
5: Nem olyan mélyen. Igen, pontosan.
4: Ugye? A valódi tudás az a tapasztalás. Mm-hmm. Csak gondold el, valaki csak megpróbálna úgy tanulni zongorázni, hogy mindig nézi, hogy valaki zongoráz. Attól nem tudna, ugye? Azaz az meg kell tapasztalni, hogy azt hogy billentjük azt a zongorát. Na hát, ez érdekes volt.

0: mínusz 50 fok alatt.
1: Tanítás is szűn.
0: Igen, és láttam róla egy dokumentumfilmet, képzelte.
1: Igen, én is.
0: Te is láttad. És én úgy féltettem azt a gyereket, aki ment a suliba, hogy végig izgultam, hogy jön a busz, meg felszáll.
1: Hozzá van szokva ehhez a dologhoz.
0: Igen.
1: Hát tehát az nagyon sokat számít, hogy nő fel valaki, és akkor tudja, hogy mit kell ilyenkor csinálni, persze.
0: De legalább már tudjuk, hogy mit mondjunk a gyerekeknek, ha lusták, nem akarnak iskolába menni, és azt kell neki mondani, hogyha rossz leszel, beíratlak oly miakomhoz az iskolába, és akkor mehetsz a mínusz 52 fokig.
1: Én azért emlékszem egyébként, hogy amikor fiatal voltam, akkor azért simán volt mínusz 10, mínusz 15, akár még mínusz 20 is. Te is emlékszel még
0: bizony
1: ilyen
0: emlékszem tőmérsékletekre,
1: ugye? És mindennapos volt.
0: Semmi bajunk nem volt tőle.
1: Persze. Sőt, hát rendszeres volt, hogy hó, karácsonykor, hát az egyértelmű, hogy fehér hó, fehér karácsonyunk volt.
0: Olyan hatalmas hó esett mindig, hogy ki voltak így kotorva, hogy tudjunk volna eljárni a járdán, én vidéken nőttem fel, és teljesen ilyen sorfalszerűen állt ott a hó, és mi ezt élveztük.
1: Nagyon,
0: szóval
1: imádtam, nagyon
0: szerettem. Nem ijedtünk meg tőle.
1: Sőt, nekem nagyon hiányzik egyébként, tehát mindig nagyon várom a havat. Tehát, hogy ez egy, lehet, hogy gyerekkori élmények miatt, de én nekem nagyon hiányzik, amikor karácsonykor nincsen hó.
0: Egyébként
1: te hogy vagy ezzel?
0: Nagyon, hát nagyon. Én azt gondolom, hogyha tényleg ilyen felmelegedés van, ahogy látjuk, mert ez van, hogy az ember majd azért fog elutazni, hogy havat lásson. És ez olyan szomorú, nem?
1: Igen. Egyébként a növendékeim viszont... Ha jól emlékszem, most télen volt az, hogy igazán volt valamiféle hó, rendes hó, és a fiatal gyerekek, azok most tapasztalhatták meg először azt, hogy hát mehettek szánkózni, és mehettek ide.
0: Milyen csodálatos.
1: A belvárosban, tudod, tehát egy a város.
0: Hát szilveszterkor megérkezett a hó Budapestre, ez valami gyönyörűen csoda volt, mint egy, tényleg a filmekbe szokott csak ilyen lenni, vagy a mesékben. Olyan váratlanul egyszer csak, nem tudom, olyan 10-11 óra felérkezett meg. És én lehet, hogy nem néztem az időjárás jelentést, nem ezzel foglalkoztam, de én például nem tudtam, hogy érkezik a hó, és úgy láttam, hogy a többi ember arcán is, hogy meg van lepődve. Pont álltam a villamos megállóba, és készültünk egy barát társasággal, sőt, Baranyi Tomi kollégám is érkezett oda, és egyszer csak úgy láttuk, hogy ilyen óriás pelyhekben, tényleg meseszerű volt.
1: Jó, de szép, igen.
0: Én unokám is 4 éves, és most látta először a havat, de valahogy úgy nem nagyon csodálkozott. De igen, a gyerekek nagyon fiatalok.
1: Fiatalok most láttak először most. Ilyet, igen. Igen.
0: Fú, olyan libabőr belegondolni, hogy tényleg először.
1: Tényleg először, igen. Szóval olyan csodákra képes egyébként a természet, visszatérve erre, hogy én nekem az egyik kedvencem egyébként, amit sajnos még nem láttam élőben, az a sarki fény, amit nagyon szeretnék megnézni.
0: Én sem láttam még.
1: De az ember egyébként, hogyha csak úgy rácsodálkozik egy nap felkeltére, milyen csodás az is. Én gyakran szoktam egyébként rácsodálkozni ezekre a dolgokra, és jó érzés így a természetben átélni ezeket a pillanatokat.
0: Így van. De egyébként, hogy visszakanyarodjak a sarki fényhez, hogy egyébként összeköthető a két dolog, hogy sarki fény, meg a hóesés. Én ahogy nagyon régóta gondolkodom rajta, tudom, hogy vicces, de hogy én szeretnék elutazni, megnézni ezt a Jollipukki, vagy hogy hívják ezt a télapót, aki a hivatalos télapó.
1: Lapföldön,
0: és
1: igen.
0: A férjem ott játszott egyszer, egy ilyen
1: jó
0: eseményen, és mondta, hogy képzeld el, Panni, jött a télapó, és mondta, ho-ho-ho-ho, és azt mondja, tényleg úgy van, és igazi rénszaros, és na jó, itt a nyár kellős közepén a télaporot mesélünk, lehet, hogy mi ezzel akarjuk hűsíteni a kedves hallgatókat.
1: Hát ez a lényege a hétfői hűsítőnek.
0: Így van. Te megnéznéd amúgy ezt a télapót?
1: Persze, nagyon kíváncsi lennék rá egyébként.
0: És igen, állítólag be vannak költözve manóknak az emberek.
1: Na várj, honnan tudod, hogy be vannak költözve?
0: Jó van, nagyon
1: lehet, hogy
0: jó.
1: Igazi manók.
0: Lehet.

0: Én bármit, figyelj, én azt gondolom, hogy az intelligenciának egy magas foka az, ha az ember bármire nyitott. Uh-huh. Most kézzed, régebben mondták emberek, meg van ez a kis lila emberkéket látok. Nem hallottad ezt a mondást. Hogy bizonyos emberek bizonyos mentális zavarral ilyen pici apró emberkéket látnak. És akkor volt egy tréfa, hogy valaki bemegy a pszichológus, pszichiáterhez, és akkor mondja neki, hogy kis lila emberkéket látok. Na, a lényeg az, hogy ez nem is olyan vicces, mert hogy találtak egy olyan talán gombafajtát, ha bárki megeszi, tehát nem az, hogy egy emberrel történt, hanem nem tudom, ezer, akkor pici, apró emberi lényeket lát, képzeld el. És nem beszélnek előtte ott össze, hogy te mondjad már, hogy te is kicsi emberkéke. És mindenki, na ezt magyarázd meg.
1: Attól függ, hogy te ezt most milyen kontextusban érted, milyen szemszögből mesélted el, tehát, hogy azt gondoljuk, hogy akkor mondjuk ettől a gombától mindenki halucinálja ezeket a pici lila kis emberkéket, vagy
0: látja.
1: A még izgalmasabb bizony, hogy felnyitja a szemünket.
0: Vagy látja.
1: És kinyit számunkra egy kaput. Pontosan.
0: Nagyon érdekes.
1: És látjuk azokat az amúgy jelenlévő kis lényeket.
0: Nagyon
1: amit
0: érdekes.
1: Normál esetben nem látunk. Én inkább ezt a másodikat preferálom.
0: Hát ezt most megkérdezzük a hallgatótól. 06303030-100-as az SMS számunk. Miért lát mindenki egy bizonyos gombától pici emberkéket? Úgyhogy ezt a kérdést most kilőttük így az éterbe. Elmegyünk muzsikálni, és 22 órakor érkezünk vissza. Maradjanak velünk!

0: sucks it, get it.
1: Rádió Dick.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában, az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van. Így van, purné. Szitjú vaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bari János a roma kultúra és festészet különleges képviselője. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. Hagyományai között megtalálható a zene, a tánc, a költészet, a kézművesség és a képzőművészet is. A roma művészek sokféleképpen mutatják meg azt a világot, amelyből érkeznek, és alkotásaikkal gyakran olyan történeteket, érzéseket és élethelyzeteket fogalmaznak meg, amelyek szavakkal nehezen lennének elmondhatók. A roma képzőművészet egyik fontos alakja Bari János festőművész, akinek munkássága a roma kultúra, az emberi sorsok és a művészi önkifejezés szempontjából is figyelemre méltó. Bari János festészetében fontos szerepet kap az ember, az emberi érzések és a közösséghez való tartozás. Művészetében olyan témák jelenhetnek meg, amelyek a roma emberek mindennapjaihoz, hagyományaihoz és kulturális örökségéhez kapcsolódnak. Festményei nem csupán egy-egy pillanatot ábrázolnak, hanem érzéseket és történeteket is közvetítenek. A színek, a formák és a kompozíció segítségével olyan hangulatokat teremt, amelyek közelebb hozhatják a nézőkhöz a megjelenített világot. A roma művészetnek különösen fontos szerepe van abban, hogy a roma emberek saját maguk is megmutassák, hogyan látják önmagukat és saját közösségüket. A történelem során a romákról sokszor mások beszéltek, mások ábrázolták őket, ezért különösen értékes, amikor roma művészek saját nézőpontjukból mutatják be kultúrájukat és életüket. Egy roma festő alkotása ezért nem csak művészeti értéket hordozhat, hanem identitás formáló és kulturális jelentőséggel is bír. Bari János munkásságát ebből a szempontból is érdemes megismerni. A festészet lehetőséget ad arra, hogy a roma kultúra ne csak a zenén és a táncon keresztül legyen jelen a köztudatban, hanem a képzőművészetben is. Ez azért fontos, mert a roma kultúráról sok embernek elsősorban a zene jut eszébe, miközben a roma közösségek művészeti öröksége ennél jóval gazdagabb. A festészet, a szobrászat, az irodalom és más művészeti ágak ugyanúgy részei ennek a kulturális sokszínűségnek. A festészet egyik legnagyobb ereje, hogy olyan érzéseket is képes megmutatni, amelyeket nehéz szavakkal kifejezni. Egy tekintet, egy mozdulat, egy szín vagy egy háttérben megjelenő motívum sok mindent elmondhat az emberi életről. A roma művészek alkotásain keresztül a néző találkozhat a család, az összetartozás, a hagyomány, a szabadság és a nehézség és a remény gondolatával is. A roma identitás megőrzésében a művészetnek különösen fontos szerepe van. A hagyományok továbbadása nem kizárólag szóbeli történeteken vagy családi szokásokon keresztül történhet, egy festmény is képes megőrizni egy korszak hangulatát, egy közösség emlékeit vagy egy kultúra jellegzetes motívumait is. Az alkotó ezáltal nem csak saját gondolatait és érzéseit adja át, hanem egyfajta kulturális örökséget is továbbadhat a következő generációnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök még mindig a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalonnak a hétfői külön kiadását, mégpedig a hét hétfői hűsítőt hallgathatják, ahol dr. Suki András és Kökény Anna a két műsorvezető.
6: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, Anna, hogy itt vagy velem és beszélgethetünk. Nekem ez mindig nagy élmény, ez a hétfői hűsítő, mert itt végre egy picit kötetlenebbül tudunk mi is beszélgetni olyan gondolatokról, amiket így közösen, vagy hát általában te kiválasztasz, és én ezeket nagyon szoktam élvezni, hogy ilyen gondolatcsere, így adjuk egymásnak ezeket a gondolatokat, és mint egy pingpong játék, egy jó kamarazene például, ha már egy zenei vonatkozás.
6: De egyébként felmerült. A mai témánk az a, ugye az extrém időjárás volt, és én egy dolgot szeretnék még ezzel kapcsolatban, amit ne haragudj, kihagytunk, hogy arról beszélünk, hogy mennyi minden eshet a fejünkre, hogy hal, aztán ez a piros, homokos eső.
1: Na jó, a cigány gyerekeket sem hagyjuk ki, tehát nekem ez a mániám.
6: Ez a mániája, Andrisnak. Illetve mi is volt? A jég, azt nem szeretjük.
1: Igen, aztán
6: béka.
1: Meg a béka is volt.
6: Meg jöhetne az arany.
1: Arany eső? Jó ide, jó. Nekem ez a kedvencem, igen.
6: Ugye ez milyen jó lenne, hogy ezt még nem találták, hogy valonnan felkapna egy kis aranyat az a tornádó, és akkor mind ránk szórná, ugye? Azt tetszene.
1: Na, ez hiányzik még csak, igen, ez kétségtelen.
6: De megszakítottalak, egy mondandód van. De
1: tulajdonképpen csak itt az jutott eszembe, hogy itt az összhang mennyire fontos a két műsorvezető között, mint egy jó kis kamarazene. És itt nem csak klasszikus kamarazenére gondolok, hanem jazzre is például, hiszen ott is egymásnak adják a különböző zenei témákat, szólamokat a zenészek, és valahol erről szól tulajdonképpen ez a fajta műsorvezetés is, amit itt csinálunk, és ha már jazz, akkor ne felejtsük el, tartozunk itt egy szülinapi köszöntővel, ugyanis tegnap volt Horváth Balázsnak, a népszerű jazzzongoristának, a fiatal jazzzongoristának a születésnapja, úgyhogy ezúton is szeretném őt fölköszönteni. Egyébként nekem régen növendékem volt a Balázska, képzel. Na. Tehát még a Rajkóban tanítottam őt klasszikus zongorára, de hát ugyebár ő elment a jazz irányba, és fantasztikusan kiteljesedett.
6: És de jól tette,
1: és
6: igaz?
1: Bizonyám, igen. És én készítettem vele már több riportot is. Mit szólnál, hogyha belehallgatnánk az egyik riportba, így
6: feltétlenül
1: utólag is a születésnapja alkalmából?
6: És nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki, erőt, egészséget, bár fiatal ezzel még biztos. Nincs gondja.
1: És sok koncertet.
6: Így van, sok sikert.
0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió.
1: Egy ilyen fúziós zene, hogy úgy mondjam, kap helyet egy ilyen színpadon, akkor az élvezhetőbb a közönség számára, főleg, hogyha magyar népdalokkal van keverve, mint hogyha tiszta jazz lenne, vagy akár egy modernebb változata?
7: Igen, szerintem, mert már a nyelvet is jobban megértik az emberek, tehát jobban átérzik a daloknak a szövegeit, illetve szerintem a dallamvilágot is jobban megélik a koncerteken.
1: És a standardekkel mi van?
7: Hát a standardekkel az van, hogy ugye a jazz zene rétegzene, így ez miatt egy picit nehéz helyzetben vagyunk, és szerintem a mai világban úgy tudunk érvényesülni, egy picit populárissá tesszük ezt a zenét.
1: És most ez a divatos irányzat tulajdonképpen, hogy inkább népzenével vegyítitek. Nagyon fontos, mondjuk el, hogy kiből áll a zenekarod.
7: Kik az van? Én zenekarom mindegyik tagja a Zeneakadémia hallgató jelenleg, és ugye én is. Hársóza énekel, ő az egyik legjobb bőgős lánya, Hárs Viktornak a lánya, Szigeti Mátyás dobol, és Suke Sándor nagy bőgőzik.
1: Akkor, ha már így említetted a Zeneakadémiát, mondjuk el mindenféleképpen, hogy te most végzős vagy a Zeneakadémián, tehát 5. éves, ez a masternek a 2. éve tulajdonképpen, és az idén diplomázol, az idén kapod meg a művészi jazz előadó művészi diplomádat.
7: Így van, hogy említetted, az 5. évem a Zeneakadémián, és tervezek tovább tanulni, egy tanári diplomát is szerezni. Most jelenleg Olá Kálmán növendéke vagyok a Zeneakadémián.
1: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez most, jó? Zenés családból származol te is. Ez meghatározó volt számodra?
7: Hát nekem mindenképp, mivel gyerekkoromban körülvett a zene. Igaz, mondjuk kávéházi cigány zenét hallgattunk a legtöbbet, a jazz zene nem nagyon szólt. És a papám ugye cimbalmos, és ő általa megszerettem a cimbalmot, mint hangszert. És valahogy a későbbiekben pedig a zongoránál horgonyoztam le, tehát valahogy inkább zongora felé próbáltam orientálódni.
1: De akkor ez természetes volt számodra, hogy zenész leszel, nem pedig jogász.
7: Igen, az természetes volt. A műfaj az nem volt annyira természetes.
1: A kezedbe adták esetleg a vonót neked is fiatalkorodban?
7: Szerintem nem. Nem emlékszem
1: erre. És mégis zenész lettél.
7: Igen, igen.
1: Tehát nem feltétlenül kell hozzá ez a dolog. És mikor kezdtél el zenével foglalkozni úgy hivatalos keretek között? Hiszen gondolom már mielőtt beiratkoztál a zeneiskolába, otthon már azért foglalkoztak veled.
7: Hát a cimbalommal kezdtem a zeneiskolában, és hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 5 évesen sikerült bekerülnem, valamilyen külön engedéllyel.
1: Igen.
7: Nem is tudom pontosan. És akkor elkezdtem zeneiskolai keretek között is cimbalmot tanulni, tehát nem csak otthon, amiket mutatott a papám, hanem szaktanártól is tanultam.
1: Hol tanultál?
7: Tehát a Tóth Eladár zeneiskolában tanultam cimbalmot, és aztán a későbbiekben pedig jött a zongora, szintén hivatalos keretek között. Ugye jártam a Napucai zeneiskolába, ahol Tapasztó Gábor volt a tanárom, és utána pedig hozzád kerültem a Rajkó Talentumba, ahol pedig te voltál a tanárom.
1: Így van, szép idők igen. voltak. Hogy jött neked végül is a zongora a cimbalom után? Mert erre már úgy nem is emlékszem.
7: Igen, az volt, hogy a családom gondolkozott, hogy mi az a hangszer, amivel jobban lehet érvényesülni a mindennapokban, mert ugye egy zongorista tud egyedül is játszani, énekessel is, és akkor az volt a terv, hogy én megtanulok minden stílus, és bármi történik, akkor el tudok menni tényleg akár háttérzongoristának, vagy akár egy koncerttező művésznek is. És tulajdonképpen így jött a zongora. Tehát a családom ötlete volt, és aztán ezt meg is szerettem.
1: De hát nyilván nem kellett vele nagyon erőszakoskodni, hiszen te rajongtál mindig is a zongoráért.
7: Igen, azt igen, aztán természetes te... volt ez az egész. Igen.
1: Tehát akkor nem bántad meg, hogy a zongorát választottad a cimbalom helyett?
7: Nem, de a cimbalom az megmaradt második szerelemnek.
1: Tudsz még rajta játszani egyébként?
7: Volt egy koncertünk most a saját zenekarommal, nem a legutóbbi, hanem azt megelőző koncertünk, ahol szükség volt cimbalomra, és akkor kicsit bel is építettük ezt a hangszert.
1: De jó!
7: Igen, bár szólott ezt anyagolom a szólozás, de otthon, illetve egy pár számban a saját zenekaromban a kíséretet picit elő szoktuk venni.
1: Hát ez nagyon izgalmas, tehát ettől valami egészen egyedi hangzást kaphat.
7: Igen, az is egy terv, hogy egy picit újítsunk a megszokottokon, hogy egy új hangszert is beleviszünk.
1: Igen, mert az ritka egyébként, hogy egy zongorista akkor mondjuk játszik más hangszeren is. Tehát akkor ez neked egyfajta előnyöd, egy specialitásod.
7: Hát reméljük, hogy így lesz. Igen.
1: És a Rajkó után középiskolában hol folytattad a tanulmányaidat?
7: Az első középiskola, ahol tanultam, a Bartók Konzi volt. Aztán volt szerencsém tanulni a Rajkó Talentumban és az Egrésiben is. Nem azért váltottam a Bartók után, mert rosszak voltak a tanárok, hanem én olyan voltam mindig, hogy szerettem volna minél több helyen gyarapítani a tudásomat ismeretekkel, és ez az is tükrözi, hogy én a középiskolai éveim során még jártam pluszba Schneeberger központban is, és szerintem így próbáltam a legjobban magamba szívni mindent.
1: Kik tanítottak azért, azt meséld el nekünk.
7: Most megpróbálom az összeset felsorolni.
1: Igen, ez nem könnyű feladat.
7: Ennyi iskolából, tehát a Bartók Konziban ugye volt Márkus Tibor, Révész Rihárd, az Egresi Konziban volt ifjabb szakcsillagatos Béla, Rajkó Talentumban volt szerencsém tanulni Banyák Józseftől, most hol is tartok, volt a Schneeberger zenei tehetségközpont, ugye Olácz Moe, Árpád, Rozsnyai Péter, szintén ifjabb szakcsillagatos Béra, és ugye jöttek a zeneakadémiai évek, ugye a BA diplomában, BA diplomáig tanított engem Olá Krisztián és Olá Kálmán, majd az 5., 4., 5. évenben most pedig Olá Kálmán szintén, úgyhogy elég sok embertől volt szerencsém.
1: Sok tanárod volt, aminek nyilván megvan az előnye, bizonyos esetben, bizonyos szituációban a hátránya is meg lehet, de ez nyilván személyiség kérdése, hogy kihez mi passzol, kinek milyen igényei vannak, tehát olyan jazzzenészektől tanultál, ami elképesztő, és akkor mindenkitől a legjobbat magadba szívhattad.
7: Így van, szerintem nekem mindenképp szerencsém volt ezzel, hogy hogy olyan zenészektől tanulhattam, akikre felnézek, és akiket hallgattam gyerekkorom, akiket hallgattam gyerekkoromtól fogva, úgyhogy számomra meghatározóak voltak az iskolai éveim.
1: A konzis éveid közül melyik volt a legpesgőbb, hogy így mondjam?
7: Nem gondolkoztam ezen, de talán amikor felvételiztem a Zeneakadémiára, tehát azt megelőző évben, akkor jobban belevetettem magamat a gyakorlásba. Szerintem, hogyha választani kéne, akkor azok az évek voltak. Az utolsó, tehát a felvétel előtti egy-két év.
1: De te már tudtad korábban, hogy azért a Zeneakadémiára akarsz felvételizni, gondolom.
7: Igen, ez tervben volt. Tehát amikor én elhatároztam, hogy jazzzenész leszek, akkor mindenképp szerettem volna egyetemi szinten tanulni.
1: És mikor kóstoltál bele a jazzzenébe? Mikor volt az, amikor megérintett téged? Hiszen klasszikussal kezdtél te is.
7: Igen, igen. Hát ez úgy alakult, hogy én jártam a Schneeberger Zenei Tehetségközpontban, és én ott játszottam először zenekarban, és akkor éreztem a zenekari gyakorlat során, hogy ez az együttjáték, ez a kamara muzsika annyira hatással van rám, hogy nem is szeretnék mást játszani olyan szinten, hogy hivatásos szinten. Tehát ami elsődleges az életemben, ott döntöttem el, hogy jazzzenész leszek a Schneeberger Zenei Tehetségközpontban.
1: Te azért több iskolát megjártál, akár a Rajkót, az Egressit és a Bartók Konzét is beleszámítva, és érdekes, hogy mégis a Schneeberger tábort említed, ahol ugyebár 12 hetes oktatás van. Tehát van egy 3 hetes periódus tavasszal, egy 3 hetes periódus ősszel, és hát egy 6 hetes periódus nyáron, ami azért elég intenzív szokott lenni. És nagyon érdekes, hogy mégis ezt említed, ott döntötted el igazán, hogy te hivatásos művész szeretnél lenni, mert ez ilyen nagy hatással volt rád. És gondolom az ott tanító tanárok is, és a diákok is egyaránt.
7: Igen, ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy egész nap a zenében voltunk. Tehát reggel 8-tól este 6-ig órák voltak, és utána pedig jam session, vagy zenekari gyakorlat esetleg, úgyhogy tényleg egész nap körülvett minket a zene, és szerintem ez miatt, ami nagyon befolyásolta az én döntésemet, hogy ott eldöntöttem, hogy jazzzenész leszek.
1: Igen, mert ez egy intenzív mesterkurzus, ha lehet ezt mondani. Tehát igen. Az, hogy tényleg minden nap vannak órák, és egész nap reggeltől estig, plusz még a napi zenekari gyakorlatok, ezt nem tudják megoldani egy normál konziban, zeneiskolában, hiszen ott azért erre nincsen kapacitás. De itt viszont, hogy együtt vannak a gyerekek, egy helyen laknak, együtt élnek tulajdonképpen 6-7-ig. Ez annyira inspiráló lehet, hogy erről már egyébként többször beszámoltak itt a műsoron belül is fiatalok, akik részt vettek a Schneeberger táborban. Tehát tulajdonképpen látjuk ennek az előnyét. Zenei versenyek esetleg ebben az időszakban, hiszen te azért több zenei versenyen voltál már.
7: Igen, volt olyan verseny is, ahol csak döntőig jutottam, már mint hazai versenyek közül, de amik így eredménynek megmutathatók, vagy felmutathatóak, azok a belvárosi jazz versenyek, az első, illetve a második, ahol kaptam szólista külön díjat, illetve zenekari kategóriában első helyzetet. Voltak különböző szavazólisták, ahol megválasztották az év fiatal jazz tehetségét. Akkor volt a 4. országos jazz verseny, ahol első helyezést értem el, és volt egy amerikai jazz zongora verseny, ahol a döntőig juthattam, és ez nekem hatalmas megtiszteltetés volt, és lehetőség és élmény egyben. Ugyanis a jazz zene hazája, ugye Amerika, és már az, hogy eljuthattam oda, tehát hogy maga a helyszínen ott lehettem, az nekem nagyon inspiráló volt.
1: Milyen volt ott kint a mezőny? Milyen volt az inspiráció, hogy ilyen emberekkel játszottál?
7: Hát igen, ugye Európából érkeztünk 6-an körülbelül, 6-an vagy 7-an. Mindegyikünk európai volt, és volt egy amerikai, aki ottani lakos volt, és ők igazából szerintem minden zenéből merítettek, tehát a klasszikus zenéből, és a jazz zenéből, sőt még a pop zenéből is, ahogy hallottam, és én tanultam is tőlük. Szerintem olyan zenészek, akik Európában, illetve világ minden táján megállják a helyüket. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magamat velük abban a pár napban.
1: Tehát mire eljutottunk a Zeneakadémiai felvételig, addigra neked azért számos sikered volt, akár versenyeredmény, vagy akár koncertfellépés. Mi változott az életedben, amikor felvettek a Zeneakadémiára?
7: Hát nekem ugye a mesterem nagyon nagy példaképem, az Oláh Kálmán, és mindig szerettem volna tőle tanulni személyesen, nem csak felvételről. Úgyhogy engem nagyon inspirált az, hogy ott lehetek az óráján, és mai napig is inspirál. Úgyhogy szerintem a legjobban ez, a legfontosabb számomra, hogy kialakult egy tanár-diák viszony ővele. Illetve az is, hogy kapcsolatokat tudunk építeni. Én is ugye sok zenekarban játszok a Zeneakadémián belül is.
1: Fontosnak tartottad, hogy master képzésre is beiratkozz?
7: Hát mindenképpen, szerintem mindig van mit Oláh Kálmántól tanulni, és szerintem egy zenész mindig tanul, tehát sosem érjük el azt, hogy most már elég, nincs ez a pont az életünkben, hanem mindig próbáljuk magunkat fejleszteni, főleg egy jazz zenész.
1: És ezért akarsz tovább menni most tanári szakra is, jövőre?
7: Hát én már ugye tanítok alapfokon, úgyhogy ez alapvetően szükséges ahhoz, hogy folytathassam a tanítást. Úgyhogy ez elengedhetetlen, illetve szerintem abból is fogok tanulni, amiket ott át fognak nekem adni órákon.
1: Beszéljünk egy picit akkor a tanításról, ha már tényleg már így tanítasz. Mit gondolsz, hogy tudsz esetleg abból építkezni, építeni magad abból a tapasztalatból, amit a növendékekkel szerzel?
7: Szerintem tanulok tőlük türelmet mindenképp.
1: Igen.
7: És a legtöbb növendékem ugye még általános iskolás, sőt alsós, tehát alsó tagozatos, és szerintem, amit legjobban megtanulok tőlük, hogy hogyan is adjam át azt, amit én tudok. Tehát szerintem az is nagyon nehéz, ami nekünk nagyon könnyűnek tűnik, tehát megtanítani egyszerű darabokat, és ebben mindenképp szerintem kell fejlődnöm. Úgyhogy szerintem az a legfontosabb, amit tanulhatok, hogy hogyan is tanítsak, tanításon keresztül megtanulhatom.
1: Azért is kérdeztem, mert ha így visszaemlékszek a kezdő tanár éveimre, akkor nekem olyan élmény volt, hogy ami nekem természetes, mint például egy hangpárnak a megformálása például, az másnak nem természetes, és ezt úgy tudatosítani kellett magamban, hogy tudom én azt elmagyarázni, amit én már tudok évtizedek óta.
7: Igen.
1: Hogyan tudom egy teljesen kezdőnek elmagyarázni, elmondani, hogy mit csináljon, hogyan tartsa a kezét, hogyan kösse össze, stb. És szerintem ezáltal, hogy ezt elmondja az ember, megtanítja másnak, azáltal önmagában is ez tudatosul. És én azt éreztem folyton, hogy ezzel saját magamat is valahol tanítom, vagy hát tanulok belőle, ha szabad így mondani. Neked is vannak akkor ilyen tapasztalataid, élményeid?
7: Abszolút, ezt akartam elmondani, de te jobban elmondtad. Igen.
1: Igen, tehát a tanítás az tulajdonképpen nagyon fontos az ember életében, hiszen tényleg rengeteget tanulhat belőle. De gondolom azért a művészi pálya az elsődleges számodra most még.
7: Hát igazából nem osztom meg így az életemet, tehát egyenragúnak érzek most mindent. Tehát időbeosztásban is ugye 3 napot tanítok, illetve maga a fontosság is szerintem nekem egyelő az életemben.
1: Bírod nincs egyébként?
7: Hát nem most kezdődött az év, úgyhogy most bírom. De így az előző évekre visszamenőleg is bírtam, tehát nem volt ez a megfáradás bennem.
1: Térjünk egy picit vissza a bemutatkozáshoz, hiszen én azt mondtam, hogy Horváth Balázs junior prímadíjas jazz zongora művész. Mit éreztél, amikor megkaphattad ezt a kitüntetést?
7: Hát hatalmas megtiszteltetés, felelősség és motiváció. Uh-huh. Így tudnám leírni a legjobban, és aki ezt megszavazta nekem, aki pedig végtelen hála és emlékezés. Uh-huh. ami fontos, és hogy előttem legyen életem minden napján. Tehát nem szabad megállni, folytatni kell azt az utat, amit elkezdtem, és további célokat kitűzni magam elé, és szerintem akkor érhet el az ember további sikereket.
1: És milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hiszen még nagyon fiatal vagy, tehát még csak most fogsz végezni, most kapsz diplomát, előtted az élet, tehát hogy most árulnak ki az ajtók.
7: Igen. Hát ugye most alapítottam meg nemrég az új zenekaromat, a Horváth Balázs Kvártettet. Az a tervünk, hogy ötvözzük a jazzt és a magyar népzenét, és ahogy említettem az interjú elején, szeretnénk a jazzt egy picit jobban bemutatni, illetve emészhetőbbé tenni a fiatalok között. Úgyhogy az a célunk, hogy egy picit populárisabb jazzt fogunk játszani.
1: Szükség van erre szerinted?
7: Szerintem igen, mert ugye részleg zenéről beszélünk, és egy zenésznek nem elég az, hogy a négy fal között játszon, szerintem, hogyha vannak tervei. Hogyha nem lennének céljaim, akkor csak azt nézném, mi az, amit a zenészek elvárnak tőlem, illetve kedvelnek.
1: Nem tudom, mennyire használod egyébként a mai digitális technológiát olyan szempontból, hogy akár marketing célból, akár arra, hogy népszerűsítsd a saját zenekarodat, a zenédet. Van erre valamiféle affinitásod?
7: Igen, használom mindegyiket, viszont azt vettem észre, hogy ehhez is pénz kell. Tehát akkor van elérésem, hogyha fizetek valamennyi összeget ezekért a tartalmakért, hogy hirdetve legyenek. Viszont amit most észrevettem, hogy a TikTok a legalkalmasabb erre, hogy úgymond hirdessük önmagunkat, ez ilyen csúnya kifejezés, de sajnos muszáj mai világban. Úgyhogy ez szerintem elengedhetetlen a mai világban, hogy ezt tanuljunk, foglalkozzunk velük. Tehát ezekkel a social media felületekkel, és hogy jelen legyünk.
1: És ezen keresztül szeretnéd megszólítani a közönségedet, vagy újat toborozni?
7: Én ezt látom legalkalmasabbnak. Tehát nyilván egy koncerten is lehet új közönséget szerezni, viszont a TikTokon több tízezres létszámot lehet elérni. Pár ezres összegű hirdetésekkel.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre esetleg?
7: Hát most jelenleg ezt tűztem ki magam elé, hogy a saját zenekarom egy picit népszerűbb legyen, illetve a tanítás megmaradjon az életemben. Most jelenleg nem látok tovább ennél.
1: Még így a végére egy kicsit beszélgessünk a zenéről is. Kíváncsi lennék, hogyha például egy lakatlan szigetre kerülnél, akkor mi lenne az az 5 CD lemez mondjuk, amit elvinnél magaddal? Tehát mi a kedvenced? Ez nem egy egyszerű kérdés, mert nyilván az ember sok zenét hallgat, főleg egy zenész. De azért mégis valahol meghatározza, hogy mi az, amit szeretsz, mi az, amit esetleg szeretnél bemutatni a hallgatóidnak, vagy megismertetni a barátaiddal.
7: Igen, ezzel nem gondolkoztam, de akkor most elgondolkozom. Hát ha nem ezt címet nem is tudok mondani, most a címekkel egy picit szerintem gondba leszek, de előadókat szerintem fogok tudni. Hát Johann Sebastian Bach mindenképp.
1: Tehát egy klasszikus zene akkor ezek
7: klasszikus
1: szerint.
7: Klasszikus zene az.
1: Mindenképpen helyet
7: az kapar. Ötben ott kell,
1: igen, az ötben.
7: Minimum.
1: És miért pont Bach egyébként?
7: Hát Bachban találom meg azt,

0: hanem teljesen egybe forr az egész. Úgyhogy nekem ez miatt Bach mindenképp ott van az ötben. A jazzzenében ugye hát tudok nagyon sok nevet mondani, de hogyha választani kéne, és mivel szomborista vagyok, kis gyerek, tehát akkor már megvan kettő.
1: Tőle van kedvenc albumod?
0: Fú.
1: Felvételed?
0: Hát talán a Standards 1-2, van egy ilyen album, ahol standardeket játszik. Talán az a trió, az nekem leír mindent. Hát akkor legyen valami más műfa is. Ugye kávéházi cigányzenében hát ugye van pár név, de talán Járóka Sándor, aki most így legjobban közel áll hozzám.
1: De ezt azért fontosnak tartod, hogy mint jazz muzsikus, jazz zongorista azért vigyél magad a klasszikus zenét, jazz zenét, és természetesen kávéházi cigányzenét, hiszen a gyökereink azok innen erednek.
0: Így van, az őseim ugye azt játszották, hát most nem tudok pontos évszámot, vagy évet mondani, hogy meddig, mettől meddig. De...
1: Tehát a zenés család tulajdonképpen,
0: igen,
1: a gyökerek azok köteleznek bennünket.
0: Az fontos számomra, és nem szeretném elhanyagolni, attól még, hogy jazz zenész vagyok. Sok pop zenét hallgatok, például Whitney Houston-t, tehát őt is elvinném az egyik lemezét, vagy a felvételét, illetve akkor még van egy, talán így valamelyik mesteremnek a lemezét, hogyha így lehet válogatni. Most nem szeretnék nevet mondani, nehogy sérted is legyen, de akár az összeset is elvihetném, és akkor így talán teljes lenne. Én is fontosak a tanárok, meghatározok.
1: Ha már így beszélgetünk a tanárokról és a mesterekről, nyilván valahol példaképet is jelentenek ők számodra, tehát rájuk szeretnél hasonlítani. Hiszen egy olyan diák, aki erre adja a fejét, az valahol olyan tanárt is keres magának, akire azért felnézhet.
0: Így van. Aztán ez nagyon fontos, viszont vigyázni kell azzal, hogy meglegyen az egyéniségünk is. Tehát nekem nagyon fontosak a tanáraim, és a tanácsaik, és az útmutatásuk, viszont próbálom azt is követni, hogy legyen egyéniségem. Tehát sokszor voltam abban a hibában, hogy nem mertem önmagamat játszani, és ez nagyon rossz szerintem egy fiatal zenésznek. Már én is fiatal vagyok, csak hogy amikor 16-17 éves voltam, vagy 18 még, akkor csak az követtem, amit hallottam akár külföldi előadóktól, vagy itthoniaktól is, és mindig mondták nekem, hogy próbáljam önmagamat is, tehát önmagamból is előhozni érzelmeket, vagy gondolatokat. Úgyhogy tényleg mindenki fontosak nekem, csak az is fontos szerintem, hogy mi lesz az én utam.
1: És hogy érzed, sikerült már megtalálnod a saját egyéniségedet, és ezt tolmácsolni a zene által? Vagy még mindig egyfajta útkeresés?
0: Inkább azt mondanám, hogy útkeresés.
1: Hát tulajdonképpen az embernek az egész élete egyfajta útkeresés, ha így vesszük, hiszen vannak időszakok zenészek életébe, de akkor nagyon nagy hangsúlyt fektetsz ezek szerint a saját utadnak, a saját stílusodnak a megtalálásában.
0: Igen.
1: Most mit érzel, hogy mi a te saját stílusod, ha ezt meg lehet fogalmazni? Mitől más, mint a mestereidé?
0: Hát talán annyiban, hogy most elkezdtem úgy játszani, hogy nem gondolok senkire. Tehát ez nehéz egyébként, hogy egy fiatal tanul sok embertől, illetve hallgat példaképeket, akár amerikai zenészeket, és most az én útkeresésem talán az, hogy egy picit, nem azért, mert rosszak, nagyon jó félreértés ne legyen, csak hogy picit magamra is tudjak figyelni. Tehát most, ami nekem tehát út, illetve úti célom, hogy magamra tudjak egy picit figyelni, hogy mi van belül, milyen érzelmeim, illetve milyen gondolataim.
1: Ez alatt például azt érzed, hogy saját dallam variációkat, saját ritmus kíséreteket próbálsz kreálni?
0: Hát ilyen oldala is van, illetve a saját

0: zenekaron belül, hogy egy picit újat mutassunk. Mert ugye nagyon sok olyan zenekar van a magyar jazzzenében, akik feldolgoztak már népzenéket, és ötvözték a jazzzenével. Igen. Viszont azon belül is egy pici újat kell mutatni. Szerintem. Akár azzal, hogy belerakjuk a cimbalmot, vagy a zongorával egy, vagy ritmikailag, ritmusokban, vagy teljesen új feldolgozásokkal jönni a magyar jazzzené életben most. Úgyhogy most ez a célunk.
1: Na például még cimbalmot nem hallottam jazzzenekarba túl gyakran, úgyhogy tulajdonképpen ez egy specialitásod lehet, ez egy különlegességed, ez egy egyedi hangvétel számodra, ami különleges szint ad a zenéteknek, a zenekarotoknak.
0: Igen, kísérletezni fogunk ezzel, és reméljük, hogy a kedves közönség és a zenei társadalom ezt be fogja fogadni, és nem fogja óckodással venni, illetve provokációval. Reméljük.
1: Szükség van arra is, azt hiszem. Mikor hallgathatunk benneteket legközelebb?
0: Következő koncertünk október 19-én egy új jazzklubban lesz, amely a Füles nevet viseli. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 háziorvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbodai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbodai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András.
4: A mai vendégem Prokultúra Minoritátum Hungária díjjal kitüntetett Jónás Géza címbalom művész. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm szépen a lehetőséget, kedves Andris. Köszöntöm a kedves hallgatóságot.
4: Az aktualitás pedig, ami miatt ma beszélgetünk, hogy holnapi nap, tehát augusztus 6-án az Apáról Fiúra elnevezésű koncert lesz a Magyar Zeneházában. Mondanál nekünk esetleg erről néhány részletet?
5: Így van, pontosan. Holnap, azaz, hogy megismételjem, augusztus 6-án a Magyar Zeneházában találkozhattok velem és a fiammal az Apáról Fiúra elnevezett koncertem, ami számomra egy óriási élmény és egy óriási büszkeség, hogy gyakorlatilag egy színpadon állhatok a gyerekemmel, az elsőszülött nagyfiammal, ugye az ifjabb Jónás Gézával, aki jazz nagybőgős, tehát egy nagyon ritka, kivételes alkalom, amit ezúton is nagyon hálás vagyok elsősorban ugye Istennek, de másodszorban pedig a rendezőknek, hogy ez létrejöhetett. Amit tudni kellene, hogy az annyi, hogy itt a műsor válogatásban mindenféleképpen ugye figyelembe kellett vennem azt, hogy a harmadik felvonásban együtt fogunk játszani. Tehát egy hagyományos cigányzenekart képzeljünk el, hegedű, bőgő, brácsa, cimbalom. Ehhez fog csatlakozni még egy bőgő, aki jazz bőgő, egy dob és egy zongora. Úgyhogy egy nagyon érdekes felállás, ami igazából talán már a régre is visszavezethető a múltba, mert akkor is voltak ilyen felállások, csak akkor ilyen extrál zenekar néven említették őket, és utána sajnos egy bizonyos idő óta kiment a divatból. Tehát a műsorpolitikát azt úgy próbáltam megtalálni, hogy legyen benne minden, ami kell, ami illik csak a kávéházi zenére is, ugye az első felvonásba, a második felvonásba a fiúk lesznek, kiegészülnek a világhírű hegedű virtuózzal, Lakatos Robival, Robi Lakatossal, aki így jobban ismeri, és a harmadikba pedig lesz egy közös dzsemelés, amit nagyon várok, ami ugye nagyon nagy kihívás számomra, mert aki ismer, tehát aki ismeri az én zenei irányelvemet, az tudja, hogy én a hagyományos kávéházi cigányzenének a képviselője vagyok, hát idestova már 30 éve. Igazából nyitott vagyok mindenre, tehát nagyon szeretem a zene minden ágazatát, akár még a reggaetől, a flamenco-tól kezdve, a francia chansonig, mindent nagyon szeretek, mindent befogad a fülem és a fejem, de az én imádott stílusom a zenébe, az a saját zenénk, amit mi évszázadok óta, generációk óta hordozunk magunkban. És ennek a kihívásnak elegettéve egy kis furfanggal leptem meg a kedves résztvevőket, a gyerekeimet és a többieket, mert a saját szerzeményeimből is válogattam, amiket szeretnék velük együtt eljátszani, és lesz benne még egy Chopin darab is, egy gyönyörű Chopin darab, amit együtt el fogunk játszani. Először én szeretném cimbalommal eljátszani, fölvezetni, ugye fölvázolni a zenét, a számot, hogy mi is következik, aztán csatlakozik a kávéházi zenekar, úgymond, és akkor utána bejön mindenki, bejön a jazzbőgő, bejön a zongora, a dob, az ütem, és utána ezt meg is dzsemeljük, tehát mindenki saját ízlése, szája íze szerint fog rázni erre a Chopin számra és a saját szerzeményemre. Ezt szántam finálénak egyébként. A szabadtéri színpadon várjuk a kedves hallgatóságot, közönséget, akik megérkeznek 7:30-ra, hogy 8 órától el tudjuk kezdeni a koncertet.
4: A cigányzene meg a jazzzene az egészen más. Két teljesen más műfajról van szó, aminek nincsenek közös pontjai. Igaz ez? Vagy mégiscsak vannak közös pontok, ahol azért majd össze lehet csatlakozni?
5: Az én meglátásom és tapasztalatom az az, hogy minden zenében, tehát minden különböző féle stílusú zenében van közös pont. Ugye én erről úgy vélekednék, hogy a közös pont, ha máshol nem is, de a variációkon, a variáláson, ugye a jazzben is megy a, hogy mondták régen az öreg cigányok, a virisli, a virgulázás megy, tehát a frazír, ugye a rázások jazz nyelven szólva, tehát ez egy inspiráló dolog lehet két egymástól külön független stílusú embernek, akik nyitottak ugye egymás zenéjére, mert akár ugye a jazzhez képest a kávéházi cigányzene úgymond a variálás szempontjából egy primitív zene. De mégis megjelennek benne olyan attitűdök, olyan elemek, amit akár még a jazzbe is bele lehet építeni. Tehát mindjárt a primitív szót is ki is tudjuk kerülni, és nem rossz értelemben mondom, hogy primitív ugye a saját zenémbe, hanem inkább akkor helyesbitek, szabályokkal tűzdelve van tele. Tehát egy cimbalmos, egy friss csárdásra nem rázhat úgy, mint egy zongorista a jazzben. Nincs annak azok a fajta átfedések, mert ugye eleven nem vagyunk annyira nyitott harmónia világgal gazdagon megáldva. Tehát itt nálunk azért kötöttebbek a szabályok. De hát a jazz, mivel jazz, ugye ez egy kötetlen dolog, sok-sok minden belefér, amit természetesen ők el is tudnak magyarázni, meg is tanulták, és meg is tudják valósítani.
4: Ezzel szemben ott van például a klasszikus zene, ha már Chopint említettük.
5: Igen.
4: Hát Chopin zenéje aztán tényleg annyira kötött, szokták mondani, ugyebár, hogy a klasszikus zene annyira kötött, hogy ott tényleg pontosan azt kell lejátszani, amit a zeneszerző utasításként leírt nekünk a kottába is. De azért mégis persze ott van benne az előadói szabadság. Tehát én azt gondolom, hogy akkor az sem egyfajta egyszerűséget próbál meg kifejezni, hanem inkább a hagyományoknak a tiszteletét és a hagyományoknak a továbbvitelét, és tulajdonképpen a klasszikus zenében inkább ez van, és valahol a cigányzene is ezt képviseli, hogy van egy kialakult rendje, van egy kialakult szabályrendszere, míg mondjuk lehet, hogy a jazzben esetleg ez szabadabb. Na és persze pont ez benne az az érdekesség, amikor az ember mondjuk két vagy három műfajt is akár vegyít egy koncerten belül, vagy egy darabon belül, hogy akár a klasszikus zene, a cigányzene, amit mostanában ugyebár divatosan kávéházi cigányzenének hívunk, ha bár én ezt még mindig cigányzenének hívom, mert én ehhez szoktam hozzá, és akkor ott van még persze a jazz. Ez a fúzió, ez mindig egy nagyon izgalmas dolgot eredményezhet.
5: Így van, és ahogy mondtad, meg tudlak benne erősíteni, de én egy mondattal rövidre is zárnám. A klasszikus zenébe és a cigány zenébe a kötöttség és a szabályrendszer miatt nagyon nehéz stílus, mert ott az előadó művésznek a sajátosságát kell tudni belevinni ebbe a kötöttségbe. A jazzben pedig az a nehéz, hogy számomra, ugye, mert ugye én tele vagyok kötöttségekkel, meg szabályokkal, mert ugye ebben nőttem föl, 5 éves korom óta cimbalmozok, 10 éves korom óta muzsikálok, tehát ez most már nem titok senkinek, ugye, amióta social media van, hogy 40 éve csinálom ezt a dolgot, úgyhogy számomra meg az a fajta ellazulás nagyon nehéz, tehát én nem tudok kilépni ebből a körből. És itt jön, ugye, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép dolog a fúzió, de amikor minden ember, aki zenész magában is visszanyúl a gyökerekhez, akkor azok az emberek el tudnak mélyülni ezekben a gyökerekben. Tehát úgymond abban a zenében, amiből fakad ez az egész, ugye, mert a mindennek az alapja, a mindennek is, bocsánat, hogy modernül fogalmazzak, a klasszikus zene, ugye, hát ez egy kikerülhetetlen elem, egy kikerülhetetlen, sehogy nem lehet megkerülni. Aki nem foglalkozik klasszikus zenével, nem gondolnám, hogy profi zenészé válhat.
4: Úgy vezettelek föl, hogy cimbalom művész. Habár azért egyes vélekedések szerint azt nevezzük azért művésznek, akik elvégezték mondjuk a Zeneakadémiát. Más vélekedések szerint azért nem csak az lehet művész, aki elvégezte a Zeneakadémiát. Hogyan vélekedsz erről a kérdésről?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, ami nagyon-nagyon sok emberbe felvetést okoz, és hát ugye indulatoktól függően van, aki azt mondja egy másik emberre, hogy igen, az művész, van, aki azt mondja, hogy hát annak nincs diplomája, az nem művész. Talán nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm is, aki ebben megerősített, de több kávéházi cigányzenészről tudjuk, hogy ugye nem végezték el a diplomát, tehát nem volt diplomájuk, de miért? Tehát azért álljunk meg az elején. Azért azt tisztázzuk, hogy igazából egy kávéházi cigányzenésznek nem volt arra lehetősége, hogy az akadémiára bekerüljön, és a saját műfajából szerezzen diplomát. Ugye? A klasszikus zenészeknek természetesen adott volt, végigjárták az utat, az iskolát, lediplomáztak, művész lett. Nagyon régóta most már lehetőség van a népzenészeknél is erre, de nálunk a cigányzenészeknél még nem adatott meg ez a lehetőség. Viszont a csavar ott jön, hogy amikor valaki játszik egy hangszeren, és ez bármilyen műfajra, akár a klasszikus zenére, akár jazzista lehet, bármilyen stílusra, stílustól függetlenül. Nem hobbi zenész, aki a világot körbejárta, és számos koncertterembe, meg a rádióba, meg a televízió előtt áll, és játszik, tehát azt a fajta zenét, ami az övé, a kávéházi cigányzenét művészi szintre emeli, az megérdemli ezt az jelzőt, hogy azt mondják rá, hogy klarnét művész, cimbalom művész, de én így gondolom, hogy mindenkit nem szabad ebből megilletni, mert akkor elveszti a szimbólumot ez a jelző. Tehát azért azt meg kell gondolni, hogy kire aggatjuk rá ezt a jelzőt.

0: Én egyébként azt szoktam mondani, hogy ez a bizonyos kategória vizsga, ami régen kötelező volt, ez tulajdonképpen a kornak a diplomája volt. Hát legalábbis a cigány zenészek tekintetében.
1: Abszolút.
0: Hiszen ha csak az A kategóriát vesszük, ami valóban egy igen magas szintet jelentett, ugyebár csak mondjuk prémások esetében, csak A kategóriás prémás játszhatott bizonyos szállodákban, hiszen ők reprezentálták az országot, a műfajt, a magyar kultúrát, hogy
1: tökéletes,
0: így mondjam.
1: Most
0: én azt gondolom, hogy aki egy ilyen szintű vizsgán, aminek tulajdonképpen a tananyaga is olyan hatalmas volt, hogy mennyi kuplét, mennyi csárdást, magyar nótát, népdalt, és még sorolhatnám
1: sokáig. Operettet, opera részletet,
0: és minden volt. Klasszikus darabokat
1: igen,
0: is.
1: Hogyne,
0: tehát a Szárazáte cigány Erweisentől kezdve.
1: A Kék-Duna-keringőtől.
0: Ezeket mind persze. Tudni kellett egy prémásnak.
1: Így van.
0: Tehát
1: így
0: tulajdonképpen van. Nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy ez volt a kornak a diplomája.
1: Így
0: hiszen
1: van.
0: Akkor nem volt elérhető magasabb végzettség. És aki ebben a műfajban szeretett volna tevékenykedni, természetesen ebben szerzett kategóriavizsgát. Egyébként remélhetőleg a következő időszakban azért ez változik, mert a Zeneakadémián az új rektornak, illetve hát aki most már nem is olyan új, jól emlékszem, most már másfél éve van ott Farkas Gábor.
1: Gábor, igen.
0: Zongoraművész.
1: Igen.
0: Akinek azért a tervében van az is, hogy bevezeti a népzene tanszakon belül a cigányzene tanszakot is, ahol majd diplomát lehet szerezni.
1: Na legyen hát, így.
0: Legyen így. Nagyon szurkulunk innen is Gábornak.
1: Legyen így, kedves Gábor, és üdvözöljük ezt a projektet,
0: igen,
1: ezt a fölterjesztést, ezt őszintén és tiszta igen. Szívből, innen a stúdióból is nagyon hálásak vagyunk ezért, és szívből kívánjuk, hogy véghez tud vinni, és hogy ez így is legyen, mert én azt hiszem, hogy akkor méltó helyére kerül a Kávéházi cigányzene is.
0: Így van. Ez számít egyébként valamit a presztízsben, esetleg a műfaj megítélésében, vagy netán a fizetésben, vagy bármiben?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Szerintem minden kérdésben a válasz az, hogy számít. Tehát én azt gondolnám, hogy presztízsben is számít, tehát amikor valakinek adott a lehetőség, hogy akadémiát végezzen és diplomát szerezzen, azok az emberek nagyon büszkék lesznek, a szüleik is, ő maga is ad egy tartást, hogy én egy diplomás ember vagyok. Fizetésben bizonyára, mert ugye a megrendelő elé, most ezt beszélhetünk étteremről, koncertteremről, külföldről, hazai, bármilyen zenei szolgáltatásról úgymond, de az ember azt tudja mondani, kérem szépen, én XY vagyok, diplomás ember, én ennyit kérek. Tehát ugye egy osztályvezető nem kereshet annyit, mint egy segédmunkás, ezt tudjuk, hogy ez besorolásokban van. Ezen kívül igen, hát reméljük, hogy minél szigorúbb lesz a vizsga, és a minél több anyaggal és tehetséggel és szorgalommal kelljen készülni, mert igazából csak így tudjuk megfelelően kiválogatni azokat az embereket, vagy így kerülnek kiválasztásra azok az emberek, akik ténylegesen megfelelnek ennek a diploma feltételnek, mint ahogy említetted, hogy ugye már nem mindegy, hogy kiprezentálja ezt a zenét. Tehát itt az az igazság, hogy félreértés ne esik. Én egy nagyon szigorú ember vagyok a zenébe. Én egy maximalista ember vagyok. Én nagyon messzire jöttem, egyedül jöttem, és amit elértem, azt egyedül értem el a Jóisten segítségével, de nem volt más kapaszkodom soha, csak a zene. Tehát itt az, hogy nagyon aranyosok vagyunk, meg barátok vagyunk, meg maga az, hogy az ember empatikus, az egy nagyon szép dolog, az nagyon kell. Én is nagyon istenfélő, nagyon istenhívő ember vagyok. Minden embert szeretek addig, ameddig nem bánt. Viszont a szakmát ezt külön szoktam tenni. Uh-huh. Tehát amikor szakmailag valaki nagyon rendben van, akkor esetleg lehet, hogy emberileg annyira nem vagyunk olyan viszonyban, vagy hogy modern uh-huh. szóval ér, nem csípem annyira, de viszont szakmailag elismerem, mert azt a tudást azt megszerezte, és a Jóistentől kapott tehetséget, ki vagyok én, hogy ezt megvétózzam. Tehát a lényegben, ugye, hogy visszatérve ezekre a vizsgákra, a kategória vizsgákra, amit említettél, nagyon szigorúak voltak. Tehát egy olyan A kategóriának, amiről te az imént beszéltél, nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt benne, nagyon sok felkészülés, és nem mondhatta el minden prímás, meg minden cimbalmas, meg minden nagybőgős, meg brálcsás, hogy ő A kategóriás, mert szó se volt róla, mert nem lehetett, mert nem volt igaz, mert olyan komoly zsűri, ugye az elit, a szakma elitje volt a zsűriben, most nem is akarok neveket mondani, de ugye mind a legmagasabb kvalitású emberek, és nagyon szigorúak voltak, de nagyon szigorúak. Bement valaki, beírta az A kategóriát, ha megfelelt, örömmel adták neki, mert akkor nőtt ez a tábor, akik hivatalosan tudják prezentálni a zenét, mert ugye még abban kiegészítenélek, kedves András, hogy az egy dolog, hogy itthon is meg volt válogatva. Ötcsillagos hotelba, meg elitebb helyekre csak A kategóriás zenekarok mehettek. De külföldre ki se léphettek, akinek nem volt A kategóriája.
0: Így van.
1: Tehát nem képviselhették Magyarországot olyan emberek, itt ez a különbség, amit mérlegre kell tenni, meg amit nagyon észben kell tartani az emberek. Amikor kimennek emberek, zenekarok külföldre játszani és muzsikálni, ki képviselnek, ne saját magát, hát egy országot képvisel. Hát aki elmegy Dubajba muzsikálni, egy ötcsillagos szállodába, föláll egy öttagú zenekarral, azon van egy felelősség, hogy mit nyújt, mind emberileg, mind szakmailag, mit ad. Mert azt a tapasztalatot, amit arról a zenekarról levesznek, azt nyomják az országra, azt a bélyeget.
0: Mit jelent ez majd szerinted a cigányzene jövőjét tekintve, hogy esetlegesen lesz majd egy cigányzenei diploma? Többen fognak tanulni cigányzenét, vagy többen fognak hallgatni cigányzenét?
1: Én azt gondolom, hogyha ilyen emberek, mint Farkas Gábor, zongora művész, rektor úr, akit még egyszer őszinte szívvel köszöntök a stúdióból, elindítják ezt a folyamatot, és lesz lehetőségük a kávéházi zenészeknek diplomát szerezni, avval együtt talán egy jobb és szebb jövőkép is alakulhat. Hogy mire gondolok? Hát természetesen, amikor mi a 70-es években elkezdtünk zenét tanulni, akkor minden kávéházi cigány zenész muzsikált.
0: Hát igen.
1: Te a körúton volt, teszem föl most a hasamra ütök, mert pontosan nem tudom, 30 zenekar, a külső kerületekben volt 30 zenekar, a Schwab-hegyen volt 4 zenekar, a másik pesti oldalon ennyi zenekar. Én egyszer láttam egy kimutatást a régi OSK-ban. Ez egy 1980 valahanyas kimutatás volt, és akkor hivatalosan, tehát még egyszer hangsúlyozom, hivatalosan 175 zenekar volt bejegyezve.
0: Budapesten.
1: Budapesten, persze, természetesen. Na most, mikor ezt hangsúlyozták, hogy hivatalosan, akkor ugye az ember érti a másik oldalát is, hogy nem hivatalosan, körülbelül lehet, hogy még ugyanennyi volt. Tehát azért az egy óriási sikertörténet. Na de, hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre. Ugye amikor mindenki muzsikál, a tévébe, rádióba szerepel, külföldre járnak, akkor minden ember a saját gyerekét zenésznek szeretné tanítatni, mert hogy eleve, ugye, ahogy idézem, hogy azt mondják, hogy a muzsikus vonóval születik, akkor, hát akkor menjen tovább ez a hagyomány,

0: éves muzsikus cigány gyerekek közül egy 10 tagú zenekart. Mire gondolok? Hát, mint annó a Rajkó zenekarban, ugye, hát több százan voltunk, és még hány százan voltak, akik felvételizni szerettek volna, meg felvételiztek, és nem nyertek. Tehát nem jutottak be. Hány száz gyerekről beszélünk, hány kis zenekar tudnánk belőle összeállítani. Szerintem most jelen állásban ma egyetlen egy zenekar se tudnék összeállítani 10-től 18 éves korig. És ez egy nagyon fájó pont, tehát ez nagyon-nagyon a szakma mélységét jelenti. Na de, hogy megint visszatérjek a kérdésedre, és ne vegyem el a kedvedet, András. Ha lesz lehetőség a diplomára, szerintem abban együtt megnyílik egy út, vagy megnyitnak egy utat, ugye, mert ezt tudjuk, hogy mindenen segíteni kell. Tehát ahhoz, hogy elinduljon valami, ugyanúgy, mint a kisbabának, amikor föláll, egy picit segíteni kell. Most ennek a zenének is, és ezeknek az embereknek is, akik évszázadok óta megbecsülést és jó hírnevet hoznak az országnak, segíteni kell, mert segítségre szorulnak. És ez, én azt gondolom, hogy ez a mindenkori kormánynak a feladata. Tehát teljesen függetlenül mindenféle politikától az aktuális kormánynak a feladata, hogy segítse ezeket a zenészeket, ezeket az embereket, mert még egyszer hangsúlyozom, tehát mindentől függetlenül a kultúra az közösen magyarországi, és Magyarországot képviseljük vele.
1: Tulajdonképpen most a kultúrpolitikára tértünk át, hiszen a kultúrpolitikának kell támogatni akár a klasszikus zenét, akár a jazz zenét, más réteg zenéket, hiszen ezek nem biztos, hogy önmaguktól képesek arra, hogy megéljenek szemben mondjuk a popzenével, ami ugyebár üzleti alapon működik. De ezek a réteg zenék, ezek viszont egészen más értéket képviselnek, amit viszont ápolnunk kell, és ez a kultúrpolitikának a feladata, én azt gondolom.

0: Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúm első részletét hallgathatták meg. Önök a Rádió Dix FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a folytatás érdekében holnap is 10 órától. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dixben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. GPM Music Production.

0: még
1: Rádió.
2: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, amelyben a mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! De most térjünk vissza egy picit a gyökerekhez.
5: Igen.
4: Hiszen nagyon fontos egy muzsikusnál, egy cigány muzsikusnál, hogy nem ritkán cigányzenés családból jönnek ezek a gyerekek. Olyan dinasztiáknak a leszármazottai, ahol azért a családnak a nagy része, legalábbis ez régebben így volt, hogy majdnem mindenki zenész volt.
5: Igen.
4: Te is akkor cigányzenés családból jöttél.
5: Igen, igen.
4: És mit jelentett ez számodra?
5: Hát igazából ez egy olyan természetes dolog volt. Tehát
0: nem tudom, hogy miért kellett volna egyáltalán belegondolni, hogy lesz másik opció. Tehát ez nem is volt kérdés igazából. Tehát én még nagyon szerencsés esetben vagyok, mert ismertem a nagyapámat is, és ő is muzsikálni járt. Még 85 évesen ment pénzt keresni, muzsikálni, és elindult délután 5 órakor, hazajött este 10 órakor, ugye akkor már az ő kis étterme, ahova ő járt, ugye a kedves ismerősei voltak, akkor már bezártak és jött haza, és akkor még beszélgettünk is. Ugye apám úgy szintén hát aktív zenész volt, hogy nem volt kérdés ez, tehát ez nem fogalmazódott meg bennem, Apám prímás, aki tudott egy keveset cimbalmozni, egyébként egy értelmes ember a zenéhez. A nagyapám két hangszeres volt, és ahonnan én származom, Sárospatakról, ő egy nagyon-nagyon elismert zenész volt, olyannyira, hogy abban a világban még szerdán is, csütörtökön is tartottak kifejezetten ő miatt a lagzikat, hogy ő legyen a zenész. Tehát elismert, és egy kivételesen nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt.
5: Számít ez, hogy valaki cigányzenész családból származik, hogyha ezt a műfajt szeretné továbbvinni? Ad valami pluszt esetleg?
0: Nagyon nehéz kérdés, mert így most hirtelen végigfutott a fejemen, ugye vannak olyan nagy klasszikus zongoristák, meg klasszikus zenészek, akik igazából, bocsánat, tehát a szó nem rossz értelmében, igazi paraszt családból származnak, és óriási nagy művészek lettek, és semmilyen közük nem volt soha zenéhez. Az én tapasztalatom maga a kávéházi cigányzenével az az, hogy láttam már sok próbálkozót, rengeteget, ugye tanítok is, tehát Európában szerintem nem nagyon van olyan ország, ahol még nem volt tanítványom, vagy éppen aktuálisan nincs, de nagyon-nagyon-nagyon, tehát mondhatni, hogy fehér holló az, aki igazán tehetséges, hogy mi kell hozzá, hogy tényleg a vérünkből fakad-e ez az örökség. És ugye persze hát tanulni is kell hozzá, mert az még kevés, hogy ebből megszületünk, de hát azért tanulni is kell hozzá. De hogy másoknak, lehet, hogyha nagyon filmbeli leszek, és hülyeséget fogok mondani, találnánk egy csecsemőt, nem is tudjuk, hogy honnan jött, meg ki az, nem is kell, hogy tudjuk, de mondjuk elkezdenünk 5 évesen vele foglalkozni, és ebben nőne föl, tehát amit mi nyújtunk, és mi adunk neki, lehet, hogy a világ egyik legnagyobb cimbalmosa lenne.
5: Ugyebár én is zenés családból származom. Abszolút. Tehát, hogy én is már édesanyám hasában hallottam a zenét, ebben nőttem föl, nekem mindkét nagypapám egyébként cimbalmos volt, és ezt hallottam nap, mint nap. Andriska, a kisfiam, ugyanezt hallja. Igen. Tehát amikor még anyukája hasában volt, én zongoráztam neki minden nap.
0: Igen.
5: Tehát, hogy azért az nem lényegtelen, hogy valaki megszületik egy magzat, és ezt hallja, ebben nő föl. Azért ez szerintem nem múlik el nyom nélkül egy gyerekben. És amikor már odaér, hogy 5-6 éves, és elkezdjen bármilyen hangszeren játszani, addigra már van neki egy kialakult akár elképzelése is, mint ahogy például én is már 2 évesen én már hegedűművész akartam lenni, illetve akkor még hegedűművész akartam lenni, aztán persze változott a zongora irányába a kérdés, de szerintem ez nagyon-nagyon meghatározó, és azért sokat segít.
0: Abszolút.
5: Sokat segít.
0: Abszolút.
5: És hogyha az ember tényleg ebben a családban nő föl, és mondjuk látja, hogy az édesapja, mint ahogy neked is, megy muzsikálni nap, vagy a nagypapa megy muzsikálni, vagy a rokonok. Igen. Ezek mind nagy hatással vannak az emberre, és így fel sem merül, gondolom, az a kérdés, hogy hát akkor nem zenész leszek, hanem mondjuk
0: így van,
5: repülőpilóta. Ki kezdett el veled foglalkozni egyébként?
0: Apám. Uh-huh. Mindenképpen.
5: Mennyi idős voltál?
0: Hú, hát talán még 5 nem voltam, de 5 körül. Úgyhogy hegedű lett volna a hangszer, de nem nagyon sikerült, ügyetlen voltam és elejtettem. És a nagyapám azt mondta, na ez a fiú, ez nem lesz jó prímás, legyen cimbalmos, azt nem tudja összetörni. Na úgyhogy így lettem cimbalmos. A nagyapámnak volt egy vágott sarkú sundája, akkor úgy mondták, egy 7-es, ez a méretét jelezte, hogy aki még emlékszik ezekre a dolgokra, az tudja, hogy miről beszélek. Egy 7-es vágott sarkú sunda cimbalomja volt, és hát de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy mindig szemeztem bele, az a cimbalom egy külön szobába volt nekik, tehát azért akár hányszor beléptem a szobába, ja, hát azért azt hozzá kell, hogy tegyem, nem nagyon volt bejárása senkinek a szobába a hangszerhez, mert az azt nagyon féltették, nagyon vigyáztak rá, és az nem gyerekeknek való. Na de amikor oda jutottam a szobához, akkor mindig csodáltam, hogy mi ez az óriási dolog. Tehát azért egy abszolút egy érdekes dolog. A hegedű nem volt annyira ismeretlen, mert hogy ugye azt minden nap láttam, hogy gyakorolnak. Tehát apám is gyakorolt, és a nagyapám is gyakorolt. Uh-huh. És az valahogy jobban megszokott volt a hegedű. De a cimbalom viszont talán azért, hogy egy picit elzártabb dolog volt ugye ott a szobába, jobban fölcsigázott.
5: És akkor itt természetes volt, hogy akkor
0: abszolút,
5: a cimbalom lett a fő
0: hangszer.
5: Igen,
0: hát utána igen. Tehát azért mondom, hogy nem nagyon voltak bennem opciók, fölvetések, semmilyen más dolog nem volt. Ez így volt, ennek így kellett lenni, ezt, és utána ugye minden jött a maga útján.
5: És a hivatalos tanulmányok azok mikor kezdődtek?
0: Hát a hivatalos tanulmányok zeneiskolába én azt hiszem, hogy már az első osztállyal egyetembe beírattak. Uh-huh. Édesapámék, de ugye utána én bekerültem a Rajkó zenekarba, hála a jó Istennek. Uh-huh.
5: Mennyi idős voltál akkor?
0: Nem voltam még 11, de 11. Uh-huh. életében be voltam, de még nem töltöttem be. Ekkor felvételt nyertem, az akkor még világhírű Rajkó zenekarba.
5: Uh-huh. Tehát akkor több napig tartott a felvétel, ahogy már említettük ezt korábban.
0: Én úgy emlékszem, hogy egy hétig is tartott. Tehát annyi hegedűs volt, hogy az maga csak több nap volt, de annyi cimbalmos, annyi klarnétos, csellós, brácsa, hát ez egy szenzáció volt, egy szenzáció. Tehát már maga a felvételi, amikor az emberek gyülekeztek, voltak ismeretlenek, ismerősök, de azokat az ember, aki kívülről nézte ezeket a találkozókat, hát ez maga egy csoda volt. A felvételi napjai, azok az izgalmak, azok a kalandok, amik ebben együtt jártak, hát ez egy csoda, ez egy...
5: És hát egy nagy presztízs volt, tehát hogy akkor bekerülni a Rajkó zenekarba, az óriási dolog. Hát nyilván csak a legjobbakat vették fel az egész országból.
0: Csak is.
5: Hát Farkas Gyula azért ott tudott akkor még válogatni.
0: Hát nagyon-nagyon-nagyon nagy presztise volt ennek a dolognak. Tehát nem is tudom, hogy lehetne most ezt leírni a mostani fiataloknak. Hát most, drága Andris, képzeld el, hogy ugye pályatársaim, barátaim, de csak hogy egy pár nevet soroljak, akik akkor abba az időben bekerültek a Rajkó zenekarba, Ürmös Sándor, Vadász Károly. Hát most igazából nem is tudom, hogy miről kellene még beszélni. Tehát ilyen felhozatalak voltak, vagy Nagybőgőbe Losó Lajos, Mohácsi Tivadar, vagy hogy Brácsáról beszéljek, Ónodi Laci, Bakos Kálmán, Váradi Zoli, Kocsek, Rontó Robi, hivatalosan a becsületes nevén, elnézést kérek, Robikám. Úgyhogy, hát ilyen emberek, hát Lukács Csabi, hát, Seres Vili,
5: hát a szakma csúcsát képviselik ezek az előadó művészek.
0: Így van. Ezek az emberek lettek ma a szakma csúcsa. Így van. Tehát ilyen emberek mentek akkor felvételizni.
5: És mennyi időt töltöttél egyébként a Rajkó zenekarban?
0: Én nem sokat, mert nagyon rossz gyerek voltam. Én 11 hónapot, talán az egy évet nem haladtam meg, mert én már akkor is kiszögdöstem, így románsan mondva, mert ott mellettünk, ugye a Rottenbiller utca 16-22-ben volt a Rajkó zenekar székháza, és a Hágiba muzsikát, képzeld el, a járókkal. Hát ezt nem tudom elmondani, ugye, hát hogy nekem ott kellett lenni. Igen, gondoltam én. Aztán az igazgató nem így gondolta, mert ugye ő közben a rendőrségtől, mentőtől elkezdve mindent hívott szegény. Hát ugye most egy 11 éves gyerek után milyen aggodalom van, meg milyen felelősség. Tehát én ezt akkor nem tudtam fölmérni. Én bekerültem akkor ott egy közegbe, egy este, és én még olyan varázslatot, olyan csodát, hát szakmailag nem tudom leírni, csak amit éreztem, ugye, mert egy 11 éves gyerek, aki azt mondja, hogy ért a zenéhez, szerintem az füllent, ugye. De az életérzést, amit kapott akkor, azt nem tudja elfelejteni. És hát ez az életérzés reggel 8-ig tartott, ugye addig nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenézni az igazgató úrnak, úgyhogy úgy döntöttek, hogy hazaküldenek.
5: Sárospatakra.
0: Uh-huh. Igen.
5: De az nagy dolog egyébként, hogy elengedtek egyáltalán a családból, a féltő családból. Habár akkor az, hogy egy épületben volt a kollégium és az iskola, igen, akkor az nagyon sokat igen. számított.
0: Féltettek, de hát a Rajkózenekar, de hát most a Rajkózenekar, na viccelünk, hát most a Rajkózenekar, hát persze, hogy féltettek, de azért közben meg a szívükbe öröm volt. Hát uh-huh. Olyannyira, hogy anyámnak nyugtatót kellett bevenni a felvételi után, mert nekem rögtön megmondták, hogy felvettek. Tehát nekem nem értesítőt küldtek, hanem ott azon Nagy Ula bácsi megmondta, hogy föl van véve. Kijött, gratulált anyámnak, és anyám olyan izgatott lett, hát annyira örült, ugye, mint ahogy beszéltük az előbb, hogy olyan tömeg, és akkor őt megszólítja a Farkas Gyula, hát ez egy irgalmatlan nagy dolog volt. És amikor kidobtak, azért még ezt elmondanám, akkor oda kellett állnom a Gyula bácsi elé, nagyon szégyellős voltam, mert ugye kisgyerek is voltam, akkor tanultam meg 11 évesen, hogy mindig az ember, akivel beszél, a szemébe néz, mert mindig lefelesítettem az arcomat, de szégyellőségemben. És akkor azt mondja nekem, öcsi, akkor valakivel beszélsz, akkor a szemét néz, mert azt hiszik, hogy sunyogsz. És csak úgy ő másképp adta elő, és én azóta úgy beszélgetek mindenkivel, hogy a szemébe nézek. És az volt az áró mondat, hát sajnos, egyébként jó tanuló voltam az iskolába is, ami ritka volt azért abban az időben, úgy egész őszintén bevalva, de tehetséges zenész palánta is voltam, és azért ezt tudta mindenki, pláne Gyula bácsi, és azt mondta nekem, uraim, erről az emberről még hallani fognak. Ez így váltunk el. Uh-huh. Úgyhogy...
5: Most pedig hallgassunk egy kis zenét Jónás Géza előadásában, Seres Rezső Szomorú Vasárnap című művét hallgathatjuk meg.

0: a mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat.
1: Hát a Rajkó az egy különlegesen építő jelleggel volt, ugye, és nem csak a zenéről beszélünk itt egy Rajkó zenekarnál, hanem a közösségi erőről, vagy egyáltalán az, hogy megtanították az embereket, hogy kell viselkedni, vagy hogy egy étterembe, ugye, hát volt egy ifjúsághotel nevezetű szálloda, ahova úgymond jártak minden este muzsikálni a fiatal Rajkó zenészek, és előadást adtak, de hát közben meg a kávéházi cigányzenét gyakorlatra jártak minden este. Tehát ez egy komplex dolog volt a Rajkó zenekar. Egy komplex dolog volt a viselkedés kultúrától, a zenei kultúrától elkezdve, az életre való felkészítés, a külföldön való tartózkodástól, a becsomagolástól, a fogmosásig, a mindent is, mindent egybefoglalóan tanítás volt, amire fölkészítették a fiatalokat. Tehát ez egy hihetetlenül nagyon-nagyon jó találmány volt. És nagyon jól működő iskola volt.
0: Gyula bácsi tanította a zenekari foglalkozásokat.
1: Igen.
0: Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy akkor ő is tanított téged.
1: Hogyne.
0: Hogyan emlékszel rá?
1: Júj, nagyon szigorú volt és csúnya szájú.
0: A kulcsra emlékszel még?
1: Hogyne, hát akkor a kulcsomója volt, hogy ez volt, hogy egy pár szó elrepült, úgyhogy hogyne.
0: Egy körte alakú fakörte volt.
1: Igen,
0: volt mindenki mesél róla, a legendákat zengenek erről a bizonyos.
1: Arra is emlékszek, amikor az egyik barátunknak a földön csúsztatta vissza a hegedűjét. Úgyhogy egy kivételes ember volt, de egy csoda ember volt. Mm. Egy csoda ember volt. Tehát ő neki a gyerek nevelés, meg a muzsika, ez a két dolog, ez ebből egy csoda volt. Tehát én azt mondom, aki nem ismerte, el se tudja képzelni. Uh-huh. És hogy elment, hogy mennyivel szegényebb lett a világ nélküle. Óriási veszteség. És hogy azóta se jön Farkas Gyula. Tehát nem született, azóta sincs olyan ember, aki úgy képviselni ezt a dolgot, ahogyan ő.
0: Nem tudom, mit szólnának a mai neveléspedagógusok az ő módszereihez, hiszen ezért nem volt annyira gyerekbarát, mint ahogy ezeket halljuk is egyébként. Viszont mindenki ódákat zeng róla, de tényleg. Tehát szükség volt akkor erre a vasszigorra, amit ő képvisel?
1: Bizonyára. Uh-huh. Hát most azért elnézést kérek mindenkitől, vagy ha nem úgy fejezem ki magam, akkor azért is elnézést kérek. De most képzeld el azt, hogy tömegesével, százával jönnek föl vidékről, faluról, össze-vissza cigánygyerekek, akik még egy kicsit csiszolatlanok, neveletlenek, stb. Hát ugye ott azért kell egy erős kéz, mert ha nem, akkor elveszik. Tehát a rosszaságban, gyerekeknek a rosszaság, amikor egy gyerek megérzi, hogy nem erős kezű a tanár vagy a nevelő, akkor sajnos a fejére nőnek. Tehát ez a tapasztalat. Hajlamosok voltunk, vagyunk rá, vagy nem tudom, hogy mondjam, ugye nem akarok általánosítani, mert természetesen muzsikus gyerekben is volt jól nevelt, meg visszahúzódó, tehát nem lehet általánosítani. Na de azért a nagy többség szertelem volt, hogy nagyon szépen fejezzem ki magam. És igen, mindenképpen szükség volt erre a szigorra. Nekem volt az általános iskolában is egy tanárom, aki alacsony növésű volt, és földrajzot tanított. És neki is volt egy-két érdekes mondata a tanítás közben, már így, hogy néha elbicentette magát csúnyául, de nagyon szigorú volt. Kokikat adott, meg ilyen kis bottal néha rásózott a fejünkre, ugye 150 centi volt, mit tudott volna velünk kezdeni, de senki nem mert neki szólni, vagy visszaszólni, vagy hogy őt szerették a legjobban. Tehát más tanár soha semmit nem bántott, soha ilyen atrocitás idézőjelben nem ért egy diákot se, és mégis ő volt a kedvenc tanár. Gyula bácsi esetében ugye még ezt meg tízszerezve, meg százszorozva, meg ezerszerezve, nagyon szigorú volt, hogy néha csúnyán elszólta magát, egyébként meg nem hiszem, hogy annyira ismeretlen volt a cigány gyerekek számára, az egy-két csúnya szó, hát na most, ha egészen őszinték akarunk lenni. Muszáj volt, de ő egy, én most már így és innen feltételezném azt, hogy ez a fajta szigor is tudatosan volt, mert ő azt tudta, tudta, hogy itt másképp célt nem tud elérni. De elérte a célját. És na most, kedves Andris, hogy mit mondol egy emberről, mit élt, vagy mit számít az élete után? Hát ezt, hogy bejönnek egymás után az emberek, és odákat zöngenek
0: így
1: róla.
0: Van, így van. Említsük meg azért azt is, hogy kiktől tanultál ebben az időszakban.
1: Elsősorban ugye Farkas Zsula bácsi volt a zenekari oktatónk, és nagyon hálás vagyok, és nagyon jó szívvel emlékszem a cimbalom tanáromra, aki klasszikus zenét is tanított, a Tóth Elek tanár úrra. Uh-huh. Úgyhogy ők ketten nagyon fontos és meghatározó alakjai voltak a zenekarnak. Hát ugye Gyula bácsi az már maga egészében a zenekart, meg a saját szerzeményeket, meg az átiratokat, meg a mindenhez is való hozzáállás fejlesztése volt. Ugye a cimbalmosoknak meg az effektív hangszeres tudást, meg a tanulást, azt az Elek tanár úr biztosította.
0: Miután befejezted a Rajkó zenekarban a tanulmányaidat, visszatértél Sárospatakra. Ott milyen lehetőségeid voltak?
1: Egy szóval megmondva, semmilyen. Úgyhogy nagyon gyorsan elköltöztünk Budapestre. Amiért mai napig nagyon hálás vagyok apámnak, hogy ezt a döntést meghozta. Mert ugye azért ez egy áldozat, tehát azt valljuk be, hogy egy ember, aki a fél életét leélte egy kisvárosba, meg volt neki szokva a napi rutin, megfogja magát és elköltözik egy több milliós fővárosba, tehát azért ez egy áldozat, ott hagyta a szüleit, testvéreit, csak azért az a cél mozgatta legfőképp, hogy a gyerekéből jó zenészt faragjon. Úgyhogy visszaköltöztünk úgymond Budapestre.
0: És itt milyen lehetőségek vártak?
1: Itt abban az időben olyannyira tele volt lehetőséggel ez a zene, meg ez a város, hogy pár nap múlva már mentem is muzsikálni. És még igazából, hát most 10 éves gyerekről beszélünk, ugye, még nem hogy a tojáshéj, de még a kakuk tojáshéj is rajta volt a hátamon, úgyhogy nem nagyon beszélhettünk még igazi tudásról. Persze tehetség volt, de hát tudás nem volt. De mégis voltak aranyos, idősebb zenész kollégák, akiknek helyeik voltak, vagy helyettesítések voltak, és beugrók kellettek, és a fiatalokat támogatták, mert tudták, ugye, hát, hogy a fiatalokat be kell vonni, mert majd később ezekből a fiatal gyerekekből lesznek felnőtt zenészek. És segítettek, ha az ember tényleg odafigyelt rájuk, akkor ugyanúgy tőlük is lehetett tanulni zenét, viselkedést, minden mi egymás. Nagyon, nagyon, nagyon nagy, óriási különbség volt Budapest és a többi város között, mert igazából hát Sárospatak olyannyira kis város volt, hogy az 15 000 fős városról beszélünk, ami egyébként egy gyönyörű város, hát aki járt ott, az tudja, meg egy történelmi város, de ilyen szempontból, tehát zenében való tanuláshoz, tehát az nemhogy nem volt elég, semmilyen nem volt. Tehát itt az úgy is fogalmaztuk, hogy aki nem járt Pesten, az nem járt a tisztító tűzbe. Tehát ahhoz, hogy valaki igazi zenész legyen, muszáj, hogy Budapestre kerüljen. De én azt hiszem, hogy ezt sok más ember is alá tudja támasztani, mert nem én vagyok az egyedül, aki vidékről jött Budapestre, hogy zenészé váljanak, meg jó zenészé, meg a lehetőséget, hogy megtalálják, megkeressék és megtalálják. Sok 100 család van, aki elindult azért abba az időbe.
0: Természetes, hogy szükség van egyfajta gyakorló helyre ahhoz, hogy az ember elsajátítsa ezt a szakmát. Hiszen ezt iskolai keretek között akkor még csak a Rajkóban tanították, aminek szintén volt ugyebár egy gyakorló iskolája, mondjuk így, illetve gyakorló műhelye, a Hoteli Fiúság, amit szintén megemlítettünk. Tehát az, hogy ezek a gyerekek minden nap muzsikáltak, és tanulták a szakmának a trükkjeit,

0: Nagyon rányomja a bélyegét a következő generációra.
1: Igen.
0: Beszéljünk egy picit arról is, hogy 10 éves korodban kikkel muzsikáltál, kik voltak azok a nevek, akikre büszke vagy még a mai napig?
1: Hú, hát nagyon-nagyon sok emberrel muzsikáltam. Uh-huh. 18 évesen kezdtem be a Kulacs étteremben ifjabb Róka Sándorhoz. Tehát az egy óriási dolog volt, ugye, mert a Róka Sándor az egy etalon volt, ugye. Hát az,
0: így van.
1: Nem is tudom, hogy mit kell még ehhez hozzátenni. A kocsi basszolt, a otthon a Magnó basszolt, a Járóka, Járóka, mivel Járóka. Ugye Pest amúgy is Járóka orientált volt, és 18 évesen a Kulacs étterembe bekezdtem Járóka Sándorral.
0: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
1: Hát ez egy hogy is mondják a mai, nagyon szépen mérföldkő, de hát...
0: ez finoman van kifejezve.
1: De természetesen nem, hát ez egy óriási dolog volt. Uh-huh. Óriási dolog, egy óriási megtiszteltetés. Hát ugye tényleg, hogy nem fanok voltunk, hanem a csodálói. Tehát ez egyszerűen voltak olyan fiatalok, akik még a cigarettázását is akarták utánozni, meg a menését, meg hát bele volt szédülve mindenki, annyira maga a jelenség is olyan volt a Róka Sándornak. De 10 éves koromban már, amiért ismét csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, játszottam ifjabb Sánta Ferenccel is. De játszottam Lendvai Csócsi Józseffel is 10 éves koromban. Tehát mondhatni azt, hogy 10 éves koromban már nagyon-nagyon komoly nevekkel együtt játszottam. Nagyon hálás vagyok a sorsnak. Uh-huh. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a lehetőséget megkaptam. Ezek elkísérnek, ezek az élmények a sírig egy embert, én úgy gondolom.
0: De hát aztán, hogy én kiemeljek néhány nevet még azok közül, akikkel muzsikáltál, nyilván számos prémással játszottál, de többek között Lakatos Miklós, Kálai Kisernő, bocsánat, mint tarnétművész, Boros Lajos, Lakatos Robi, akivel most ugyebár nem sokára fel is lépsz megint egy színpadon, Sárközi Lajos, és hát Járóka Sándor, akiről már beszéltünk, és akkor még sorolhatnánk.
1: Igen, hát még volt sok, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy úgy egészében hálás vagyok Istennek mindenért. Mert ugye régen volt egy olyan közmondás, amikor még ez a zene nagyon élő volt, akkor azt mondták, hogy az nem is lehet jó tagember, aki egy emberrel muzsikált egy prímással.
0: Most pedig következzen Jónás Géza címbalom művésztől, Édesanyám, kössön kendőt.

0: Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúm második részét hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a folytatás érdekében.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100,3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak. Latino, Margali, Latino, Margali,

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegségmenedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át, a korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a Tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőiről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 28-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Nótár Ilona kulturális antropológus, író, a mai vendégem, akinek a Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. A Tudatos Életre Nemre is programjának mottója. Beszélgettünk a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek számára készült programról, az életéről és gondolatairól. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, Ilona, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: Hadd idézek tőled, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. Ez a Tudatos Életre Nevelés programodnak az egyik mottója. Beszélj nekünk erről egy picit, mit akar ez?
5: Igen, A Tudatos Életrenevelés Program az egy oktató program, mégpedig kifejezetten a hátrányokkal küzdő gyermekeknek, a hátrányos településeken élő gyerekeknek, illetve a kulturális különbözőségekből adódó gyermekek számára fejlesztettem ki ezt a programot. Magyarországi tengeren túli amerikai és európai útjaim során összeszedett tudásommal ráépítve a harlemi módszerre, a KIP módszerre, de a helyi keresztúri módszerre is. Szóval minden ismeretemet összeszedve próbáltam egy olyan játékos programot kialakítani a gyermekeknek, amely merőben más, mint a általános iskolában vagy a középiskolában tanult frontális oktatási módszer. Nincs is nálam frontális oktatás, hanem egy partnerelvű és interaktív programról van szó, ahol a gyermekek vannak a középpontban, tehát míg általában az iskolában a tantárgyakon nál kiírt órák viszik az óra menetét, a vázát, addig nálam mindig van óraterv, de az folyamatosan változik ahhoz alakítva, ahogyan a gyerekek beérkeznek, ahogy az igény jelentkezik, mutatkozik. Szóval ez egy nagyon éber jelenlétet kíván a tanártól, és mivel interaktív, mindig van lehetőség a visszajelzésre is, hogy a gyerekek értik-e, érzik-e, akarják-e, tudunk-e ezen a vonalon haladni, és nagyon sok interaktív, rájuk visszamutató feladat van. Tehát gyakorlatilag ezek az órák nem csak róluk szólnak, hanem saját magukkal dolgozunk. Tehát én csak akkor tudok haladni, ha ők beleadják önmagukat, azt viszont kérem. Viszont nem kívánok tőlük komplex matematikai feladatot, sem azt, hogy mondják meg, hogy ki volt Berzsenyi Dániel, az sokkal jobban érdekel ezen az órán, hogy ki vagy te, miért vagy itt, mik a terveid, miért nincsenek, hogyan akarod elérni, hogyan tudok ebben neked én segíteni, mit kell tenned, hogy megtedd, mit jelent a család, mit jelent a szerelem, mit jelent az, hogy prevenció, tervezhetsz-e, van-e jogod hozzá, milyen is vagy te valójában, mik mozognak benned, miért akadsz el, hogyan tudunk ezen túljutni, hogyan lehetsz sikeres, mit jelentenek az iskolai lépcsőfokok. Szóval ilyen gyakorlati dolgokról beszélünk, amely hozzá segíti a gyerekeket saját maguk megtalálásához és a sikereik eléréséhez. Imádom ezt a programot.
4: De tulajdonképpen ez egy személyiségfejlesztő tréning valahol, és ez hogyan működik órai kereteken belül? Tehát az iskolai órarendbe hogyan lehet ezt beilleszteni?
5: Modulrendszerben kell gondolkodni, tehát azt jelenti, hogy a témák több altémára vannak beosztva. Általában úgy nagyon sok verzió létezik, ahogy ez tud működni az iskolában. Általában az igazgatók, a vezetők azt szokták mondani, hogy betesszük az óra rendbe, és akkor ez ott lesz mondjuk boldogság óra néven, vagy tent néven, attól függ, és akkor minden héten kötelező óra rendben benne van, de van úgy, hogy teljes mértékben az órákon kívüli szabad foglalkozásoknál valósul meg, amik aztán egy idő után bezárulnak, és egy zárt közösség jön létre, hiszen egymásra építve dolgozunk, egy ideig nyitott, és aztán pedig már a megtapasztalt, a megszerzett tudásra építünk. Szóval lehet délelőtti, délutáni elfoglaltság is, 40 percben is megvalósítható, vagy másfél órában, természetesen szünettel, és mondom, egész éves programba beépíthetően.
4: És ez milyen korosztálynak szól?
5: Ez a felsős általános iskolásoknak, tehát mondjuk ilyen 11-2 éves kortól már gyönyörűen működik tényleg a konfliktuskezelés a 11-12-eseknél, az érzelmek feldolgozása, ki vagyok én, nagyon-nagyon szuperül tud működni, egészen 18-19 éves korig, hiszen a programnak az egyik nagyon fontos célja, hogy segítsen a roma és nem roma gyerekeknek abban, hogy ne bukjanak ki az iskolából, hiszen Magyarországon óriási a roma gyerekek lemorzsolódási aránya, ahogyan kikerülnek a kötelező, vagyis 16 éves korig tartó oktatási rendszerből, kipottyannak, már akkor kipottyanóban vannak, amikor még nem töltik be, és aztán pedig teljesen magára hagyja őket a rendszer, egy olyan légüres térbe kerülnek, ahol a tanároknak nem tud elég fontos lenni az, hogy ők elvégezzék, nincsen rá képességük, energiájuk és idejük, hogy a hátrányokat ledolgozzák velük, és nincsen olyan szociokulturális megközelítés, amely ugyanakkor, amikor segíteni őt és megerősíteni őt az identitásában és a kultúrájában, ugyanakkor segít ledolgozni azt a hátrányt például, hogy nem tudja az időt rendszerében értelmezni, reggel 8-ra be kell érni, 12-20-ig tart az óra, szóval ezeket megtanítani neki, vagy azt a hiányt pótolni, hogy nem tud otthon jó minőségű ételt magához venni, ezért fáradtabb, bágyadtabb, nem tud odafigyelni, vagy mivel otthon nincsen fűtés, vagy olyan a családi légkör, egy hős utcai gyerek, aki a kábítószer és a nagyon erős abúzus és erőszakosságnak a környezetéből jön, nehéz beültetni egy matek órára, vagy egy földrajz órára, és azt mondani, hogy mutasd meg, hol van Amerika, amikor ő tegnap nem aludt. Tehát ez a program az mind az a lényege, hogy figyelembe veszi mindezeket, hogy honnan érkeznek, és mivel érkeznek.
4: És aki mondjuk egy általános iskola felső tagozatából járó iskolás, bekapcsolódik ebbe a programba. Gondolom nem muszáj, hogy roma származású legyen, hanem általában ez hátrányos helyzetű gyerekeknek szól. Akkor ez miben segít nekik? Tehát, hogyha ezeket a hátrányokat tudatosítjuk bennük, akkor esetleg jobban figyelnek, vagy másként dolgozzák fel az ismeretanyagot, akár történelemből, vagy akár matematikából?
5: Igen, ezek a programok integrált programok, amik azt jelentik, hogy romák és nem romák számára hátrányos helyzetűek és nagyon jó helyzetben, pozícióban lévő gyerekeket is nagyon szívesen várunk. Teljes szívemből hiszek az integrált oktatásban, és nem nagyon preferálom a szegregált oktatást, természetesen. És hogy miben segíti őket? Azt tudnám először mondani, hogy a legnagyobb megdöbbenésem, amikor a programot elkezdtem oktatni, az az volt, ahogy láttam a gyerekek ledöbbent arckifejezését, amikor azt kérdeztem, hogy és mit gondolsz te erről? Vagy és neked mi a véleményed? És te hogy érzed magad ebben a helyzetben? Mert ezeket a gyerekeket senki nem kérdezi meg erről, hogy te mit szeretnél. És fel vannak háborodva, néha dühösen mondják is, hogy én mit szeretnék? Én semmit nem szeretnék. Én nem akarok semmit. Én egy senki vagyok. Én egy semmi vagyok, és egy semmit tudok. És akkor elkezdünk azon dolgozni, hogy te értékes vagy. És minden, ami kijön a szádon ezen az órán, az értékes lesz, csak engedd ki. De mit engedjen ki? Eddig nem is tudta, hogy volt hangja. Nem is tudta, hogy vannak szavak benne, hogy azok ki tudnak jönni. És először a dühtől, az elkeseredettségtől, az elutasítottságtól, az aktív ellenállástól el kell jutnunk oda, hogy elhiggye, hogy ez az óra érte van, és ez az óra annyira lesz értékes, amennyire ő hajlandó kivenni belőle az értéket. Mert én nem tudok dolgozni csak vele. Még egyszer mondom, engem nem érdekel, hogy mennyi gyök kettő, engem az érdekel, hogy te, neked mi a célod, és hogyan akarod elérni. Akkor gyere, rajzoljunk egyet, csináljunk egy ábrát, csináljunk egy montást, akkor állj bele ebbe a játékba, és próbáljuk ezt a feladatot, szituációt feldolgozni drámapedagógiás eszközökkel, akkor most gyere egy kis vitakultúrára, és érvelj emellett, és a másik mellett pedig állj ki. Szóval különböző direkt feladatokkal próbálom őket helyzetbe hozni, ami lássuk be, nagyon nehéz egy olyan közösségben, akik abban nőttek fel, hogy őket senki nem kérdezi meg. Amikor eljutunk addig, hogy megkérdezzük, akkor el tud jutni arra, hogy van véleménye, és ha tovább tudunk menni, ez egy hosszú folyamat. Még egyszer mondom, hogy én kettő alkalommal sajnos nem tudok csodát tenni, el tudok menni, kinyitni a szemeket, de gyakorlatilag mélyre szántó munkát nem tudok végezni, de egy hosszan tartó folyamat során azt látom, hogy onnantól, hogy évelején azt mondja, hogy jaj, ne! Már megint nekem kell beszélni, de most mit kell? Innen el tudunk jutni az óra végéig, hogy tudod, hogy az a fontos, amit te mondasz? Hát mondjad nyugodtan, így bátorítják a másikat, és egymástól a szót elvéve mondják a véleményüket, és mondják, hogy szeretnék menni szavalóra, Ilona néni segíte nekem felkészülni. Az a gyerek, aki azt sem tudta, hogy mit jelent egy versmondó verseny. Szóval nagyon szép dolgokat tudunk elérni, ha a gyerekek rájönnek arra, hogy mennyi minden van bennük, és azt még különösképpen szeretem, hogy az én óráimon azok is tudnak kiválóak lenni, és nagyon jól teljesíteni, akik a másik órákon bukásra állnak, vagy elmarasztalják őket. Úgyhogy ez az óra, ez az esélyekről szól, és az én foglalkozásaimon nincs olyan, hogy úgy jön be egy gyerek, hogy én vagyok a rossz gyerek, azt tudta, mert engem egy nem érdekel, hogy mi másik órán milyen a magatartása, szorgalma és képességei. Kettő, mivel a személyéből dolgozunk, és minden, amit kitesz az asztalra a személyéből, az értékként jelenik meg, nálam brillírozni tud. És ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy mikrofon tudok nekik adni, hogy fényt tudok nekik juttatni, hogy hangot tudok számukra biztosítani, és elkezdik az ő siker útjukat lépcsőnként elérni, és nagyszerű, hogy ebben részt vehetek.
4: Egy kényes kérdés, a finanszírozás. Tehát ez hogyan épül föl, ezt az önkormányzat, vagy az iskola finanszírozza órakereten belül, vagy hogy szokott ez működni?
5: Jó kérdés. Ülőn ott van Szomora Zsolt, aki egy nagyszerű cigányember, a Roma Kisebbségi Önkormányzatnak a vezetője már hosszú évek óta. Tényleg őszintén tudom róla elmondani, hogy az a munka, amit ő képvisel, az valódi művészet és minőség, és ebbe a munkába hívott engem le. Az én béremet, az óradíjamat, azt például ő oldja meg a Kisebbségi Önkormányzatnak a költségvetéséből, van, amikor az iskola tervezi be a programjába, és van olyan is, amikor az önkormányzat vállalja, hogy külső programként beviszi az én órámat, és akkor így finanszírozzák.
4: És milyen eredményeket sikerült eddig elérni?
5: Hál' Istennek vannak már olyanok, akik le is diplomáztak. Nem tegnap óta kezdtem ezt a szakmát, akkor innentől kezdve ez egyértelmű. És vannak olyanok, akik középiskolába járnak, vannak, akik egyszerűen csak jobban érzik magukat a bőrükben, és inkább elhiszik, hogy képesek lesznek majd jó kőművesek lenni, cukrászok meg, pékek meg, fogtechnikusok, tehát tényleg nagyon sok felé mennek el az én diákjaim, megmérettetik magukat különböző platformokon, most például két diákom volt nagyon sikeres résztvevője szavaló versenynek, de tényleg sokféle siker rátájuk van ezeknek a gyerekeknek, de azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami talán nem is látványos, vagy nem annyira mérhető, hogy boldogabbak, és sokkal önazonosabbak, és meg tudják fogalmazni, hogy mi az, amit ők szeretnének. És azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma abban van, hogy nem kérdezzük meg a gyerekeket, és azt neveljük belőjük, hogy van, aki képes valamit elérni, de vannak ők, akik viszont nem képesek semmire, és ezt valahogy elfogadja az oktatói részről a tanárok is, elfogadják, és a gyerekek is, és sajnos azt látom, hogy a szülők sem állnak ebbe bele, mert ez évtizedeken, generációkon átívelő diszkrimináció, bántalmazás, abúzus, rasszizmus, amelyben a szülők is elhiszik azt, hogy ők kevesebbet érnek, mint a nem roma társai, vagy nem csak roma, hanem nem menekült társai, hiszen hosszú évek óta foglalkozom menekült gyerekekkel, nem csak romákkal, afgánokkal, ukránokkal, örményekkel, spanyolajkúakkal, pakisztániakkal. Szóval nagyon sok gyerek, aki hátrányokkal küzd, az sok esetben kapcsolatba kerül velem, és sajnos ezért tudom, hogy a hátrányoknak a sora az nagyon hosszú, és nagyon szerteágazó és mély, és nagyon kevés idő jut arra, hogy közben ezek a gyerekek megszólaljanak, és esélyt kapjanak, hogy önmaguk legjobb verziói lehessenek. Sajnos az én programom egyedül én viszem, azért ezt még el kell mondani. Nem is országos program, úgyhogy tudom, hogy egyedül én nagyon keveset tudok tenni az ügy érdekében, de megteszem, amit tudok, és ebben van jó lelkiismeretem, bárcsak többet is tehetnénk. Itt tart Magyarország, ennyire van igény.
4: Egy picit térjünk vissza a gyerekkorodra, a gyökerekhez, hiszen ezek mind meghatározóak, és nagyon kíváncsi lennék, hogy honnan jutottál el akár a doktoriskoláig, hiszen most éppen azt végzed, és ehhez a programhoz. 17 éves korod óta már önfenntartó vagy, és nagy családból származol.
5: Ez így van. 17 éves korom óta már egyedül élek, és egyedül fizetem az albérletemet, és dolgozom. Az a program, amiről előbb beszéltünk, a tudatos életre nevelés program, az pontosan azokra a szükségekre igyekszik választ adni, amelyeket én is tapasztaltam a gyerekkoromban, hiszen egy egy nagyon nagy számú cigány családból származom, 6 testvérem van, mi 7-en voltunk testvérek. Édesanyám nevelt fel minket javarészt olyan szegénységben, ami mostanra azért már szinte elképzelhetetlen, főleg a fővárosiaknak. Vidéken azért még egy-egy leszakadó településen tetten érhető ez a fajta szegénység, ami szó szerint a éhezést jelenti, a nélkülözést. Én kórosan vérszegény lettem azért, mert nem kaptam megfelelő minőségű és rendszeres táplálékot, amikor középiskolában voltam. Nem egyszer és nem kétszer volt, hogy a elájulás határán voltam az éhség miatt, és hogy 13 éves koromban én már dolgoztam, 15-16 évesen már éjszakán a gyárban dolgoztam, hogy kifizessem a bérletemre valót, hogy eljussak az iskolába, vagy egy nappal többet tudjak enni az iskolában, hogyha dolgozom. Szóval nekem minden forint, amit megkerestem, az konkrétan arra ment rá, hogy életben tudjam tartani magam. És sokan szokták kérdezni, de hogy mi vitt előre, és mi adott erőt, és egyébként nagyon egyszerű dolgok vezettek engem, soha nem akartam megváltani a világot, viszont nagyon érdekelt a világ, és az általános iskolai tanórákon, ahol egyáltalán nem fektettek nagyobb hangsúlyt rám, mint bárki másra, azért tanítottak arról, hogy milyen sokféle nemzet él a világon, és milyen sok színűek az emberek. Ez engem egyszerűen elkápráztatott, és azt mondtam, hogy én meg akarom ismerni a világot, és mondtam édesanyámnak, hogy anya, beszélnünk kell, mert nagyon fontos dolgot akarok mondani. Anyám fogta a fejét, és mondta, hogy ó, Istenem, már megint mi bajod van, a sírba teszel engem, neked mindig van valamid. És akkor mondtam, hogy én középiskolába akarok menni, és akkor anyu teljesen fel volt háborodva, hogy az nem lehet, mert mi cigányok vagyunk, és mi oda nem megyünk, nem mehetünk, nincsen lehetőség. Én vidéken nőttem fel, az még a sokkal inkább szegregáltabb lét volt, mint a fővárosban, vagy a nagyvárosokban. És mondtam, hogy de én azért megpróbálom, mert képzeld el, hogy különböző bőrszínű emberek vannak, anya, és nem csak barnák vannak, és fehérek, hanem feketék, meg sárgák, meg sokfélék. És akkor anyám nagyon félt, igazából rettegett, hogy elmegyek az ő biztonságos öleléséből a cigány telepről, és bemegyek egy olyan közegbe, ahol gádzsók lesznek, nem cigányok, és hogy hát engem bántani fognak. De én nem hittem anyunak, és nagyon-nagyon bíztam az emberekben, míg aztán elmentem az első nap a középiskolában, ez egy patinás gimnázium volt, nagyon jó, hírű, erős gimnázium, és akkor az első nap az osztályfőnök mindenkit köszöntött, gratulált, hogy bejutottunk, és kérte, hogy álljon fel, aki cigány. És akkor felállítottak is a nevem mellé filctollal, tettek egy C betűt, hogy mindenki, aki engem tanít, az tudja, hogy kivel áll szembe. És akkor minden napra jutott egy-egy gyűlöletbűncselekmény, van, hogy leköptek, van, hogy meg akartak rugdosni, van, hogy megkergettek. Szóval nagyon a bőrömre ment ez a dolog. Minden, amit anyu mondott, abban igaza volt, de nem mondtam el neki, mert tudtam, hogy másnap akkor nem engedne el iskolába. Melyik anya engedni el a gyerekét, aki tudja, hogy ha elmegy, akkor bántani fogják, és ő nem tudja megvédeni. De nem ülhült ki bennem ez a kíváncsiság, és a félelem nem tudott gyökeret verni a szívembe, talán Isten kegyelme miatt, és ezért tovább jártam iskolába, és azért mentem gimnáziumba, mert én tudtam, hogy a gimnázium után is tovább akarok tanulni, fogalmam sincs, hogy miért volt bennem ez a dacos elhatározás, hiszen a drága édesanyám, aki nagyon korán halt meg, neki nem volt meg a 8 osztálya sem, az ő édesanyja teljesen analfabéta volt, soha nem ismert egy betűt sem, és mondom még egyszer, hogy egyedül nevelt, nagyon szegények voltunk, semmi kultúrája, vagy hagyománya, vagy tradíciója nem volt annak, hogy bárki tovább tanul, egyszerűen csak én úgy éreztem, hogy szeretném megismerni a világot, és akkor hál' Istennek, ahogy nőttem fel, egyre több országban jutottam el, nagyon sok bőrszínű, nagyon sok kultúrájú, nagyon sok különböző tradícióból érkező cigány és nem cigány emberrel találkozhattam, és azt kell mondanom a kedves hallgatóknak is, hogy a világ gyönyörű.
4: Végül is első generációs diplomás lettél a családodban.
5: Így van.
4: És elsőként, ezt azért fontos megjegyezni, tehát első diplomádra az Eötvös Loránd Tudományegyetemben tanultál, ahol kulturális antropológia szakon végeztél végül is. Hogy választottad a kulturális antropológiát?
5: Igen, mesterszakon voltam ott, és egyébként újságíróként dolgoztam már előtte sok éven keresztül, és amikor 13 éves koromban megkérdezték tőlem, hogy mit akarok csinálni, természetesen nem tudtam. 18 évesen sem tudtam, de annyit tudtam, hogy segíteni szeretnék az embereknek, azoknak, akik hasonló környezetben jönnek, mint én, hogy megmutassam, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy egy olyan fal van előttünk, ami ledönthető, és nem akartam magamnak ezt a sikert. Hogy csak én vagy, meg tudtam jól, őszinte voltam magammal, hogy azért is tudom, hogy lehetséges, mert én nem vagyok semmiben különlegesebb, mint a többiek. Egyszerűen csak elkezdtem, és elhittem, hogy lehetséges. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ez a kötelességem is, hogy elmondjam, hogy annyira vagyok különleges, amennyire az a sok-sok szegény sorsú cigány ember mindaz, akik elkezdenek hinni önmagukban. És nem tudtam még a módját. És akkor elkezdtem újságíróként, aztán elmentem a Semmelweis Egyetemre szülésznőszakra, ahol amikor már tényleg mindenki biztos volt benne, hogy onnan én ki fogok bukni, úgyse fog menni, nagyon nehéz, nem tudom megcsinálni a gyakorlatot, erre rácáfolva tényleg majdnem kitűnő eredménnyel végeztem minden évben, és a kulturális antropológia az volt, mindig is úgy éreztem, a minden kisebb utamnak az eredőjéből ebbe a folyóba vezetett az utam, hiszen ez arról szól, hogy megismerjem a különböző kultúrákat, és közel hozzam egymáshoz, és bemutassam azokat egymásnak, tehát hídépítő lettem a társadalom keretei között. Úgyhogy a legjobb döntés volt számomra, és a mai napig nagyon büszke vagyok rá, hogy ott végezhettem, és antropológusnak mondhatom magam. Egyébként most pedig doktorandusz vagyok a Veszlin Társadalomtudomány, és maradtam a mesterdiplomám témájánál, a nőkről készítem a kutatásomat.
4: Milyen kihívásokkal szembesültél akkor, amikor roma származású nőként egyedül költöztél Budapestre? Viszonylag fiatalon megházasodtál.
5: Így van, így van. Hát azt azért érdemes rólam tudni, hogy én egy nagyon szigorú keresztény elvek mentén nevelkedtem fel, és maradtam is, tehát nem... Azt hiszem, hogy a Dik Rádió hallgatóinak azért nem lesz idegen az, hogy szüzen megy valaki férjhez, vagy tisztán adja oda magát a másiknak, és hogy a legfontosabb értékek egyike az anyaság, és az házi munka, az asszonyi teendők ellátása. Én ezt az örökséget kaptam édesanyámtól. Úgyhogy ha 17 évesen megkérdezték, hogy mi a leghőbb vágyam, akkor én 17 évesen azt mondtam, hogy az, hogy anya legyek, hogy olyan legyek, mint az anyám, aki az alfa meg az omega volt. Emlékszem, hogy nagyon szegényként az utcán, a cigánytelepen összeültünk esténként a tesóimmal, és beszéltük, hogy ki szerintünk az akkori világ szerint, ami még internet nélkül volt, és a tévé is alig, ki a legszebb a világon, és teljes meggyőződéssel mondtuk, hogy az édesanyánk. Tehát, hogy én ebben nevelkedtem fel, és ezt az örökséget átvéve lettem nagyon korán anya, hiszen 19 évesen megkérték a kezem, 20 évesen férjhez mentem, 21 évesen meg is szültem az első gyerekemet, és 23 évesen a másodikat, és ennyi volt a családos karrierem. Úgyhogy egy hagyományos cigány háziasszonyként igyekeztem élni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már akkor is kikilógtam ebből a sorból, hiszen az anyósom azért mindig megjegyzést tett arra, hogy minek ez a sok iskola, és emlékszem, hogy a sógornőm is egy hagyományos értékekkel bíró cigány asszony volt, és nagyon büszkén mondta az anyósomnak, amikor én nem voltam bent a konyhában, de pont meghallottam, hogy ő nagyon büszkén mondta, hogy ő nem tanul tovább középiskola után, mert neki a család a legfontosabb, éppen már csak az a mondat hiányzott, nem úgy, mint nekem, aki viszont tovább tanulok, és nem elég egy iskola, hanem megyek. Ezt nem értettem, ugyanúgy nem értettem, mint amikor az anyukám azt mondta, hogy ne menjek tovább tanulni, mert hogy az nem nekünk való, mert cigányok vagyunk. Valahogy én mindig azt éreztem, hogy De ez a cigányoknak is való, hogy én attól nem leszek kevésbé cigány, hogy én attól nem leszek rosszabb cigány, hogyha elmegyek középiskolába, vagy egyetemre, csak egyszerűen ez az út még járatlan, nem ismerjük, én szeretném bebarangolni, és ti meg családom, ti meg közelvalók hozzám, higgyetek bennem, hogy én nem fogom elveszteni önmagam, én nagyon is jól tudom, hogy ki vagyok, és egyébként ezt szeretném is elmondani, hogy ahogy teltek az évek, és egyre több diplomám lett, és kemény fedelű oklevelem, azt hiszem, hogy én egyre erősebb lettem a roma identitásomban, és ha bár az utam elején az édesanyám és a családom is azt gondolta, hogy én elgágyósodom, és meg fogom tagadni, vagy legalábbis nem tartom majd annyira fontosnak és értékesnek a roma identitásomat. Azért szerintem nagyon is sikerült rájuk cáfolni, és meggyőzni őket arról, hogy hát ha valaki igazi cigány, akkor az én vagyok, és hogy ebben fogom felnevelni a gyerekeimet is, és ez nagyon fontos nekem. Főleg fontos ebben az időszakban, amikor már hosszú évtizedek óta csak azt halljuk, hogy a cigány egy citokszó, valahogy én abban nőttem fel, hogy cigánynak lenni különleges, meg nagyszerű, meg egyéni, és hogyha bármikor választhatnék egy másik náci

0: Nagyon tiszteletre méltó, de nyugodtan választhattok bármilyen másik utat itt, és abban is támogatni foglak titeket. Főleg azért, mert még egyszer mondom, hogy ahogy az évek mentek előre, azért én ezt a hagyományos cigányasszonyi képet egyre tágabbá és tágabbá tettem magam számára, mert számomra így volt élhető, elviselhető, és számomra így volt megelégítő és boldogsággal töltött el.
1: És mi inspirált arra, hogy szülésznővé válj, és hogyan befolyásolta esetleg a saját szülési élményedet? Hiszen alapvetően elsőként szülésznőnek tanultál.
0: Nagyon konkrét oka volt annak, hogy én a szülésznői szakmát választottam, mégpedig az, hogy nagyon szerettem volna jó anya lenni a gyerekeimnek, na jó, a legjobb szerettem volna lenni, mert hát ők a legjobbak a világon, és nagyon sokszor kérdeztem az orvosokat, egy milliárd kérdés volt a fejemben, és soha nem kaptam választ, és nagyon sokszor kaptam ezt a degradáló megjegyzést, hogy minek nekem azt tudni, és például volt olyan, hogy már én veszélyeztetett terhes voltam, és nagyon sokat voltam sajnos kórházban. És betettek engem egy cigány kórterembe, én ezt onnan tudtam, hogy már vezettek volna be a kórterembe, amikor szólt a főnővére, az egyik nővérnek, hogy hát Marika, hova teszed? Hát ő C. És betettek egy cigány kórterembe, amin én nagyon csodálkoztam, egyáltalán nem bántott, ha cigányok között vagyok, csak nem értettem az okát. És akkor az utolsó két hétben megérkezett az én régi osztálytársam, akivel nagyon jóba voltunk, ő nem volt cigány, és ő persze hozzánk akart jönni. És képzeld, András, nem engedték hozzánk, mert ő nem volt cigány. És akkor én akartam kimenni a C-kórteremből, de engem nem engedtek ki. És akkor az a fura helyzet volt, hogy egy kórházban szültünk majdnem egyszerre, de elválasztottak minket csak azért, mert különböző nációból érkezőnek gondoltak minket. És akkor én azt gondoltam, hogy na, ha nem adtok nekem választ, és hogyha folyton elválasztatok, akkor majd én megyek közétek, és megtanulom a válaszokat, és majd én kijárom az útját, hogy másnak is legyen egyenlő esélye. Úgyhogy engem ez a nagyon konkrét kérdés és kéte indított az utamra, a Semmelweis Egyetemre, és amikor olyan 27 éves voltam, akkor a Semmelweis Egyetemen talán harmadikos lehettem a szülésznő szakon, amikor én már éreztem, hogy mik lehetnek a óriási problémák, amin elcsúszik a kommunikáció, hiszen előrehozott gyakorlataim voltak, és többlet gyakorlatom volt, kértem a szülészeten, hadd dolgozhassak egész nyáron is ingyen, nagyon szuper volt. El kell mondjam, hogy az életemben annyi töménységű, kegyetlen diszkrimináció nem ért soha, mint akkor, pedig engem nagyon sok diszkriminációért lépten és nyomon, hiszen állandóan a nem cigányok közösségébe tévedtem én a tanulmányaim kapcsán, tehát ahol meg lehetett találni a diszkriminációnak, a sajnos meg is talált, de soha annyival nem találkoztam, mint az egészségügyben, és habár én is fehér ruhában voltam, nagyon kirekesztő módon álltak hozzám, hogyha megengeded, mondok még egy példát. Például az volt, hogy én is ott voltam természetesen, ahol az orvosok és a nővérek egy helyen vannak, ez egy ilyen beszélgetős rész volt, egy ilyen tárgyaló rész, de oda nem mehetett senki más, csak az egészségügyisek természetesen. És akkor jött egy doktor, aki külföldi útjáról tért haza, és hozott egy ilyen tál gyümölcsöt, külföldi egzotikus gyümölcsökkel, füge, meg mit tudom én. És akkor így egyenként ő a tállal körbe kínált mindenkit, és amikor odaért hozzám, akkor átemelte a fejem felett. Nagyon kellemetlen volt egy másik teljesen nonsense, vagyis érthetetlen helyzet, amit a mai napig nem tudok megmagyarázni, hogy ez hogyan történhetett meg, de hát megtörtént, mert velem történt meg, hogy beszélgettünk, egy ilyen hármast alkottunk, egy orvos, egy szülésznő volt, és én ilyen egymással szemben álltunk, és akkor az orvos és a szülésznő mondott egy történetet, amivel én teljesen tudtam azonosulni, és teljesen hétköznapi módon megerősítőleg én is hozzá akartam szólni, hogy igen, ez így volt nálam is pontosan. És képzeld, úgy tettek, mintha nem lettem volna ott, pedig csak hárman voltunk ott, és olyan szinten ignoráltak, mint hogyha negálták volna az én személyes jelenlétemet. Szóval nagyon nehéz és nagyon kemény volt. Ez a tapasztalat vezetett engem oda, hogy elmentem a Semmelweis Egyetem rektorához. Nem tudom, hogy volt bátorságom, mert egy kis hülye cigánylány voltam még akkor is, de elmondtam neki, hogy én azt gondolom, hogy tanítani kéne.

0: az egészségügyiseket egészségügyi kommunikációra, konfliktus kezelésre, mert szerintem nem abból fakad a legtöbb konfliktus, hogy gyűlölik a cigányokat az egészségügyisek, hanem abból, hogy nem értik. Hogy például az, hogy hangosan beszélnek a cigányok, sokkal hangosabban sokszor, mint a nem cigányok, az nem abból fakad, hogy ölni készülnek, hanem abból fakad, hogy ez a habitusok egy olyan történelmi háttérrel bírtak, amikor az, hogy el tudják adni a portékát, el tudják adni magukat, hogy a cirkuszban meg tudjanak jelenni, hogy odafigyeljenek rájuk, hogy elvigyék az emberek figyelmét, mint zenészek, ahhoz az kellett, hogy egy nagyon erős, egy nagyon szuggeszív megjelenésük legyen, amit így tovább is adnak, úgyhogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy ölni akarnak, lehet, hogy csak ölelni. Mi lenne, ha erről beszélnénk? És nem tudom hogyan, de sikerült meggyőznöm a rektort, és aztán a Magatartás Tudományi Egyetemen, ami a Semmelweis Egyetem egyetlen a 20 éves épület, egyetlen a 20 éves épület Magyarországon, vagy Budapesten, ott van a Magatartás Tudományi Szak, és ott elkezdtem tanítani. Mert meghívott a rektor véletlenül, vagy direkt, és ennek már tényleg nagyon sok éve van, és aztán minden évben visszamegyek egy-egy órát letartani a diákoknak. Azoknak, akik még ott tanulnak, és azoknak, akik már végeztek, és posztgrad továbbképzésen vannak. Általában ezek ilyen gyakorlatorientált órák, amikor helyzetgyakorlatok vannak, különböző éles szituációkat beszélünk át, interkulturális szempontból, és konfliktuskezelési technikákat tanítok nekik.
1: Nótár Ilona, kulturális antropológus, író volt a mai vendégem, akivel beszélgettem a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek számára készült programjáról, az életéről és gondolatairól. Tartsanak velünk holnap este is a beszélgetés folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Rádió Dick. Rólunk neked.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bari János a roma kultúra és festészet különleges képviselője. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. Hagyományai között megtalálható a zene, a tánc, a költészet, a kézművesség és a képzőművészet is. A roma művészek sokféleképpen mutatják meg azt a világot, amelyből érkeznek, és alkotásaikkal